0: Sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Immár a 10. alkalomhoz érkeztünk el, a 10. előadáshoz, amelynek az a címe a Jézussal való együttélés gyümölcsei. Jézus Krisztus egy különleges példázatban beszél arról, hogy mi, akik ővele együtt járunk, együtt élünk, milyen módon teremhetünk gyümölcsöt. Szeretném Istennek igéjét olvasni János evangéliuma 15. fejezetéből. János evangéliuma 15. fejezetében az első verstől a 7. versig terjedő szakaszban így hangzik az ige. Én vagyok az igazi szöllőtő, és az én atyám a szöllőműves. Minden szöllőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szöllővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szöllő tőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szöllőtő, ti a szöllővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szöllővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Idáig az ige. Ezt a példázatát Jézus az utolsó vacsora után mondta el, miközben már a Gecsemáné kertje felé vonult a tanítványaival. Ebben a példázatában önmagát hasonlítja a szöllőtőhöz, bennünket pedig mindannyiunkat egy-egy szöllőveszőhöz. Ezzel a üzenettel, ezzel a példázattal azt szerette volna megértetni a tanítványaival, és tulajdonképpen közvetve velünk az utókor tanítványaival is, hogy nem elégedhetünk meg azzal, ha csak alkalomszerűen megyünk hozzá, és mindig a segítségét kérjük. Mi oda-oda megyünk Jézushoz, aztán megint elfordulunk. Aztán, mikor megint baj van, megint oda megyünk, aztán megint elfordulunk. Mindig, mikor jó vannak a dolgaink, akkor hűtlenek vagyunk hozzá. Elengedjük a kezét. De amikor baj van, akkor mindig mellé megyünk, és kérjük őt. Azt mondja Jézus, maradjatok én bennem. Ott közel. Élő közösségben. Éppen ezért az a kapcsolat, amiről Jézus ebben a példázatában beszél, ez nem lehet egy olyan alkalmi érintkezés, nem lehet egy olyan kibejárás kapcsolata, hanem csak folyamatos, élő összeköttetésben valósulhat meg. Amiképpen a tőkétől elkülönülve egyetlen vessző sem tud élni, ugyanúgy mi sem tudunk Jézus Krisztus nélkül élni. A tőkéből állandóan áramlik az az éltető nedv, ami a vesszőket életben tartja. Ezért mi is csak akkor tudunk igazán lelki életet élni, ha az az állandó összeköttetés megvan Krisztussal. Hogy a Szentléleknek az éltető ereje állandóan hassa át a mi lelki életünket, és az éltessen bennünket. Ha a kereszténységünk még csak annyiból áll, hogy elfogadtuk Jézus megváltóként, akkor tulajdonképpen még csak az első lépést tettük meg Jézus felé. Bár Jézus Krisztus elfogadása jogot ad nekünk az örök életre. Korábbi előadásban említettem a Lator esetét. Ő csupán annyit tudott tenni, hogy elfogadta Jézus személyes megváltónak. És Jézus megígérte neki, hogy velem leszel az én országomban. Jézus azonban bennünket, akik nem a halálunk pillanatában fogadjuk el őt, bennünket szeretne tovább vezetni, egészen közel magához. Ezt viszont abban az emberben tudja csak elvégezni, aki most már kész együtt élni vele, akik készek azt a döntést meghozni, hogy én együtt akarok most járni Jézussal. Egy nemes szöllőveszőnek az életideje akkor kezdődik, amikor a fiatal hajtást beleoltják a tőkébe. És a mi lelkiéletünk, a Krisztussal való lelkiéletünk is akkor kezdődik, amikor összeköttetésbe kerülünk Krisztussal, amikor összefonódunk, szinte összeforrunk Jézussal. Az oltás sikere mindig azon múlik, hogy a vesző tudott-e a rostjaival teljesen egyesülni a tőkével. Összeforrt-e a vesző és a tőke rostja. Apósom Rózsa kertész volt, és nagyon sokszor figyeltem meg, ahogy szemezték a rózsákat. Több ezret egyszerre is. Mikor végeztek, akkor utána mindig ment és nézte, hogy élnek-e még a szemek. Megkezdődött-e a forrás, megkezdődött-e az az élet, amely egy új tőkéből fogja szívni az életet. Mert onnan, ahonnan származik, onnan le lett vágva. Bennünket is el akar vágni Jézus a világ befolyásától, hatásától. Ne a világból szívjuk a tápláló nedvet magunkba. Egy másik tőkébe lettünk helyezve. Jézus Krisztusba. És nekünk vele kell összefornunk. Belőle kell szívjuk az éltető nedvet. Éppen ezért most már nem az óemberünk fog növekedni és fejlődni, hanem egy másfajta élet növekszik bennünk. A növekedés elmaradása az minden esetben valamilyen betegségnek a következménye és a jele, a szőlő esetében is, vagy éppen a kisgyermekek esetében is. Fiatal ember voltam még akkor, amikor az ismeretségi körömben egy fiatal házaspárnak a 3-4 éves gyermekénél megállt a növekedés. És amikor rádöbbentek, hogy mi történt, akkor egyik orvostól szaladtak a másikhoz, kétségbe esetten, hogy mi lesz az ő gyermekükkel. És valahogy így van, ami mennyei atyánk is. Ha a mi növekedésünk, a lelki fejlődésünk megáll, mi csupán csak annyit tettünk, hogy oda mentünk Krisztushoz, átadtuk az életünket, megtörtént az újjászületés, már Istennek gyermekei vagyunk, csak éppen nem fejlődünk, nem növekszünk. Megállunk egy helybe. Akkor az igén keresztül azt mondja az Úr, valami súlyos állapot következett be. Lelkileg betegek vagyunk. És ha ez így marad, akkor meg fogunk halni. Szükségünk van egy gyógyításra. A növekedés következményeként több dologban is elvárása van Istennek tőlünk. A gyermekek épp úgy, mint a növények, nem a saját erejükből és a szorgalmukból tudnak növekedni, hanem azoknak az adományoknak az elfogadása által, amiket az Isten biztosít. Legyen az táplálék, levegő, napfény és így tovább. A növények is csak így tudnak nőni. A gyermekek is csak úgy tudnak nőni, ha elfogadják azt, amit a szüleik biztosítanak számukra. Elfogadjuk-e azokat az eszközöket, azokat az isteni eszközöket, amit a Jóisten azért biztosított nekünk, hogy lelkileg fejlődjünk és növekedjünk. A természetnek ezek az adományai éppen olyan áldásosak a növényvilágra, mint ahogy nekünk Jézus Krisztus. Nekünk Jézus jelenti mindazt. Isten különböző kegyelmi ajándékokról, eszközökről gondoskodott, amelyek segítenek a keresztényi növekedésünkben. A lelki növekedésünknek a legfontosabb eszköze az Isten igéje. Jézus Krisztus úgy beszél róla a kísértés pusztájában, amikor a kísértő környékezi, hogy mondd a köveknek, hogy változzon kenyérré, akkor egyszerűen azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Máskor pedig Jézus azt mondja, hogy a beszédek, amiket én szólok néktek, az lélek és élet. Isten igéje a mi lelki táplálékunk, amivel élnünk kell naponta, és ráadásul ugyanúgy kell élnünk vele, mint ahogy a fizikai táplálékunkkal. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki naponta csak egyszer eszik. Olyannal már igen, hogy kétszer, de olyannal, hogy csak egyszer, még nem találkoztam. És olyannal sem találkoztam, aki úgy él a fizikai táplálékkal, hogy egyik nap eszik, a másik nap azt mondja, hogy nincs kedvem mostan. És ha valaki ezt tenné, akkor egy idő után teljesen leerőtelenedne, elveszíteni az egészségét, beteggé lenné, kezdene sorvadni az élete, és ha kitartana ebbe az állapotba, akkor meghalna. Börtönökben büntetnek úgy, a szigorított fogdákban, hogy egy nap nem kap semmit enni, a másik nap csak a fele adagot kapja, mint a többiek. Magyarországon 20 nap a szigorított fogda, és amikor valaki 20 napot lenyom, akkor bizony már nagyon erőtelenül tud lenni. Ha kétszer lenyom 20 napot, akkor már csak úgy tudják kivezetni a fogdából. Nem tud a saját lábán állni. És hogyha mi a lelkéletre átvetítjük ezt, hogyha én nem élek minden nap az Istennek az igéjével, hanem csak úgy teszek, hogy egyszer eszek, máskor nem, akkor lelkileg elerőtelenedek. És akkor egyáltalán nem csodálkozhatok azon, ha lelkileg beteggé válok. Sorvadozik a lelkéletem. Nem életerős a lelkéletem. Nem vagyok tele boldogsággal, örömmel. Nem sugárzik belőlünk az, hogy de jó az Istennek szolgálni, de jó az Isten gyermekének lenni. Vannak emberek, akik olyan egészségesek, hogy azt mondják nálunk, hogy mai kicsattan az arca, látszik rajta az egészség. A lelkélet területén is így kell, hogy legyen. Látszódjon meg rajtunk az, hogy milyen jó az Isten közelébe élni, milyen jó az ő gyermekeinek lenni. Pál apostol azt mondja ezzel a lelki táplálékkal kapcsolatban, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És hogyha az igére gondolunk, akkor azt mondjuk, az Isten szinte személyesen tud hozzánk szólni, ha mi felnyitjuk ezt az igét, és belelapozunk, és nyitott szívvel fordulunk felé, akkor egyszer csak azt érezzük, hogy olyat olvasok, minthogyha személyesen nekem írta volna a Jóisten. Pedig több ezer évvel ezelőtt fogalmazódott meg. Az ige kutatása közben azt is érezhetjük, minthogyha Isten feltárná és megismertetné velünk a legrejtettebb gondolatainkat, vagy éppen a bűneinket. Az Isten beszéde ugyanis elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, mondja Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, és megítéli a gondolatot és a szívnek indulatait. A legrejtettebb zugát is tudja érinteni, ami bensőnknek és a gondolatainknak. Az ige az válaszol a senkinek el nem mondott töprengéseinkre, aggodalmainkra. Eloszlatja a félelmeinket, bátorít, vigasztal, útmutatást, tanácsot ad. És ez valóság, csak ki kell próbálni. Élni kell vele. Élni kell vele. Jeremiás próféta vallomásában olvashatjuk, Jeremiás könyve 15. fejezet 16. versében, ha szavadat hallattad, mondja a próféta, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nekem, és szívemnek vigasságára. Na, ez az egyik olyan eszköz, amit a Jóisten azért adott, hogy a mi lelki fejlődésünkben segítsen bennünket vele. A másik ilyen eszköz, amit a Jóisten adott, az imádság. Az Istennel való beszélgetésnek a lehetősége. Az imádság az az Isten által biztosított olyan lehetőség, amely által bármikor, bárhol, szabadon, személyesen kapcsolatba kerülhetek a világ mindenség Istenével. Megszólíthatom őt minden pillanatban. És az Isten rádiója be van kapcsolva az én szavamra. Bármikor szólhatok. Nincs olyan pillanat, hogy ki van kapcsolva. Mindig vételre áll az ő fogadása. Bármikor szólhatok hozzá. Az ima az olyan, mint a léleknek a lélegzett vétele. Ahogy a fizikai lényünk nem tud levegővétel nélkül hosszú ideig megmaradni, na ugyanúgy a lelkéletünk sem tud imádság nélkül létezni. Szükségünk van az imádságra, hiszen az imádság által kérjük a Jóistentől mindazt, amire szükségünk van. Éppen ezért hadd mondjam ki a másik nagy meghatározást, az ima az kulcs a hit kezében, amivel meg tudom nyitni a mennyei tárháznak az ajtaját. Imádság által tudom kinyitni azt a tárházat, ahol az Isten gazdag értékei vannak felhalmozva. és mindez az enyém lehet. Csak menjek az Istenhez, keressem őt az én imádsággal. Az imádságban hatalmas segítők állnak a rendelkezésünkre, a segítségünkre. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében a 8. fejezet 26. versében mondja, a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Milyen csodálatos! A Szentlélek is segítségére van az Isten kereső embernek. Mint lelkész, nagyon sokszor találkoztam már azzal a gondolattal, hogy emberek azt mondták, én nem tudok imádkozni. Már volt olyan is, hogy azt mondta, hogy imádkozzon helyettem. De az nem ugyanaz. Én nem tudom az ő érzéseit úgy megfogalmazni, ahogy neki kellene. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy szabadon mondja el az Istennek azt, ami éppen benne van. Olyan természetesen, ahogy az ott van. Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Hadd kérdezzem, szoktunk-e szorongó érzéseket érezni magunkban, amikor a barátainkkal beszélgetünk? Én még nem találkoztam olyan barátokkal. Amikor a barátjával találkozik valaki, akkor mindig felszabadult. Minden szorongó érzése elmúlt. Ha egy idegennel kell beszélni, akkor igen, akkor föllépnek ilyen gondolatok, de a baráttal szemben nem. És Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. És ezzel arra biztat, merjük őt megszólítani, merjünk közeledni ő hozzá. Keressük a vele való beszélgetésnek a lehetőségét, és mondjunk el neki mindent, úgy, olyan természetesen, ahogy azt érezzük bent. És ha úgy érezzük, hogy nem tudom megfogalmazni, akkor próbáljuk ki. Ezt is egy házi feladatnak ajánlom, egy leckének. Próbáljuk ki. Hagyatkozzunk rá a Szentlélek segítségére. És egyszer csak azt érezzük, hogy a harmadik, negyedik mondat után már olyan természetesen jönnek belőlünk a gondolatok. Mert a Szentlélek segít ott, ahol én nem tudok. A Szentlélek segít megfogalmazni azokat a gondolatokat és érzéseket, amik bennem van. Azonban még egy titkot hadd mondjak el. Csodálatos a Bibliának ez az üzenete. Azt mondja a Szentírás, hogy még

Helyre siet az imádkozásban. A Jóisten tehát mindent biztosít számunkra, hogy mi előre tudjunk haladni, mi fejlődni tudjunk, valóban növekedni tudjunk a hitéletben. A növekedésünk alapját pedig a Krisztussal való együttélésünk képezi, aminek lényegét szintén ebben a példázatban találjuk meg. Mindannyian tudjuk, hogy a tőkével való élő összeköttetés nélkül a vesszők elsorvadnak vagy elszáradnak. Külsőleg még egy bizonyos ideig kapcsolatban lehet egy vessző a tőkével. Még az elszáradt vessző is. Egy bizonyos idő után azonban minden külső beavatkozás nélkül ez a vessző le fog törni a tőkéről. Ha megszakadt a Jézussal való összeköttetés. Ugyanezt a törvényszerűséget találjuk meg a keresztény ember lelki növekedésében is. A mi életünkben sem elég a külső látszat. Nem elég azt, hogy azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk. Még az se elég, hogy a környezetünkben azt gondolják az emberek, hogy na ez az ember keresztény. Ez kevés. Élet csak akkor van a kereszténységünkben, ha az igazi tőkével, Jézus Krisztussal összeköttetésben vagyunk, élő közösségben, és ennek az élő közösségnek az eredményeként gyümölcsöt termünk. No, erről még szeretnék később szólni. Szeretném azt is megjegyezni. A természet világában ugyanis, ha egy vessző elszáradt és letört a tőkéről, soha többet kapcsolat nem lehet a kettő között, élő kapcsolat. Ezzel ellentétben a lelkélet területén, ha egy vessző, egy keresztény ember, egy hívő embernek megszakadt a Krisztussal való élő összeköttetése, még akkor is, ha teljesen elszáradt a lelkélete, Isten új életet tud támasztani, mert ő a halottat is fel tudja támasztani. És ezért nincs elveszett állapot. Jézus mindenhonnan vissza tud fordítani egy lelket. Ő a halottat, a lelkileg halottat is fel tudja támasztani. De egy bizonyos ponton ennek az embernek is akarni kell ezt. Ha Krisztusból táplálkozik az életünk, akkor a krisztusi élet fogja a mi életünket is egyre inkább jellemezni. Azonosan fogunk gondolkodni az élet különböző dolgairól, azonosan ítéljük meg azokat, magatartásunk és az emberekhez való viszonyulásunk olyan lesz, mint amilyen Krisztusé volt. Ugyanazokat akarjuk cselekedni, mint amit Krisztus tett. Mert ő a mi példaképünk. Mert ő a mi mesterünk. És mi belőle nőttünk ki. Ezért a természetünk is ugyanaz kell, hogy legyen. A többi példázatához hasonlóan Jézus itt is a keresztény emberek két osztályát mutatja be. Az egyik osztály azokból áll, akik nem teremnek gyümölcsöt. És ezért azt mondja Jézus a tanításával, hogy idővel a gazda le fogja metszeni a tőkéről. A másik osztály pedig azokból áll, akik gyümölcsöt teremnek. Éppen ezért a gazda ezeket állandóan tisztogatja, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Vannak olyanok is, akik nem teremnek gyümölcsöt. De növekszenek, fejlődnek, hatalmas lombozatot eresztenek, meddő veszőszálak. És ez a meddőség azokról mondható el, akiknek a Jézussal való kapcsolatuk csak látványosságot szolgál, szinte a maguk mutogatását. Ha a Jézussal való kapcsolatból származó előnyöket csak hivalkodásra használjuk, hogy elmondhassuk, én is hívő ember vagyok, én is keresztény ember vagyok, én is hiszek az Istenben, és így tovább, vagy talán még a jó cselekedeteket, amiket gyakorlok, azokat is csak azért teszem, hogy másoknak a figyelmét felhívhassam rá, hogy lássátok, én milyen sok jó dolgot tettem. A farizeusok Jézus idejében kürtöl tettek maguk előtt, amikor vitték a szegényeknek az alamizsnát. Csak azért, hogy mindenki lássa, hogy ő micsoda jó dolgokat csinál. Na, ez a meddő hívőség, aminek semmi gyümölcse nincsen. A másik osztályról azt mondja Jézus, teremnek gyümölcsöt, de a szőlős gazda azt szeretné, hogy még több gyümölcsöt teremjenek.
A több termés érdekében.

testébe újra és újra megtisztítja a vesszőket. És ez a tisztogatás több szempontból is szükséges. Egyes szőlőindák hajlamosak lefelé fordulni, a föld felé, és igyekszenek a földön kúszni, mindenbe belekapaszkodva, mindenre rátekeredve az kacsaikkal. És valahogy mi is sokszor így vagyunk, mi is hajlamosak vagyunk a föld felé fordulni. Az Isten dolgaitól a földi dolgok felé fordulni. És hajlamosak vagyunk minden utunkba eső dologba belekapaszkodni, ráfonódni, összekapcsolódni vele. De ez elvezet bennünket Krisztustól. Egyáltalán nem abba az irányba fejlődik a lelki életünk, ha mindenbe belekapaszkodunk. Ezért Jézus, mivel ő tudja, hogy ez a mi természetünkből, az evilági bűnös világ természetéből fakad, ezért ő közbeavatkozik, mint jó gazda, és egyszerűen elvágja ezeket a földhöz kapaszkodó kis indáinkat. Nagyon sokszor, amikor Jézus így közbeavatkozik az életünkben, amikor egy új irányt akar szabni az életünknek és a gondolkodásunknak, akkor az nekünk fáj. De legyünk biztosak abban, hogy az Isten kezébe van a kés, amely ezeket az indákat levágja. És ezért nyugodtan ráhagyatkozhatunk, még akkor is, ha fáj ez.

Bár a Krisztusban való élet igazi bizonyítéka a gyümölcstermés, nem lényegtelen azonban a gyümölcs miensége. Jézus azt mondja a Lukács evangélium a 3 rész 8. versében, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Megtéréshez méltó gyümölcs csak a Szentlélek gyümölcse lehet. A Szentlélek gyümölcse azonban nem egy vagy két szemből áll, hanem nagyon sok szemből. Pál apostol a Galácia beliekhez írott levelében sorolja fel, hogy miből is áll a lélek gyümölcse. Azt mondja, hogy ez a szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség és szelídség, mértékletesség. Ezekből áll a lélek gyümölcse. Amikor a kereszténységünk csak cselekedetekben nyilvánul meg, az sohasem tekinthető a lélek gyümölcsének. Nem is lesz maradandó és állandó. A lélek gyümölcse ugyanis az a léleknek egy olyan állapotát fejezi ki, amikor az isteni nemesi jellemvonások fejlődnek ki belülről indulva. A lélek gyümölcsének mindig a szívben, a belső emberünkben kell kialakulni, amiként azt Jézus életéből is tanulhatjuk. Jézus azt mondja az evangéliumokban feljegyzett tanításaiban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, és utána azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Jézus nem egyszerűen csak alázatoskodott, nem felvett valamilyen szelíd és alázatos magatartást, ő a szívében volt ilyen. A külső cselekedetei csak megnyilatkozási formái voltak annak, ami belül a szívében volt. És azt mondja, na ezt a leckét tanuljátok meg tőlem. Szívetekben legyetek szelidek és alázatosak. Vagyis a lélek gyümölcse az mindig a szívben fogadjon, onnan induljon kifelé. Az a vessző, amelyik Jézussal, az igazi szöllő tőkével van kapcsolatban, az mindig szöllőt fog teremni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, vele élő összeköttetésben, annak a lelki élete mindig a krisztusi jellemvonásokat fogja teremni. A Krisztussal kapcsolatban lévő emberek cselekedetei sohasem kiszámítottak, sohasem valamilyen cél érdekében történnek, nem önmagukon erőszakot alkalmazva tesznek valami jót. Ezek az emberek nem tudnak másként cselekedni, nekik a jó cselekvése a természetes, mert Krisztussal összekapcsolódva élnek. Egy különös történetet találunk, példázatos történetet a Szentírásban Jézus szavaiból, hogy amikor azt mondja, ő visszajön az ő dicsőségének királyi székébe, és kétfelé fogja választani az embereket, az egyiknek azt mondja, éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, és akkor ezek az emberek azt kérdezik, hogy mikor, Uram, mi nem emlékszünk, hogy ezt tettük volna. És ez azért van, mert ezek az emberek nem előre megfontolt szándékkal cselekedték a jót, nem kiszámítottan, nem valaminek az érdekében tették, hanem a szívük természetességével tették. Olyan természetes volt nekik, hogy a jót teszik, mint a másik embernek az, hogy leül az asztalhoz és elfogyassza a reggelit. És amikor ez megtörtént, akkor feláll és megy tovább. De nem jegyzi föl emlékként, hogy megőrizze. Ezek az emberek se emlékeztek, hogy ezeket tették. De az Isten, aki titkon néz, ő feljegyezte. A Szentírás azt mondja a Malakiás könyvében, hogy egy emlékkönyv íraték ő előtte. Azokról, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Minden jó cselekedetet Isten egy emlékkönyvbe felír. És ő pontosan emlékszik mindenkinek a jó tettére. Amikor Jézus azt mondja, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt, akkor ezzel azt is mondja, hogy a kereszténység számára kísértést jelent olyan gyümölcs felmutatása, amely nem méltó a megtéréshez. Vannak olyan keresztények, akiket én úgy szoktam nevezni karácsonyfa keresztények. Elnézést a hasonlatért, de valahogy ezt találom a legközelállóbbnak hozzájuk, a felmutatott gyümölcseik alapján. Amikor kis gyerek voltam még,
és készítettük a karácsonyfát, hogy állítsuk fel, és készítettük elő a dolgokat. Az én feladatom volt, hogy a Jonatán almát kellett fényesítenem, csiszolnom, és minél ragyogóbb legyen az az alma, mert felakasztottuk a karácsonyfára. És az ott csillogott, villogott a maga pompájában. A karácsonyfát nagyon szépen fel lehet ékesíteni. Gyönyörködni lehet benne. De hadd kérdezzem, annak az almának milyen köze volt ahhoz a fához? Nem az a fa teremte. Nem abból jött elő. A fának és a gyümölcsnek a természete teljesen idegen egymással. És így vannak nagyon sokan a keresztények, hogy a lélek gyümölcséhez hasonló cselekedeteket, magatartásformát, viselkedés, beszédet és így tovább felvesznek magukra. És azt mutatják, mintha ők ezt teremték volna. A lélek gyümölcse belülről kell, hogy fakadjon. A szívből kell, hogy fakadjon. Onnan kell, hogy teremjen. Ha például a lélek gyümölcseként a szelídség, a türelem, a szeretet nem a szívből jön elő, hanem csak egy felvett magatartás forma, akkor nálunk azt mondják, lépjek csak az ilyen embernek a lábára. Csak egy pillanatra. Abba a pillanatba elveszíti a türelmét, elveszíti a szeretetét, mindent elveszít, mert az egész, ami látszott rajta, az csak egy felvett magatartás. Az nem a természete, idegen tőle. Ezért mondom azt, hogy az ilyen keresztények csak olyanok, mint a karácsonyfa. Fel vannak ékesítve, díszítve, de idegen gyümölcsökkel. Idegen a természetüktől, nem az övéké. Ezek az emberek talán olyanok is lehetnek, hogy nagyon sok esetben nem képmutatásból veszik fel ezeket a cselekedeteket, hanem úgy gondolják, hogy ez kötelességük. Úgy gondolják, hogy ha ezt nem tennék, akkor nem lennének jó keresztények. Úgy gondolják, hogy az üdvösség részesei csak akkor lehetnek, ha ezeket cselekszik. Ezek a gondolatok mindegyike szinte hordoz bizonyos igazságot magában. Egy dologról azonban megfeledkeznek. Ezek a látszatgyümölcsöknek semmi kapcsolatuk nincs Krisztussal, az igazi szőlőtőkével. Amikor Jézus a dicsőséges visszajövetele alkalmával ketté választja az emberiség táborát, akkor éppen erre fog rámutatni az előbb elmondott példa alapján. A példázatának elmondása közben Jézus szinte refrénszerűen ismétel egy nagyon fontos gondolatot. Azt mondja, maradjatok én bennem, és én pedig ti bennetek. A Krisztusban maradásnak, a Krisztusban élő ember életének sok gyakorlati tünetét és megnyilatkozását ismerjük, azt azonban már kevésbé ismerjük, és tudjuk, hogy miként lehet Krisztusban maradást állandósítani az életünkben. Problémát jelent az a körülmény, hogy a Krisztusban maradás ismérvei nem mindig jellemzik az életünket, vagy pedig nem olyan szinten, ahogy kellene. És ez a körülmény annak a bizonyítéka, hogy nem ismerjük eléggé azt, miként lehet Krisztusban maradni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a Krisztusban maradás problémájáról csak általánosságban beszélünk. Vannak, akik azért nem akarják konkrétizálni a saját életükben, mert nagyon az elevenükbe vágó kérdést érint. Nagyon közelről érinti a lelki életüket. Vannak olyanok, akik rendelkeznek bizonyos elméleti ismerettel ezzel kapcsolatban, de hiányzik mellé a tapasztalat. Talán olvasták az igét, de nem élték még át. Nem engedték, hogy a saját életükben valósággá váljon, tapasztalati élményé. Jézus mellett maradás érdekében két területen kell a saját részünket elvégezni. Azt a részt, amit Jézus nem végez el helyettünk. Az egyik oldalon ápolnunk kell azokat a dolgokat, amelyek a Jézussal való kapcsolatunkat jelentik, minden ember a személyiségének a jegyében keresheti. Mert az egyik ember úgy tudja Jézussal ápolni a kapcsolatot, hogy olvassa az igét. A másik úgy, hogy hallgatja az igét. A másik úgy, hogy imádkozik. A másik úgy, hogy beszélget lelki dolgokról. Különböző módon tudjuk a Jézussal való kapcsolatot ápolni. Tegyük! Ez a mi részünknek az első része.
A másik oldalon viszont naponta önvizsgálatot kell tartanunk, és a felismerés arányában el kell határolódnunk minden olyan dologtól, ami akadályozza vagy megszakítja a Jézussal való kapcsolatot. Mindenki a saját életében kell, hogy ismerje, mik azok a területek, mik azok a dolgok, amivel ha foglalkozik, akkor a Jézussal való kapcsolata megszakad. Ne tegyük ezeket. Ezek a tiltott területek. Ezek a mai tiltott fák. Ahogy Édenben nem kellett volna Évának oda menni a tiltott fához, és akkor nem bukott volna el. Mi is, ha nem megyünk ezekre a tiltott területekre, nem élünk ezekkel a dolgokkal, amiről eleve tudjuk, hogy megszakítja a Jézussal való kapcsolatot, akkor meg tudunk állni. Akkor az Isten oltalma alatt vagyunk. Akkor Jézus ott van mellettünk. De Jézus nem tud oda kísérni bennünket olyan helyre, amire ő eleve azt mondta, hogy ezt ne tedd. Ha én mégis tenni akarom és teszem, akkor Jézus tiszteletbe tartja az én szabad akaratomat. Nem fog kényszeríteni arra, hogy megállítson. Kezdetben nem könnyű megtenni ezeket a lépéseket. Határozott erőfeszítést igényel tőlünk, sőt esetenként kemény küzdelmet önmagunkkal. Amit tehát nekünk kell tenni, az nem más, mint megpróbáljuk a Jézussal való kapcsolat külső körülményeit megteremteni, ezzel az igyekezetünkkel párhuzamosan Jézus is megteszi a maga lépését, de ő belül a lelkemben. És amikor ez a két igyekezet találkozik, Jézus elvégzi belül a lelkembe, a szívembe, a gondolkodásomban az ő művét, újjáteremt, megváltoztatja azt, én pedig örködök a külső körülményeken. Így kell együtt dolgoznom Jézussal. Így kell együtt haladjok Jézussal. És amikor ez a két igyekezet találkozik és együtt munkálkodik, na ennek az első eredménye az újjászületés, majd utána pedig a növekedés, a fejlődés és a gyümölcstermés. És ekkor mondható el, hogy a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. És ez az újjá lett élet fog nagyon sok gyümölcsöt teremni. A megtéréshez méltó gyümölcsöt fogja teremni. És itt különösen szeretném hangsúlyozni ezt a szót, megtéréshez méltó. Egy példával hadd szemléltessem, hogy mit értek alatta. Egyszer egy szombati alkalommal egy család meghívott ebédelni, és amikor elvégeztük az ebédet, a ház asszonya egy gyönyörű gyümölcsös tálat hozott még az asztalra. És a tálnak az egyik oldalán egy nagyon szép alma volt. Annyira szép volt, hogy ahogy megláttam, hogy megcsillant a szemem, talán azért is, mert egyébként is szeretem az almát, és bizonyára a házasszonya észrevette a szemem csillonását, mert az alma a tálnak a túlsó oldalán volt. És mindjárt megfordította előttem a tálat, és azt mondta, hogy látom, hogy nagyon tetszik ez, vedd ki, fogyaszd el. És amikor kivettem, és ketté vágtam ezt az almát, hogy elfogyasszam, ez a kívülről nagyon gyönyörű alma belül tiszta barna volt. Világos barna, tiszta barna volt az egész, teljesen ehetetlen volt, pedig kívül gyönyörű volt. Ezért mondja Jézus azt, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Mert a megtéréshez méltó gyümölcs, az a gyümölcs, ami a Szentlélek eredményeként kell kialakuljon az életünkben, az nem csak kívülről szép, hanem belül is szép kell, hogy legyen. Jézus a farizeusoknak is azt mondta, hogy ti kívül szépek vagytok, de ha belenéz valaki a ti életetekbe, ha fel tudna nyitni benneteket, belül tele vagytok mindenféle undoksággal. Ezért mondja Jézus, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Segítsen a Jóisten bennünket arra, hogy ilyen gyümölcsöket tudjunk teremni a Jézussal való együttélés jegyében. Szeretném elmondani, témánknak az lesz a címe, beteljesedve Jézus szeretetével. Ugyanis, ha Jézust befogadtuk a szívünkbe, és már vele haladunk együtt,
akkor a Jézusi szeretet kell megmutatkozzon az életünkben. De ennek a kapcsán felvetődnek olyan kérdések, tudunk-e úgy szeretni, ahogy Jézus? Nem csak azt, aki bennünket szeret, hanem azokat is, akik nem szeretnek bennünket. Mert Jézus úgy szeretett bennünket, amikor mi még ellenségei voltunk. Éppen ezért tudjuk-e szeretni az ellenségünket is? Hogyan lehet egyáltalán az ellenséget szeretni? Van-e olyan szeretet feleslegünk, amiből tovább tudunk adni másoknak is? Na, ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Mindenkit nagyon nagy szeretettel hívok és várok. A Jóisten áldása legyen velünk.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Zsoltárok könyve 112. fejezet első vers. Boldog ember az, aki féli az Urat, és parancsolataiban igen gyönyörködik.

egy laboratóriumi vizsgálat során a kutatók úgy találták, hogy azok a személyek, akik napi szinten kevesebb, mint másfél liter folyadékot vittek be, lényegesen nagyobb stressz hormon szint növekedést mutattak, mint azok, akik csaknem 4 litert ittak. Kedves hallgatóink, részleteket a vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az Érdekes Hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea, kardiológus, belgyógyász, a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

És akkor elérkeztünk ehhez a gyógyszeres megelőzéshez, mert erre szeretnénk azért jobban kitérni. Az aszpirin. Hát az aszpirin az egy diadal utat járt be, az egy olyan 15-30%-a csökkenti az infarktusnak a káros kimenetelét. És én még emlékszem arra az időszakra, hát igen, sajnos emlékszem, ez még a pályám elején, amikor ugye az volt, hogy jött az infarktus, és akkor gyorsan valami látványosat kellett csinálni, tehát injekciót kellett adni, és akkor adtuk az injekciókat. Hát ezzel nem sok eredményt értünk el, ellenben az aszpirinből, hogyha egy bizonyos dózist adunk, akkor jelentős halálozás csökkenést értünk el, és én még emlékszem azokra a megbeszélésekre, amikor az idős kollégák mondták, hogy ez hogyan néz ki, hogy egy gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő betegnek nem injekciót adok, hanem egy tablettát adok a szájába. Hát ez már hála az égnek hozzászoktunk, és tudjuk, hogy jobban jár azzal a tablettával a szájában, mint hogyha mindenféle bizonytalan hatású injekciókat adunk. És akkor ide értem a statinhoz, a vérzsércsökkentőkhez, ami szintén azért most egy kedvenc témám, mert ugye azért januárban megjelentek azért cikkek, hogy bizony ezek a statinok, ezek nagyon-nagyon sok gondot csinálnak, nagyon sok betegben keltettek kétségeket, és azért ez viszonylagosan nehezíti a mi munkánkat. Hát igen, a statinok a vérzsécsökkentő szedéséhez nem kellene eljutni. Ez ilyen egyszerű, tehát életmóddal meg kellene oldani, hogy ne kelljen. Csak hogy ezt nem tudjuk megoldani, mert gyakorlatilag azért az embereknek nagyon nagy része egy tablettától várja azt, hogy jobb lesz majd a koleszterin szintje. És azt is kell tudni, hogy például fölteszem azt a kérdést, hogy mondjuk cukorbetegségben, de ez mondjuk ezt szakmai közönségnek szoktam föltenni, hogy cukorbetegségben tudjuk-e azt a két gyógyszert, ami 5 éven belül halálozás csökkenést okozott. És az inzulinra azt mindenki mondja, igen, az inzulin, és a másik pedig a vérzsércsökkentő. Azt tudni kell, hogy elsődleges megelőzésben a vérzsércsökkentők cukorbetegek körében 49%-os összhalálozás csökkenést okoztak 5 éven belül. A nem cukorbetegek körében ez 27%-os. Nagyon sok, tehát ilyen 10.000-es betegszámot kísértek végig, ilyen 5 éves tanulmányokat terveztek, és az egyik ágnak adtak elsődleges megelőzés céljából vérzsércsökkentőt, a másiknak nem, és azért kellett befejezni előbb 2 évvel a vizsgálatot, mert egyértelműen olyan kevesebb volt az éresemény a gyógyszerszedők körében, hogy etikátlan lett volna nem szedőkkel szemben. Tehát ezeket a jó eredményeket kell tudni. Igen, a gyógyszereknek vannak mellékhatásaik. Tehát aki gyógyszert akar szedni, és nem akarja az életmódot hozzátenni, kell számolni nagyon jó körbeírható mellékhatásokkal. És ezeket pedig nekünk az a feladatunk, hogy ezeket leellenőrizzük. Tehát 1 hónap, 3 hónap múlva nézzük meg. Nézzük meg a májenzimeket, nézzük meg az izomenzimeket, tájékoztassuk a beteget, hogy izomfájdalmat okozhat, akár egy rossz álmot éjjel. És akkor tudja a beteg is, hogy mit, hogyan nézzen, és mi lehet ennek a mellékhatása. Igen, 80%-ban tudják a betegek szedni mellékhatás nélkül, bizony 20%-nál van mellékhatás. Pontosan azoknál a betegeknél, akiknél a legjobban igyekszünk, hogy jobb legyen a koleszterin szintjük, és végig próbálunk minden koleszterin csökkentőt, és nem sikerül. És ez kétségtelen, hogy az ilyen betegeket elküldtük a Csalami úrhoz, és rendbe tette ezeket a vérzsírokat, és hát ezeknek a megtartása bizony hát nehézségekbe ütközött, amikor a motiváció az elveszett a betegnél. És hát a másik a vérnyomás csökkentőknél, én mindig el szoktam mondani, hogy ha vérnyomás csökkentőt kell szedni, igenis, hogy a mai modern vérnyomás csökkentők nem csak vérnyomás csökkentenek, hanem van bennük érfaljavító hatás is. És még a vérzsércsökkentőkre ki szeretnék kitérni, hogy ezt az érelmeszesedést javítják, és nem csak a csillagot javítják ki a laborból, hanem gyakorlatilag a meglévő messzesedést is csökkentik, tehát egy jó koleszterin szintnél, egy infarktusosnál azért adom, hogy a meglévő többi messzesedését is csökkentsem. Ezt nem tudják ezt a hatását még per pillanat megmagyarázni, de ez van. Nem tudják molekuláris szinten ezt megmagyarázni, nem függ össze önmagában a koleszterin csökkentő hatásával. Tehát mindegy, hogy mennyit csökkenti a koleszterint, akkor is van egy ilyen hatás, hogy a meglévő érelmeszesedést az csökkenti.
Én annyit szeretnék, tehát, hogy ami itt is az egészséges életmód keretében, és azt emeltem ki első körben, hogy ne kelljen a gyógyszerszedésig is eljutni, de hogyha odáig el kell jutni, akkor viszont a vérnyomás, a vérzsírokkal, a vércukorral komolyan kell foglalkozni, és a közeli rokonoknak az ellenőrzését is kiemelném, és a rendszeres szűrést.

Egy laboratóriumi vizsgálat során a kutatók úgy találták, hogy azok, akik napi szinten kevesebb, mint másfél liter folyadékot vittek be, lényegesen nagyobb stresszhormonszint növekedést mutattak, mint azok, akik csaknem 4 litert ittak. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, és a következő percekben érdekes híreket, hasznos tudnivalókat szeretnék megosztani önökkel. A dániai Koppenhágai Egyetem kutatóinak új tanulmánya kimutatta, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek, UPF-ek háromféle módon is károsíthatják a férfiak egészségét, súlygyarapodást okozhatnak, hozzájárulhatnak a természetes hormonháztartás felborulásához és a sperma minőségének romlásához is, írja a Science Alert. A kutatók alapvetően azt szerették volna kideríteni, hogy az élelmiszerek feldolgozott jellege hatással van-e az ember egészségére, még akkor is, ha az étrend kalória és tápanyagtartalma változatlan marad. Ez azért fontos kérdés, mert bár számos kutatás összefüggésbe hozta az UPF-eket a negatív egészségügyi hatásokkal, az nem volt világos, hogy ez miből fakad, az étel elkészítésének módjától, a bennük lévő összetevőkből, vagy inkább abból, hogy hajlamosak vagyunk ezekből nagyobb mennyiséget fogyasztani. A tanulmányban 43, 20 és 35 év közötti férfi vett részt, akik két különböző diétát próbáltak ki 3 hónapos szünettel. A két diéta kalória és tápanyagbevitelben megegyezett, de az egyikben nagyrészt UPF-ek, míg a másikban nagyrészt feldolgozatlan élelmiszerek voltak. Az előbbi diéta hatására a férfiak átlagosan körülbelül 1 kg extra zsírtömeget szedtek magukra, miközben a műanyagokkal kapcsolatos ftallát vegyület, a CX-MINP szintje és aggasztó mértékben megemelkedett a szervezetükben. Ez azért zavaró, mert egy olyan anyagról beszélünk, amelyről ismert, hogy megzavarja a hormonháztartást. A kutatók által észlelt OPF diéta harmadik negatív hatása a tesztoszteronszint és a spermium termeléshez elengedhetetlen tüszőstimuláló hormon szintének csökkenése volt. A Cell Metabolism című folyóiratban megjelent kutatás szerint az UPF alapú étrendek a szennyező anyagok felhalmozódását okozták a vérben és az ondóban is. Jessica Preston táplálkozás kutató szerint az eredmények egyértelműen azt bizonyítják, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek károsítják a reprodukciós és anyagcsere egészségünket, még akkor is, ha nem fogyasztjuk őket túlzott mennyiségben. Így tehát, bár olcsóbb és gyorsabb lehet ezekhez hozzájutni, érdemes elkerülni az ilyen ételeket, amikor csak lehet. Egy globális tanulmány szerint a cukorbetegek közel fele továbbra sem diagnosztizált, és az ellátásban jelentős regionális hiányosságok mutatkoznak, ami miatt a betegség egy lassan, de biztos

cukorbetegek 91%-a kapott gyógyszert, ám ennek ellenére a kezelt személyeknek csupán csak a 42%-a tudta egészséges mederben tartani a vércukorszintjét. Ez azt jelenti, hogy a világszerte cukorbetegeknek mindössze 21%-a alkalmazta megfelelő módon a kezelést. Lauren Stafford, a tanulmány vezető szerzője szerint 2050-re várhatóan 1,3 milliárd ember fog cukorbetegséggel élni, és ha közel a felük nem tudja, hogy súlyos és potenciálisan halálos egészségügyi problémája van, az könnyen csendes világjárvánnyá változtathatja a betegséget. Egy laboratóriumi vizsgálat során a kutatók úgy találták, hogy azok, akik napi szinten kevesebb, mint 1,5 liter folyadékot vittek be, lényegesen nagyobb stresszhormon szint növekedést mutattak, mint azok, akik csak nem 4 litert ittak. Ez a gyakorlatban körülbelül 55%-os stresszreakciót jelent, és csak is attól függ, hogy iszik-e eleget. Mint a Study Finds kiemeli, a kortizol egyfajta stresszhormonja a szervezetnek, mely segít megbirkózni a különféle kihívásokkal, ám ha túl hosszasan ragad meg egy magas szinten, az kimerítő lehet. A megjelent tanulmány szerint a megfelelő hidratáció szerepe nagyobb lehet a hosszú távú egészségben, mint azt a legtöbben sejtik. A dehidratáltsággal nem az a legfőbb gond, hogy szomjas az ember, az csak egy tünet vagy figyelmeztetés, hanem az, hogy a vízháztartás olyan hormonokhoz is kapcsolódik, amelyek nem csak a folyadék egyensúly fenntartásában játszanak szerepet. Az egyik ilyen az AVP, arginin vazopresszin, ami segíti a szervezetet a vízmegőrzésben, amikor kezd kevés lenni belőle. Ennek azonban van egy másik hatása is, több kortizol kibocsátására utasíthatja a szervezet stresszkezelő rendszerét. A Liverpool John Moores Egyetem kutatói összesen 62, 18, 35 év közötti felnőttet vontak be a vizsgálataikba. Az ivási szokások alapján két szélsőséges ivási szokást azonosítottak, az átlagosan alig 1,3 folyadékot fogyasztók, valamint a napi 4,4 litert ivók. Szűrést követően 32 személy maradt, őket 16-16 fős csoportokra osztották. Egy héten keresztül folyamatosan, pontosan nyomon követték, hogy mennyit ittak, és a hidratációs állapotokat vizeletvizsgálatokkal is ellenőrizték. A kutatók laboratóriumi stressztesztnek is kitették az alanyokat, egy színlelt állásinterjú mellett gyors fejszámolást is el kellett végezniük, mi alatt folyamatosan figyelték őket, személyesen és kamerákkal is. A teszt előtt, közben, utángyújtott nyálmintákkal a kutatók nyomon tudták követni a kortizol szintet, a szorongást és a fizikai izgalmat pedig pulzusmérőkkel és kérdőívekkel figyelték. Kiderült, mindkét csoport szíve gyorsan vert, és saját elmondásuk szerint nyugtalanok voltak. A hormonjaik ugyanakkor másról tanúskodtak, ugyanis a kevés folyadékot fogyasztó emberek kortizol szintje kilőtt, és még a stresszes helyzeteket követően is magas maradt. A sok vizet ívó személyeknél alig nőtt ennek a szintje. Átlagosan körülbelül 55%-kal volt nagyobb a kortizol szint ugrás az előbbi csoportnál. A szakemberek egy egyszerű tesztet is vázoltak arra, hogy az ember mindenféle eszköz nélkül meg tudja mondani, mennyire hidratált épp, a vizelet színéből. Minél sötétebb sárga a vizelete reggelente, annál hajlamosabb a szervezete a stresszre, de ezt a folyadékbevitellel a jelek szerint korrigálhatja. Ezt a módszert a vizsgálat is megerősítette. Fontos, hogy a kortizol nem eredendően rossz, rövid ideig ugyanis segít reagálni a kihívásokra. Krónikusan magas szinten, akár tartósan azonban problémákat okozhat. Gyengítheti az immunrendszert, növelheti a gyulladások kockázatát, de szív- és érrendszeri problémákat, valamint anyagcsere gondokat is kiválthat. Kedves hallgatóink! Érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok. A holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatókat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta vagyok, és amint már megszokhatták, velem tanulmányozhatják közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Meghívom önöket, hogy a mai alkalom során a 35. fejezetét olvassuk közösen ennek a könyvnek, amely a pápaság célkitűzéseit mutatja be.

35. fejezet. A pápaság célkitűzései. A protestánsok ma sokkal jobban kedvelik a katolicizmust, mint korábban. Azokban az országokban, ahol nem a katolicizmus a főhatalmasság, és a pápisták engedékeny hangot ütnek meg, hogy befolyásra tegyenek szert, egyre nagyobb lesz a közömbösség azokkal a tantételekkel szemben, amelyek elválasztják a reformált egyházakat a pápai hierarchiától. A protestánsok körében egyre nagyobb súlya lesz annak a véleménynek, hogy a lényeges kérdésekben nem is különbözünk annyira, mint gondoltuk, és egy kis engedmény a mi részünkről közelebb fog vinni minket Rómához. Volt idő, amikor a protestánsok nagyon értékesnek tartották a lelkiismereti szabadságot, amelyet olyan drágán vásároltak meg. Gyermekeiket arra tanították, hogy idegenkedjenek a pápaságtól, és a Rómával való egyezkedést Istennel szembeni hűtlenségnek tartsák. De mennyire másként vélekednek most? A pápaság védelmezői kijelentik, hogy az egyháznak csak a híre rossz. A protestáns világ pedig hajlandó elfogadni ezt az állítást. Sokan hangoztatják azt, hogy igazságtalan dolog a ma egyházát azokból a borzalmakból és ostobaságokból megítélni, amely a tudatlanság és a sötétség századaiban jellemezte uralmát. A kor barbárságára fogják a római egyház egykori iszonyú kegyetlenségét, és azt bizonygatják, hogy a modern civilizáció hatása megváltoztatta felfogását. Elfelejtették-e ezek az emberek a csalhatatlanság igényét, amellyel a hatalom 800 éve kérkedik? Te hogy is mondott le Róma erről az igényéről? Sőt, soha annyira nem hangsúlyozta ki, mint a 19. században. Róma állítása szerint az egyház soha nem tévedett, és a Szentírás szerint nem is fog soha tévedni. Hogyan is adná fel azokat az elveket, amelyek a letűnt korszakokban meghatározták útját? A pápai egyház soha nem fog lemondani a csalhatatlanság igényéről. Ma is helyesnek tartja, hogy szembeforduljon azokkal, akik dogmáit elutasítják. És vajon ma nem ugyanazt tenné, mint régen, ha arra alkalom kínálkozna? Ha megszűnnének azok a korlátozások, amelyeket a világi hatalmak követelnek meg tőle, és visszakapná Róma korábbi hatalmát, gyorsan feléledne a zsarnokság és a vallási türelmetlenség. Miként viszonyul a pápai hierarchia a lelkiismereti szabadsághoz? Egy közismert író ezt mondja erről, és arról a veszélyről, amellyel a pápaság politikai sikere különösen az Egyesült Államokat fenyegeti. Sokan hajlamosak fanatikusnak vagy gyerekesnek tartani azt az embert, aki az Egyesült Államokban fél a római katolicizmustól. Semmi olyat nem látnak a katolicizmusban, ami szabadságjogaikat fenyegetni, és semmi vészjóslót nem látnak növekedésében. Először is hasonlítsuk össze kormányzatunk néhány alapelvét a katolikus egyház alapelveivel. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a lelkiismereti szabadságot. Mi sem becsesebb vagy fontosabb ennél. 9. Pius pápa 1854. augusztus 15-i enciklikájában ezt mondta: a lelkiismereti szabadság mellett kardoskodó értelmetlen és helytelen hittételek, illetve hangoskodások a legveszedelmesebb tévejgést jelentik, amely nyűg egy ország legfélelmetesebb réme. Ugyanez a pápa 1864. december 8-ai enciklikájában kiátkozta azokat, akik a lelkiismeret és a vallásgyakorlat szabadságát követelik, és akik azt bizonygatják, hogy az egyház nem alkalmazhat erőszakot. Róma békés hangvétele az Egyesült Államokban nem jelenti jellegének megváltozását.
Türelmes ott, ahol tehetetlen. O'Connor püspök ezt mondja. A vallásszabadság csak addig tűrhető meg, amíg a katolikus világ veszélyeztetése nélkül nem valósítható meg az ellenkezője. Saint Louis érseke ezt mondta egyszer. Az eretnekség és a hitetlenség bűn. És a keresztény országokban, mint például Olaszországban és Spanyolországban, ahol mindenki katolikus, és ahol a katolikus vallásnak az ország törvényében fontos helye van, épp úgy kell büntetni, mint a többi bűncselekményt. A katolikus egyházban minden bíboros, érsek és püspök hűségesküt tesz a pápának, amelyben a következők vannak. Az eretnekeket, szakadárokat és említett urunk, a pápa, vagy utódai ellen lázadókat minden erőmmel üldözni és támadni fogom. Az igaz, hogy a római katolikusok között vannak őszinte keresztények. Ezek szolgálják Istent ebben az egyházban a legjobb ismeretük szerint. Nem férhettek hozzá Isten igéjéhez, és ezért nem ismerik az igazságot. Soha nem látták meg, mi a különbség a szívből való eleven szolgálat és a puszta formaságok és szertartások körforgása között. Isten szánakozó szeretettel figyeli ezeket a lelkeket, akik olyan vallásban nevelkedtek, amely megtévesztő, és nem elégít ki. Isten világosságot fog adni nekik, amely előzi az őket körülvevő sötétséget. Kinyilatkoztatja nekik az igazságot úgy, ahogy a Jézusban van, és sokan Isten népe közé fognak állni. A katolicizmus, mint szervezet azonban most nincs jobban ráhangolódva Krisztus evangéliumára, mint történelmének bármely korábbi időszakában. A protestáns egyházakat sűrű sötétség veszi körül. Ha nem így lenne, észrevennék az idők jeleit. A római egyháznak messze ágazó tervei és munkamódszerei vannak. Minden eszközt megragad befolyása kiterjesztésére és hatalmának növelésére, mert heves és elszánt harcra készül, hogy visszanyerje világuralmát. Hogy ismét megindítsa az üldözést, és hogy lerontsa mindazt, amit a protestantizmus felépített. A katolicizmus mindenütt tért hódít. Nézd, mint szaporodnak templomai és kápolnái a protestáns országokban. Figyeld meg a protestánsok által annyira pártfogolt főiskoláinak és szemináriumainak népszerűségét Amerikában. Nézd, hogy elhatalmaskodik Angliában a ritualizmus, és milyen sokan átpártolnak a katolikusok soraiba. E dolgoknak nyugtalanítania kellene azokat, akik nagyra értékelik az evangélium tiszta elveit. A protestánsok helyeslik és támogatják a katolicizmust. Szokásaival megalkusznak és azonosulnak. Ezen maguk a katolikusok is csodálkoznak, és nem értik. Sokan szándékosan nem látják meg a katolicizmus igazi arcát és a veszélyeket, amelyek főhatalmától várhatók. Rá kell venni az embereket arra, hogy gátolják meg ennek az ellenségnek az előrehaladását, amely mérhetetlenül veszélyezteti a polgári és vallásszabadságot. Sok protestáns nem tartja szépnek a katolikus vallást, és Isten tiszteleteiben a ceremóniák unalmas, értelmetlen körforgását látja. De nincs igazuk. A katolikus egyház Isten tisztelete végtelenül impozáns szertartások sorozata. Csillogása és ünnepélyes rítusai elbűvölik az érzékeket, és elnémítják az értelem és a lelkiismeret hangját. Gyönyörködtetik a szemet, fényűző templomok, impozáns körmenetek, aranyoltárok, drágakövekkel ékesített szentélyek, művészi festmények és szobrok gyönyörködtetik azokat, akik szeretik a szépet. Zenéjük is felülmúlhatatlan, tetszetős a fülnek, a mélyzengésű orgona sokszínű hangja
beleolvadva a hívek sokasságának énekébe, szétárad az impozáns katedrálisok magas boltozatain, áhítatot és tiszteletet ébresztve a lelkekben. A külső ragyogás, a pompa és a ceremónia, amely csúfot űz a bűnbeteg lelkek sóvárgásából, belső romlottságról árulkodik. Krisztus vallásának nincs szüksége ilyen csábító külsőségekre. A keresztről sugárzó fényben az igazi kereszténység olyan tiszta és szép, hogy semmilyen dekoráció nem növelheti igazi értékét. A szentség szépsége, a szelíd és csendes lélek az, amely értékes Isten előtt. Nem biztos, hogy a ragyogó stílus mögött tiszta, emelkedett gondolatok húzódnak. Sok földi és érzéki gondolkozású embernek jó művészi érzéke és kifinomult ízlése van. Sátán ezeket a képességeket sokszor felhasználja, hogy az emberek a lélek szükségleteit elfelejtve szem elől veszítsék az elkövetkezendő, a halhatatlan életet. Hogy elforduljanak végtelen segítőjüktől, és csak ezért a világért éljenek. A külsőségek vallása tetszetős a meg nem újult embernek. A katolikus istentisztelet pompájának és ceremóniájának csábító, megígéző hatása van, amely sok embert elámít. Ezek az emberek a római katolikus egyházat a menny kapujának tekintik. Csak azok tudnak ellenállni ennek a befolyásnak, akik az igazság fundamentumán erősen állnak, és akiknek a szívét Isten lelke megújította. Ezrek, akik nem tapasztalatból ismerik Krisztust, elfogadják a kegyesség látszatát, a kegyesség ereje nélkül. A tömegek épp ilyen vallásra vágynak. Az egyháznak az az állítása, hogy joga van a bűnök alól feloldozni, a katolikusokban azt az érzést kelti, hogy szabad vétkezniük. A gyónásban, amely nélkül az egyház nem oldoz fel, szintén engedélyt látnak a vétkezésre. Aki letérdel az elbukott ember előtt, és megvallja szívének titkos gondolatait és elképzeléseit, az meggyalázza emberi méltóságát, és megrontja lelkének minden nemes indítékát. Ha valaki felfedi bűneit a papnak, tévedő, bűnös halandónak, aki sok esetben józantalan és megvesztegethető, jellemének normája alább száll, és így beszennyeződik. Isten fogalma az elbukott emberiséghez alacsonyodik le, mivel a pap Istent képviseli. Az embernek a másik ember előtt elmondott megalázó bűnvallomása sok olyan bűn titkos forrása, amely beszennyezi a világot, és méltóvá teszi a végső pusztulásra. De aki szereti kielégíteni vágyait, az szívesebben vall halandó embertársának, mintsem kitárja lelkét Isten előtt. Az emberi természetnek kellemesebb vezekelni, mint lemondani a bűnről. Könnyebb zsákruhában, csalánnal és megsebző láncokkal megsanyargatni a testet, mint megzabolázni a testi kívánságokat. Nehéz az az iga, amelyet az érzéki szív vállal, ahelyett, hogy önmagát Isten igájába hajtaná. A római egyház és a Krisztus első adventjekor létező zsidó egyház között feltűnő a hasonlóság. Míg a zsidók titokban lábbal tiporták Isten törvényének minden szabályát, külsőleg szigorúan megtartották rendelkezéseit, amelyeket megterheltek az engedelmességet fájdalmassá és terhessé tevő előírásaikkal és hagyományaikkal. A zsidók azt vallották, hogy tisztelik a törvényt, a katolikusok pedig azt állítják, hogy tiszteletben tartják a keresztet. Dicsőítik Krisztus szenvedésének szimbólumát, életükkel pedig megtagadják azt, akit a kereszt képvisel. Kedves hallgatók, ezúttal abba hagyjuk a tanulmányozást, és egy néhány énekszámot meghallgatva közösen a pihenésre készülünk.
Mindenkinek egy kellemes és szép estét kívánok, a viszonthallásra.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben vannak.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Nagy örömmel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. A Bibliai Istentan előadássorozat meghívottja dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor, aki a mai alkalommal azzal a gondolattal foglalkozik, hogy Jézus teremtő vagy teremtett lény. Kívánok eredményes tanulmányozást!

Folytatjuk előadás sorozatunkat, kedves hallgatók és nézők, szeretettel üdvözlök mindenkit ez alkalommal is. Ennek az előadásnak a lényege már a múlt alkalommal előadott, kifejezett volt, most már folytatni szeretném. Ugyanazzal a fő címmel foglalkozom, bibliai istentan, és az alcíme ennek az előadásnak is ugyanaz, mint a múltbeli előadásomnak, a korábbinak, és pedig, vajon Jézus Krisztus a teremtő-e, vagy egy teremtett lény? Szeretnék ma is több bibliai bizonyítékkal foglalkozni, hadd alapozzuk meg ama hitünket, hogy Jézus Krisztus Urunk, ami megváltunk, nem egy teremtmény, akit az Atya hozott volna létre teremtés által, vagy szült volna meg, úgy, ahogy sajnos némelyek állítják, hogy Jézus Krisztusnak kezdete van. Valamikor a minusz végtelenben az Atya Isten létrehozta teremtés által, egyesek azt állítják, hogy megszülte, és főleg ez a második kifejezés, hogy születés vagy szülés által hozta létre az Atya Isten a fiát, az Úr Jézust. Ez a kifejezés nagyon furcsa, de sokan használják, hát nem nagyon sokan, azt, hogy igen, az Atya Isten világra hozta, szült a fiát, tehát a Fiú Isten nem lehet teljes Isten. Meg kell vizsgálnunk ezeket az állításokat a Szentírás fényében. A múltban is tettük, korábbi előadásaimban, ez alkalommal is tenni fogjuk. Az az érdekünk, hogy a hallgatók, a nézők a Szentírásra alapozzák a hitüket és az életüket. Ne ilyen meg amolyan állításokra. Az alcím ugyanaz, vajon Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény? Megteremtette az Atya Isten, vagy megszülte őt? Egyesek azt állítják, hogy a Bibliában vannak ezek az érdekes kifejezések. Például egyszülött, vagy elsőszülött, vagy a Szentírás több helyen állítja, hogy Jézus Isten fia, az a szó, hogy fiú, Jézusra alkalmazva, ugyebár eme személyek szerint azt jelenti, hogy ha ő a fiú, az Atya Isten létrehozta, megteremtette, vagy megszülte. Ennek az előadásnak is lesz két része, helyesbitek, legyen három része, hogy legyen világosabb. Az előadás alapján a bibliai bizonyítékoknak az ereje. Az első pontban arról fogok beszélni, hogy hogy kell értelmezni azt a kifejezést, amit Károli Gáspár a Magyar Bibliában úgy ad vissza, héber vagy görög nyelvből, hogy egyszülött, Jézus Krisztus Isten egyszülött fia. Mit jelent az, hogy egyszülött? Mert ugye benne van az a szó, hogy szülött. Hát ha szülött, azt jelenti, hogy kezdete van, nem lehet teljes Isten, ő egy teremtmény. A második részében az előadásomnak azzal a kifejezéssel foglalkozom, szeretném megértetni, megmagyarázni, hogy elsőszülött, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten elsőszülött fia. Hát ebben a kifejezésben is ott van, hogy szülött, hát ha szülött, azt jelenti, hogy kezdete van, Jézus nem lett teljes Isten, ezt állítják azok, akik sajnos nem szeretnék senkit megsérteni, sajnos nem ismerik a Bibliájukat. Hadd lássuk, mit is jelent az a kifejezés, hogy elsőszülött. Ez lesz a második pontja az előadásomnak. És a harmadik pontja az lesz, hogy magyarázzuk meg a Bibliában, hogy amikor a fiú szót, a Szentírás, főleg az Új Testamentum, Jézusra alkalmazza, úgyhogy Jézus Isten fia, mit kell érteni az alatt, hogy fiú? Vajon azt, hogy az Atya Isten megszülte, és ezek szerint nem lehet Isten, mert akkor van kezdete? Hadd foglalkozom az elsővel. Tisztázzuk azt, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy egyszülött. Ez a kifejezés, hogy egyszülött, a Károli Gáspár fordításban szerepel, de engedtessék meg,
hogy világítsak rá arra a kifejezésre, ami az eredeti szövegben található, az Új Testamentumot Isten akaratából, Isten döntése szerint görög nyelven írták. És a görög Bibliában az a kifejezés, hogy monogenész, az a következőket jelenti magyarra fordítva. Monogenész, magyarul, páratlan, vagy egyedülálló, vagy nincs párja, vagy egy ebből a fajtából. Ebből a faj csak egy van. De a legmegfelelőbb fordítása ennek a monogenész melléknévnek az, hogy páratlan, egyedülálló. Egy latin szóval unikátum. Na de ennek a szónak, hogy monogenész, és benne van az eredeti szövegben, a görög szövegben, ennek a szónak az értelmezésénél, kedves néző és hallgató, kérlek, helyezd a szívedre. Amikor ezt a szót értelmezzük, hogy monogenész, akkor két szempontot kell alapul vennünk. Ezt a szót lehet szó szerint értelmezni, mert a Bibliában van szó szerinti értelme is, de a Biblia arról tanúskodik, hogy ennek a melléknévnek, ennek a szónak, hogy monogenész, van jelképes, szimbolikus, vagy tipológikus értelme is, átvitt értelme. Hadd lássuk, hogy melyiket alkalmazzuk, amikor Jézusra alkalmazza a Biblia azt, hogy monogenész. És melyiket vesszük alapul, amikor egy teremtett lényre, egy emberre alkalmazza a Biblia azt, hogy monogenész. Vegyük a szó szerinti értelmét. Mit jelent? Szó szerint az, hogy monogenész. Keressük meg a Bibliában a Lukács evangéliumát. Mert a Biblia önmagát megmagyarázza, nem kell ide filozófálni, ez a Szentírás önmagát magyarázza. Na, hadd lássuk. Szó szerint mit jelent az, hogy monogenész? Hát a Lukács evangélium a 7. fejezetében a 11. verstől a Szentírás leírja a naini özvegy fiának a halálát és a feltámasztását, a csodát, amit Jézus művelt. Hallgassátok meg, hogy hogy írja le a Biblia ennek az özvegynek a fiát. 12. vers. Lukács evangéliuma 7. fejezetének a 12. verse. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hozzának vala, ki monogenész, az eredeti szövegben, itt a fordításban, egyetlen egy fiát az anyjának és az özvegy asszony vala. És a városból nagy sokaság volt ő vele a temetésen. Ennek a nőnek egy szál fia volt. Ezt a görög szöveg azt mondja, ez a fiú monogenész volt. Mit jelent az? A szó szerint azt jelenti, hogy az a fiú az édesanyja méhéből jött ki, tehát megszülte, és utána a nő nem szült más gyereket, egyke volt, egy szál gyereke volt fia ennek a nőnek. Biológiai származás révén egy szál gyerek a családban, egyke, ezt jelenti, ha szó szerint értelmezzük a görög monogeneszt. Ez a szó szerinti. Szó szerint tehát azt jelenti, hogy valaki valakit életre hozott, azaz megszült, úgy, mint az anya, ezt a fiát. Igen, de ennek a szónak, hogy monogenész, van egy átvitt, jelképes értelme, nem szó szerinti. Amikor jelképes, azt jelenti, hogy nem szó szerint valaki a világra hozta, ugye a méhéből kijött egy gyerek. És akkor ezek szerint kezdete van. Hadd lássuk, mit jelent ennek a szónak, ennek a melléknévnek a jelképes értelme. A Szentírás ismét önmagát magyarázza. Keressétek meg velem együtt a zsidókhoz írt levelet. Pál apostol írta a zsidókhoz írt levelet, tudom, hogy sokan nem fogadják el a teológusok közül, hogy Pál apostol írta, az én
mély meggyőződésem és bizonyítékaim is vannak, hogy Pál apostol írta a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete 17. versében szerepel ez a görög szó, hogy monogenes. Hadd lássuk, hogy milyen az átvitt, a jelképes, vagy a tipológikus, szimbolikus értelme. Tehát a 11. fejezet 17. versében vagyok, a zsidókhoz írt levélről van szó. Olvasom már is a 17. verset. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egy szülöttet mondja Károli a fordításban, de a helyes fordítás az, hogy az egyetlen, a páratlant vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket nyerte. Nagyon érdekes. Izsák nem volt egyke, nem volt egyszülött, mert Izsáknak voltak testvérei. Mindenki, aki Bibliát olvas, tudja, hogy ez a szó itt, hogy monogenes, ráalkalmazott,

adja az ő páratlan fiát, az egyedül állót, hogy érettünk meghaljon és megváltson. Tehát Izsákra vonatkozóan ez a szó szó szerint nem értelmezendő. Használja a Biblia, de átvitt értelemben jelenti azt a jelképet, hogy Izsák Jézusnak az előképe, a jelképe, és nem szó szerint értelmezendő. Ezek szerint a monogenész jelöli azt a szerepet, azt a funkciót, vagy azt az elhivatást egy bizonyos, jól meghatározott tisztségre a megváltási tervben, amivel megbízta Isten Izsákot. Milyen tisztsége, mire hívta el, hogy jelkép legyen? És mivel fejezte ki? Azzal a szóval, hogy monogenész. Azt, hogy Jézus Krisztust elővetíti, előképe, és a megváltási tervben Jézusra alkalmazva a monogeneszt nem szó szerint értelmezzük, mintha az atyából jött volna ki, az Úr Jézus Krisztus megszülte volna, hanem jelképesen, azaz tipológikusan benne teljesedett az Izsák által előrevetített üttörténeti igazság, hogy Jézusnak el kell jönnie, és az Atyaisten feláldozza a fiát. Az Atyaisten ezek szerint páratlannak nevezi, egyedülállónak, unikátumnak a fiát, mert egy páratlan, egyedülálló szerepet, tisztséget kapott az Atyától, az Atyaistentől az üttörténetben, és pedig azt, hogy a világ megváltója legyen. Erre utal az a szó, hogy monogenesz, páratlan, egyedülálló. Mert nincs sok vagy több megváltó, ezt a tisztséget felkenés által az Atyaisten a fiának adta, hogy minket megváltson, a világ megváltója legyen. Azért fordítjuk úgy, mert ez a helyes fordítás a monogeneszt, hogy páratlan, mert csak egyetlen egy szál szemét rendelt el az Atyaisten, hogy a világért szenvedjen, meghaljon mindannyiunkért. És ezt a nagy tisztséget az ütterben, a megváltási terben a fiának adta. Az a szó, hogy monogenesz, amit Károli nem fordít helyesen, azzal, hogy egy szülött, nem szülte ő az Atyaisten a világra, a fiát, vagy az örökké valóságban valamikor, hanem mindig az örökké valóságban felkente a fiát, nekiadta ezt a szent tisztséget, hogy a világ megváltója legyen. Ez a szó erre utal. De hogy a világ megváltója légy, azt jelenti, hogy nem akár milyen személy lehetsz. Mert megváltó nem lehet egy teremtmény. A teremtmények nem válthatnak meg egy más teremtményt. Egy teremtmény nem halhat meg egy másik teremtményért, kedvesei. A monogenesz, a páratlan szó azt jelenti, hogy ezt a tisztséget az Atyaisten a fiára bízta, mert a fia is teljes Isten. Tehát a szó nem azt jelenti, amit Károli sugall, hogy szülött, hanem a tisztséget, amihez isteni természettel kellett rendelkezzen az Úr Jézus, hogy megvalósítsa azt a tisztséget a megváltási tervben, hogy a világ üdvözítője legyen. Csak Isten halhat meg üdvözítő hatással, üdvözítő erővel, üdvözítő következményekkel ránk nézve. Istennek kell lennie. Ez volt az első pontja az előadáson, megtisztáztuk, mit jelent az a kifejezés, hogy monogenesz. Van egy másik kifejezés, amelyet olyan sokszor ismételgetnek nekem is, azok, akik tagadják Jézus Krisztus istenségét, azt mondják, figyelj csak, ott a Bibliában van egy olyan kifejezés, hogy prototokosz. Károly úgy fordítja, hogy elsőszülött. Hát kérlek, nem hallod, mi van a szóban, hogy szülött? Tehát Jézus nem lehet teljes Isten, ha szülött, azt jelenti, hogy teremtmény. Az Atyaisten a világra hozta, megszülte valamilyen módon. Vajon ezt jelenti a görög prototokosz, amit Károli úgy fordít, hogy első szülött? Mert különben itt a fordítás jó, hogy protosz, azt jelenti, hogy első, tokosz, tikta, azt jelenti, hogy szülni. Első szülött. Ennek a szónak is a Biblia szerint, jegyezzük meg, nem szerintem, a Szentírás önmagát magyarázza. A Szentírás szerint van egy szó szerinti értelme, és van egy jelképes, átvitt, szimbolikus, tipológikus értelme is. Ad beszéljek a szó szerinti értelméről. Mit jelent az, hogy prototokosz,

egyszülött, elsőszülött, mit jelent szó szerint, hogy elsőszülött? Hát a magyar nyelvből tudjuk, hogy a elsőszülött, az azt jelenti, jelöli a gyermekek születésének a sorrendjét. Azt, hogy egy bizonyos gyerek elsőnek született a családba. Ezt jelenti szó szerint. Hogy az a gyerek megnyitotta az anya méhét, ő volt az első gyerek, akit az édesanyja világra hozott, utána még a világra hozott 2-t, 3-at vagy 5-öt. Tehát ez a szó szerinti értelme a görög monogenesznek. Van a Bibliában ilyen értelem? Szó szerint természetes. Tele van a Biblia ilyen értelemben, én egyet fogok kihangsúlyozni. A Józsué könyvében van, ennél többet tudnék felsorakoztatni, de nincs időm. A Józsué könyve 17. fejezetében találjuk ezt a szót, és pedig olyan értelemben, hogy a születések sorrendje, ki az elsőszülött. Józsué könyve 17. fejezetének az első verse. Lőn sors által való része Manassé nemzetségének is, mert ő Manassé vala elsőszülötte Józsefnek. Tehát Manassénak az édesapja József, a híres József, aki akit Egyiptomban eladtak a testvérei. És Józsefnek az elsőszülött fia Manassé volt. Hát ez a szó szerinti értelme, hogy Manassé nyitotta meg az édesanyja méhét. Az első volt a családban, utána születtek persze még gyerekek, de ő volt az első. Ez a szó szerint értelem. De vajon a szó szerint értelmet lehet Jézusra alkalmazni? A prototokosznak a szó szerint értelmét lehet Jézusra, hogy ő volt az, aki első volt, az Atya Isten utána még szült fiakat, gyerekeket, de Jézus nyitotta meg mit? Hol, kinek a méhét? Szóval nagyon furcsa dolgok, amiket némelyek állítanak Jézusról, hogy az Atya Isten megszülte, ő a prototokosz, az első. Nem. Mindenki tapasztalja azt, hogy nem lehet a szó szerinti értelmet Jézusra alkalmazni. Hát akkor azt jelenti, hogy ennek a prototokosznak, első szülött, magyarul ennek van egy jelképes, egy tipológiai, szimbolikus értelme. Hadd lássuk, hogy tényleg beszél a Biblia arról, hogy ennek a prototokosz szónak van egy jelképes értelme is, nem szó szerinti. Keressük meg a Zsoltárok könyve 89. fejezetét. Ebben a szakaszban, amit a 21. vers kezd el, és a 28. versben fejeződik be, arról ír a Biblia, hogy Dávidot miként kente fel az Isten, hogy Izrael királya legyen. Na, hallgassátok meg, hogy mit mond a Szentírás Dávidról a 89. Zsoltár 21. versétől kezdődően a 28. versig, de nem fogom felolvasni az egész szakaszt, felolvasok csak néhány szöveget. Hallgassátok! Megtaláltam Dávidot, 21. vers, az én szolgámat, szent olajammal kentem fel őt. Hát, mire kente föl? Olajjal kenték föl az Ótestamentumban a királyokat, a papokat és a profétákat. Hát ez esetben olajjal kente föl egy tisztségre, tisztségbe állította Dávidot Isten, és felkente, hogy király legyen. Ez volt a 21. vers. Honnan tudjuk, hogy mire kente föl? Hát ha tovább olvasod, akkor megtalálod, hogy ő az, akit királlyá kent föl. Én a 28. verset fogom felolvasni. Azt mondja itt a 28. versben, használja a görög Septuaginta szöveg azt a szót, hogy elsőszülött, monogenes. De bocsánat, prototokosz. 28. vers. Én meg elsőszülöttem né teszem őt, Dávidot, és fejé valóvá a föld királyainál. Tehát királyá kente föl, 21. vers, és azt mondja, hogy minden királynál fenné teszem Dávidot, ő az én első szülöttem. Na, hagyjuk csak a megértésünket működni itt egy kicsit, azt a értelmes megértésünket. Miért mondja Isten Dávidról, hogy ő az első szülött?
aki Bibliát ismert, tudja, hogy Dávid nem volt a prototokosz a családban, Issainak a családjában, nem ő volt az első szülött. Akkor miért nevezi, és miért mondja a Szentírás itt a Zsoltárok könyvében, hogy ő az első szülött, mert tudjuk, hogy Dávid volt az utolsó szülött. Csomó testvére volt, egy egész sor testvére volt Dávidnak, és ő volt az utolsó szülött, nem volt az első. Akkor hogy lehet rá alkalmazni? Hát nem szó szerint. Azt jelenti, a Biblia nem szó szerint értelmezi, mert az utolsó szülött volt. Azt jelenti, hogy a szónak van egy átvitt, jelképes, tipológiai értelme. Hát erről beszél. Isten felkenés által tette őt első szülötté. Azaz felkente egy tisztségre. Miért? Azért kente fel tisztségre, mert Dávid Jézus Krisztus a királyok királyának az előképe, a jelképe. És az a szó, hogy prototokosz, elsőszülött, arra utal, hogy Isten felkenés által ebbe a tisztségbe helyezte a megváltási tervet Dávidot, hogy ő legyen az ő fia, az Jézus Krisztus királyi tisztségének az előképe. Hát megoldottuk, tehát a szó jelképes értelme nem jelenti azt, hogy valakinek a családjában több gyerek született, de az egyik az elsőszülött. Szó szerint nem. Jézus Krisztusra alkalmazza a Biblia több helyen ezt a szót, hogy prototokosz, és pedig, hogy elsőszülött. Ilyen helyek a Kolossébeliekhez írt Páli levél első fejezete 15. verse. Az első fejezet 18. verse. A Jelenések könyvében szerepel a prototokosz Jézusra alkalmazva az első fejezet 5. versében. Hadd olvassam fel a Kolossé beliekhez írt Páli levél első fejezete 15. illetve 18. versei alapján, hogy milyen értelemben használja a prototokoszt, az első szülött szót Jézusra alkalmazva. Hát mindenképp megértettük, hogy jelképesen, azaz arra utal a szó, hogy Jézus Krisztust az Atya Isten felkente, már örök időknek előtte, majd a testetöltés után keresztségekor, hogy ő legyen, az előbb mondtuk, a világ megváltója, de végül a királyok királya, és az uraknak ura. Tehát erre utal az elsőszülött, a tisztségre, arra a funkcióra, amit a megváltási tervben az Atya Isten adott a fiának, és a szó nem jelenti azt szó szerint, hogy az Atya Isten előhozta valahonnan, honnan a fiát szülés által. Ó, dehogy is. Ilyesmit nem szabad állítani, mert a Szentírás tanítása ellen állítod az ilyesmit. Itt vagyok a Kolossi beliekhez írt levélben, már is olvasom az első fejezet 15. versét, majd a 18-at. Aki képe, mármint az Úr Jézus Krisztusról beszél, Jézus Krisztus, aki képe a láthatatlan Istennek, az Atyának, minden teremtménynek előtte született. Na itt a görög szövegben azt szerepel, Károly így fordítja, hogy minden teremtménynek előtte született, hogy ő a prototokosz, ő az első szülött, 18. vers, és ő, az Úr Jézus Krisztus, a feje a testnek, az egyháznak. Aki a kezdet, első szülött a halottak között, hogy mindenekben ő legyen az első. Tehát az első szülött nem szó szerint, hanem jelképesen, tipológikusan Dávid volt az előképe Jézusnak, és Jézusban teljesedett arra a tisztségre emelés, az már tisztséget megkapta az Atya Istentől az örök időknek előtte, de testetöltésekor igaz Jézus Krisztus a világ megváltója lett, és a királyok királya erre a tisztségre szentelte fel, kente fel az Atya Isten az ő fiát. És az a szó, hogy prototokosz, elsőszülött, ez a szó. Azt a funkciót, azt a tisztséget jelöli, amit Jézus kapott az Atya Isten által való felkenetés révén, és pedig, hogy ő a királyok királya, az Urak ura, és Dávid volt az előképe az Ótestamentumban, és Jézusban teljesedett az az előkép, ami Dávid volt.
Hát erről ír a második Zsoltár, és pedig hogy kente fel, az Atya Isten helyezte ebbe a tisztségbe a fiát, és pedig, hogy ő legyen a prototokosz, és pedig az első szülött. A második Zsoltár egy mesiási Zsoltár, Jézusról, a mesiásról szól. Hallgassátok meg, hogy ez a Zsoltár hogy jelöli, vagy hogy jövendöli meg azt, amit az Atya Isten tesz a fiával, felkenés által, és pedig, hogy királlyá keri fel, hogy a megváltási tervben ő legyen végül az Urak ura és királyok királya. A második Zsoltár első versében, második versében a következőket olvasom. Miért dühösködnek a pogányok és gondolnak hiába valóságot a népek? Második vers. A föld királyi felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az Atya Isten ellen, és az ő felkentje ellen. Az a szó, hogy felkent, az a héber szövegben Mashiach, onnan a magyar mesiás. Mashiach az azt jelenti, hogy felkent. Ezt jelenti magyar. Tehát azt mondja a szöveg, hogy a föld király és a fejedelmek lázadtak az Atya Isten ellen, és az ő általa felkent mesiás az Úr Jézus Krisztus ellen. És természetesen, hogy teljesedett ez az ellenségeskedés, amikor Poncius Pilátus, Herodes és a többiek elítélték az Atya Isten küldöttét, Jézus Krisztust, és halálra adták. Itt erről beszél, mint profécia a második Zsoltár. A hetedik vers, a hatodik vers és a hetedik vers nagyon csodálatos dolgot mond. Második Zsoltárban vagyunk. Azt mondja a szöveg, én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Hetedik vers. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Tehát felkent az Atya Isten a fiát erre a szent tisztségre, és az a tisztség, hogy a királyok királya, urak ura a megváltási terben, arra a tisztségre utal az a görög szó, hogy prototokosz. Tehát akkor megértettük. A harmadik része, egyben utolsó része ennek az előadásnak az, hogy az a szó, hogy fiú, amikor Jézusra alkalmaz a Szentírás, miért különbözik attól, az alkalmazástól, amikor ezt a szót rám vagy rád, vagy Izrael népére alkalmazza Isten a Bibliában. Mert Izrael népe úgy szerepel a Szentírásban, mint Istennek a fia. Minden egyes zsidó, minden egyes izraelita Istennek volt a fia. De amikor ezt a főnevet, hogy fiú, Jézusra alkalmazza a Szentírás, azonnal olvasom, mást jelent a fiú szó, nem szó szerint kell értelmezni, és pedig úgy, hogy az Atya Isten megszülte a fiát, vagy megteremtette, hanem átvitt értelemben. Mit jelent az a szó, hogy fiú az Új Testamentumban, amikor a főnevet, ezt a szót a Szentírás Jézusra alkalmazza? Hát egészen mást jelent. Meglepti titeket, hogy mit jelent. Olvasom a János evangéliuma a 5. fejezetének a 18. versét. János evangéliuma 5. fejezetének a 18. versét, majd össze fogom hasonlítani a János evangéliuma 19. fejezetének a 7. versével. De olvassam előbb az 5. fejezet 18. versét. Figyeljétek meg, hogy mit mond itt a Szentírás. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon fontos. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni, az Úr Jézust, a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg az Úr Jézus, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel, az atyával. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Atya Isten az én atyám, tehát én a fia vagyok, ő másképp értelmezte a fiú szót magára alkalmazva, mint a teremtményekre. A zsidókra, Izrael népére, vagy rád. Azt mondja itt, hogy a zsidók azért akarták megölni, mert ő Isten fiának nevezte magát. És ezáltal Jézus azt fejezte ki, tudjátok mit? Én olyan értelemben vagyok fia az Atya Istennek, amilyen értelemben ti nem vagytok. Olyan értelemben, hogy a fiú szó azt fejezi ki, én
egyenlő vagyok az Atya Istennel, azaz teljes Isten vagyok, úgy, mint az Atya Isten. Tehát a fiú szó arra utal, hogy Jézus teljes Isten, nem arra, amire akkor utal, ha rólad van szó. Mert fia valakinek azt jelenti, hogy megszült édesanyja. Édesapa és édesanyja a világra hoztak. Amikor Jézusról van szó, akkor tisztséget jelenti. És ez alkalommal azt, hogy ő teljes Isten. Ő nem teremmény. Ő a teremtő. A 19. fejezet, ezzel befejezzük, 7. verse. Nagyon fontos. Hallgassátok figyelemmel. Felelének néki a zsidók, nékünk törvényünk van, és amit törvényünk szerint meg kell halnia Jézusnak. Mivel, hogy Isten fiává tette magát. Miért kell meghalnia az Úr Jézusnak? A zsidók szerint, akik félreértették a dolgot, azaz helyesen értelmezték, csak a következtetés volt rossz. Azt értelmezték a fiú szó alatt, hogy ő Istenné teszi magát. A zsidók nem értették meg azt, hogy itt az Új Testamentumban, az ótestamentumi Jahvé, az ótestamentumi Istene van jelen testet töltött formában. Ezt nem értették. De azt megértették, hogy amikor Jézus a fiú szót magára alkalmazta, akkor azért tette, hogy az a fiú szó azt fejezi ki, én teljes Isten vagyok. És ezért akarták kivégezni a többek között. Tehát a fiú szó az egyszülött, vagy a páratlan, és az elsőszülött, mind a három kifejezés azt mondja, hogy Jézus teljes Isten. Hogy ő olyan tisztséget kapott a megváltási terve, ami páratlan volt. Senki másnak nem adták. Csak neki adhatta az Atya Isten, mert Jézus teljes Isten. Nem teremtmény, teremtő. Ezek szerint megváltó is lehet, és a királyok királya. Kedveseim, a Szentírás meggyőzött, ugye? Hogy Jézus teljes Isten. Az Atya Isten nem teremtette, nem hozta a világra valamikor a mínusz végtelenben, hanem mindig létezett. Mindig létezni fog. Teljes Isten. A Szent Háromság második személye. Imádkozzunk hozzá. Szerető Jézusunk, ismét örömmel, szeretettel, áhítattal, istenfélelemmel járulunk hozzád, mert te teljes Isten vagy. Mi pedig elismerünk téged, és alávetjük magunkat, ami kedves és drága megváltónknak, Urunknak és Királyunknak. Arra kérünk téged, hogy urald az életünket, hogy legyen erőnk szembeszállni a hamis tanokkal, amelyek terjednek a világon és az egyházban is, hogy képesek legyünk az igazi igazságot, a valódi igazságot, a bibliai igazságot nem csak megérteni, hanem miután megértettük, követni is. Köszönjük szépen, hogy erőt adsz a Szentlélek által, hogy kövessünk téged áhítattal, istenfélelemmel, szeretettel, mert te vagy a mi megváltó Istenünk.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük az érthető magyarázatokat, miszerint Jézus az egyedi, egyke és elsőszülött, nem emberi számítás szerint, hanem elsősorban tipológikus, szimbolikus értelemben. Párhuzamot vonva, hogy jobban megértsük Jézus egyediségét és elsőbségét megváltásunkra nézve. Ezek a kifejezések Ábrahám, Dávid esetében használatosak, akik személyei Jézusra utaltak. De a valódi elsőszülött, megváltásunk munkájában, aki felkenetett, az Jézus Krisztus, akit az Atya Isten kent fel, hogy ő legyen a világ megváltója és a királyok királya. Arra a funkcióra, ami a megváltási tervben egyedül és elsőként a Jézusé. Kívánom, hogy mindannyian megértsük Jézusnak ezt az elsőbségét, egyediségét Isten megváltói munkájában. Amen.

századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, folytatni fogjuk a Jóisten segítségével a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ezzel az alkalommal elmélkedésünknek címe a szeretet bátorsága, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Krisztus kardja. Alapigénket Lukács evangélium a 6. fejezetében találjuk meg, a 6. fejezet 26. versében. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 26. versét olvassuk. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Hasonló ige részt olvashatunk még Máté evangélium a 10. fejezetéből, és onnan a 34. verstől a 38. versig terjedő részt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Valaki azt mondta, hogy ha az életed csendes és kényelmes, ha a másokkal való kapcsolataid simák, s ha úgy érzed, hogy egyetlen ellenséged sincs, lehet, hogy nem vagy igazi keresztény. Némelyek dicsekednek azzal, hogy mindenkivel jóban vannak. Úgy vélik, hogy ez lelki életüknek egyik pozitív vonása. Számukra nagyon fontos, hogy mindenki helyeselje őket, előnyben részesítse őket, s azt hiszik, hogy az igazi keresztényt mindenki szereti. A Szentírás mégis Isten akaratát a népszerűség s a barátszerzés elé helyezi. Sokszor választanunk kell a kettő között. Az Úr Jézus úgy nyilatkozott, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez volt számára a legfontosabb. Az Atya akarata a mi megmentésünk. Márpedig ez megkövetelte Jézustól, hogy nagyon sokszor ne a mi akaratunk szerint cselekedjen. Mi nem tudjuk helyesen megítélni azt, ami örök javunkra, vagy örök kárunkra van. Ezért, ami megváltunk, az Atya akarata szerint kellett foglalkozzon velünk. Ezek szerint veszélyes dolog mindenkivel jóban lenni, amikor Jézus Krisztus nincs jóban mindenkivel. Krisztus tudta, hogy az Istennel való kapcsolata konfliktusos helyzetbe juttatja majd őt. Követőit is figyelmeztette arról, hogy amennyiben Isten akarata és terve szerint fognak élni, a többség haragjának és gyűlöletének fogják kitenni magukat. Nyíltan szólt erről, mint olvastuk Máté evangélium a 10. fejezetében. Kellemetlen szavak ezek. Olvassuk újból őket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Felkavarnak minket ezek a szavak. Sokan nem is értelmezik szó szerint őket. Jelképekkel fényezik őket, vagy bátorító közhelyekbe burkolják őket. Nem kellemes dolog ellenségeskedést kiváltani vallásos okokból, háborúságot elindítani néha a családban. Úgy érzik, hogy az evangélium nem azért adatott, hogy kellemetlen viszonyokat hozzon létre. Abszolút értelemben, igen, nem ezért jött Jézus, hogy egymás ellen úszítsa az embereket. És Ajás próféta, mint békesség fejedelmét mutatta be a Messiást. De emberi szinten belátjuk, hogy a leghevesebb reakciókat Isten váltotta ki a bűnös emberekből. Mert óriási ellentét létezik Isten és Sátán között, a menny és a föld között, az igazság és hamisság között. Simeon karjaiba vett a gyermek Jézust a templomban, és profétikus szavaiban ezt mondta Máriának. Imé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak, sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Egy dolog bizonyos. A szeretet és az igazság sohasem gyűlöl, sohasem üldöz. Az igazi egyház nem lehet üldöző egyház. Jézus Krisztus nem fenyegetőzött, nem folyamodott soha karhatalomhoz az evangélium ügyéért, nem tanította tanítványait, hogy erőszakos módszerekkel terjesszik Isten országának evangéliumát, nem avatkozott politikai csatákba. Ha napjainkban is léteznek rekonstrukcionista törekvések, vagyis teokratikus, keresztény társadalmi rendszer létrehozására irányuló törekvések, amelyek az államhatalom által próbálják kikényszeríteni a keresztény életformát, tudnunk kell, hogy ezeknek semmi közük sincs Krisztushoz és a Szentlélekhez. A vallásos intolerancia, türelmetlenség mindig a hitehagyásnak egyik sajátossága. A Jelenések könyve nyíltan szól a végidei üldözésekről, gondolok a Jelenések könyvének 12. valamint 13. fejezetére, a 16. fejezetre szintén. Tehát ezek az igehelyek a végidei üldözésekről szólnak. Azok ellen, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét. Ha a kegyelmi idő megrövidítetik, látni fogjuk, hogy kik nyúlnak majd kényszerítő eszközökhöz a két tábor közül. Az őszinte Krisztus követőnek tudnia kell, hol van a helye, az üldözők, vagy pedig az üldözöttek között. Az évszázadok során sok könyvet írtak Isten ígéreteiről, sok prédikáció hangzott el ezekről. Vajon megértettük, hogy a megpróbáltatások és üldözések részét képezik az isteni ígéreteknek? Egy író megjegyezte, hogy Jézus három dolgot ígért az ő követőinek. Hogy félelem nélkül lehetnek, hogy paradox módon boldogok lehetnek, és azt, hogy nyomorúságban lesz részük. Mint embernek fia, Krisztus volt a legmegpróbáltatottabb ember. Habár tökéletes volt a szeretetben, kedvességben, együttérzésben, Jézus, a békesség fejedelme, a legnagyobb háborúságok középpontjába került. Gyermekkorában és serdülőkorában keserűen kellett elviselnie a családbeli feszültségeket, mert nem tudták az övéi megérteni, mit is jelent az ő messiási küldetése. Az övéi terveztek vele kapcsolatban, eltekintve az ő mennyei atyának tervétől. Néha feddő szavakat kellett használjon, amit fethetetlen érzékenysége fájdalomként élt át. Senkit sem értettek félre annyira, mint őt. Senkit sem mutattak be tévesebben, mint őt. Senkivel sem bántak gonoszabbul, mint vele. Szinte érthetetlen, hogy a legszeretőbb személy ezen a világon a legelkerültebb, a leggyűlöltebb és legmegvetettebb legyen. És mégis ez a valóság. Akik őt követik mindenben, legyenek felkészülve, hogy hasonló kezelésben részesüljenek. Lukács evangélium a 23. fejezetében azt olvassuk a 31. versben, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, vagyis Jézus Krisztuson, mi esik a száraz fán, vagyis az ő követőin? Hasonló szavakat találunk Máté evangélium a 10. fejezetében, a 25. és 25. versben. Nem feljebb való a tanítvány, mondja ott az ige. Nem feljebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? És idézhetnénk János evangélium a 15. fejezetéből is hasonló szavakat. Ha gyűlöltiteket a világ, mondotta Jézus, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha egy világból lennétek, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok-e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolg az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. A krisztusi szeretetnek és a Krisztus iránti szeretetnek és hűségnek ára van. Azt mondja Pál apostol, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Néha a kegyelmes, zavartalan, népszerűségnek örvendő élet a kegyesség hiányának a jele. A bátortalanságnak az eredménye, mert félünk úgy követni Krisztust, ahogyan elvárja tőlünk. A világon elég sok megvetendő és elítélendő dolog létezik ahhoz, hogy konfliktusba kerüljünk személyekkel, cselekedetekkel, helyzetekkel. A Krisztus visszajövetelét megelőző napokra is találnak, megváltónak szavai, melyek azt mondják, boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyái. Drága keresztény testvéreim, Krisztus igéit mégis helyesen kell alkalmazzuk napjainkra. Senki se keresse szándékosan a másokkal való konfliktust. Ne indítsuk el a válságot, mielőtt eljönne annak ideje. Jézus szavainak értelme számunkra az, hogy hozzá hasonlóan szeressük embertársainkat, tegyünk jót mindenkinek, még ellenségünknek is. Hirdessük Istennek országát, a Jézus hitét és Istennek parancsolatait. Ha nem tudjuk elkerülni a feszültségeket, ne legyenek más okok a hithűségen kívül. Ha megadjuk Istennek azt, ami az övé, és a császárnak azt, ami az övé, ahogyan olvassuk Máté evangélium a 22. fejezetében. És ez idézi elő a válságot, akkor lelkismeretünk tiszta. Mindenesetre ne szenvedjünk, mint gonosztevők, vagy mint más dolgába avatkozók, mondja Péter apostol, hanem a Krisztus nevéért.

Elmélkedésünknek címe Krisztus kardja. Nem tudjuk tehát abszolút módon kikerülni a válságos helyzeteket, Krisztus kardját. De téves lenne eltompítani annak élét, csak azért, hogy népszerűek legyünk, és jól menjen dolgunk ezen a világon. Az Isten iránti engedetlenség túl magas ár lenne az ideig óráig tartó örömökért. A fenevad bélyegét nem sokára polgári törvény segítségével kényszerítik majd az emberekre. A fenevad bélyege a hamis szombat. A negyedik parancsolatnak megváltozott, hamisított változata. Ha az Isten iránti hűség sodor minket a próbákba, ez nem elítélendő dolog, legalábbis a menny előtt nem. A korai kereszténység jól ismerte az Isten iránti hűség árát, de nem tekintették túl magasnak azt. Némelyek a megalkuvást választották, lemondva az örök jutalomról. A valóság az, hogy békés vagy háborús időkben Krisztusnak követői mindig két lehetőség között döntöttek, az Istennel való megbékélés, vagy a bűnnel való kompromisszum. Voltak idők, amikor a keresztény egyház népszerű lett, például a negyedik évszázad elején. 313-ban Konstantinus császár kiadta a keresztényekkel szembeni türelmi rendeletet. 323-ban a keresztény vallás államvallás lett. Az államigazgatásban a császár inkább a keresztényekre számított, és ez megnyitotta kapukat az opportunista pogányok előtt. A formai megtérés által az egyház megtelt a pogány tanításokkal és szokásokkal, például a nap imádása a hét első napján, a lélek halhatatlanságának a tana és más tévtanítások. A békés idők veszélyesebbé váltak, mint a három évszázadig tartó pogány római üldözés. Az egyház népszerű lett, de hitehagyó egyben, és két évszázad után ő maga üldöző egyház lett a maradék sereg ellen, akik Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez ragaszkodtak. Sokkal több áldozata lett a keresztény Rómának, mint a pogány Rómának. Közel 100 millió áldozatot követelt. Amikor az egyház történetet tanulmányozzuk, rájövünk, hogy a hit és az igazság tekintetében nem a szám, nem a többség és nem a tekintély a kritérium. A többség úgy az ószövetségi időkben, mint az új szövetségi időkben hitehagyott volt. Ezért használja a Szentírás a maradék fogalmát, ahogyan olvasok Ésajás proféta könyvében, a 10. fejezet 22. versében. És ezt az ígét megismétli Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében. Ott az ige azt mondja, mert ha néped, Izrael, szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövénye, csak a maradék tér meg. A hitehagyás sokkal népszerűbb, mint az Isten iránti hűség. A Jelenések könyvében szó esik erről, a 12. fejezet 17. versében. Megharagulvék azért a sárkány vagy sátán az asszonyra, az egyházra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Krisztusnak bizonyságtétel, a prófétaság lelke, a prófétákra való hallgatás. Az igazi kereszténységben hatalmas

Biblia kutatás, az evangéliumnak másokkal való megismertetése, a szenvedők és a nincstelenek támogatása, a bármilyen bűntől való óvakodás. Igen, ez Istennel való járás, mint Énok járt hajdan Istennel, egy nagyon elvetemült nemzedék közepet.

azzal ellentétben, amit a modern és posztmodern társadalom ismer. Pál apostolnak szavai időszerűek ilyen értelemben. Nyissuk meg a Szentírást a Róma belekhez írott levél 13. fejezetéhez, és onnan olvassuk a 11. verstől a 14. terjedő részt. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásukban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hasonlóképpen olvashatnánk az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetéből, a 11. és 12. verset. Pál apostol azt írja ott, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Ugyanebben a levélben a 2. fejezet így kezdődik. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Krisztusnak tanítványa más szemmel nézi ezt a világot, más elvek szerint él. Számára a 10-es számrendszer elsősorban Istennek erkölcsi törvényét, a 10 parancsolatot jelenti. Ebben a rendszerben az igen igent jelent, a nem nemet jelent. A kilogram 1000 gramot jelent, és így tovább. Egy szóval Krisztus fetetetlensége a keresztényi erkölcsnek és lelkületnek alapja. Ezt félre lehet magyarázni, fel lehet cserélni emberi normákkal. Mégis a közeledő ítélet az isteni mérce alapján történik majd. S a mennyei templomban Isten fia ezt fogja nem sokára kijelenteni, ahogyan olvasuk a Jelenések könyve utolsó fejezetében. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ebben a perspektívában kellene válaszoljunk akkor, amikor a gonosz sok formában kísért minket. Alkohol, kábítószerek, erkölcstelenség, tisztátalan ételek, bűnös szórakozások, korrupció és egyebek által. Krisztus hite olyan, mint a tövis a bűnös világ oldalában. Mint ahogy a világ bűne is, tövis volt Krisztus sarkában. Úgy, ahogyan olvassuk Mózes 1. könyvének elején, és ellenségeskedés szerzek közötted, vagyis Sátán és az asszony között, a te magod és az ő magva, Krisztus, az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Sátán Krisztusnak sarkát mardosta, igen, megsebezte őt a Golgotánál, de Krisztus Sátánnak fejére taposott. Krisztus és Sátán között ellenségeskedés van. Krisztus követője és a Sátán követője között szintén. Krisztus tanítványa
tudja azt, hogy ő a Szentléleknek temploma, hogy Istennek tulajdona, hogy Áron vétetett meg Jézus Krisztusnak áldozata által. Sátán tanítványa abszurdumnak véli a kegyes, Istenfélő életet. Krisztus tanítványa könyörületes egy olyan világban, amelyben ez gyengeségnek számít. Krisztus tanítványa becsületes egy olyan világban, amelyben a hamisság komputerizálva van. Krisztus követője erkölcsös egy bűn tengerévé vált világban. Az igazi keresztény önfeláldozó azoknak világában, akik csak magukért élnek. Akkor, amikor a tömegbölcselet viszonylagos erkölcsről és etikáról beszél, Krisztusnak tanítványa továbbra is engedelmeskedik a 10 parancsolat urának. Miközben a humanizmus önmegújulásról és fejlődésről szól, Krisztus követője tudja, hogy csak a Szentlélek újíthat meg valakit. A hit embere kész mindenek fölé helyezni az Istennel való közösséget. Még az élet fölé is, nem azért, mert nem szeretne élni, hanem éppen azért, mert szereti az életet, az örök életet. A hit embere nem kell versenyre másokkal, igazságával dacolva, hanem önmagával küzd a Szentlélek ereje által. A hit emberei, köztük a mártírok is, nem egy eszméért éltek és haltak meg, nem egy elméletért vagy egyházért, hanem egy személyért, Jézus Krisztusért. Ők ismerték a szeretet merészségét, Jézusnak kardját. Bátrok voltak meghalni Krisztusért, mert volt bátorságuk élni Krisztusért. Akik Krisztuséi, idegenek ezen a világon, megvetettek és gyűlöltek, habár ők nem embertársaik ellen élnek, hanem azoknak javára. Luther mondotta, Isten mintha nem vezetne, hanem előre nyomna engem, nem vagyok önmagam ura. Békében akarok élni, mégis a forrongás közepébe vagyok vetve. Ha kerülni akarjuk ezt a forrongást, a hit miatti nyugtalanságot, ne fedjük meg a bűnt, ne szóljunk az evangéliumról és Istennek parancsolatairól. Alkalmazkodjunk a világi mércéhez. Ez a legbiztosabb útja a békés elkárhozásnak. Választanunk kell tehát a háborgó üdvözülés és a békés elkárhozás között. A lomhaság, a vétkes hallgatás, a kendőzött kompromisszum, mely összetéveszthető néha bölcsességgel csendet eredményezhet, de nem akármilyen, hanem a vihar előtti csendet. A harctérről megszökő katona rövid időre nyugodt lehet, de ez nem jelenti a küzdelem végét. Amikor az befejeződik, ő nem lesz a győztesek között. Késő lesz győzni. Róluk mondja az Úr, Jeremiás prófita által, hogy elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Krisztus közeli eljövetelekor megjelennek majd a szökevények, és megtudják, hogy túl késő már.

Krisztus követője lenni. Ez egy radikális dolog. Ez háborús üzenetet jelent Sátán ellen. Ez a Szentléleknek teljességét jelenti mi bennünk. Az isteni elveknek gyakorlását és hirdetését. Istennek olyan keresztényekre van szüksége, akiknek bátorságuk van őt szeretni, és embertársaikat, mint önmagukat. Akik készek feláldozni a népszerűséget, a kényelmet, sőt, még életüket is. Itt csupán két lehetőség van. Vagy személyesen bekapcsolódni a drámai küzdelembe, vagy ellankadni a célba jutás előtt. Az Illéshez, Jeremiáshoz, Pálhoz, vagy Lutherhez hasonló hitharcosok sokakat megzavarnak, néha még azokat is, akik Isten házából valók. Illést is ilyen szavakkal fogadta Akháb király. Te vagy az Izraelnek megháborítója? A hite hagyott nép számára élükön a királlyal, Illés háborúságkeltő volt. Micsoda irónia és paradoxon! A vétek nélküli vétkesség paradoxonja. Olyan időben, amikor a bűn az igazság állarcát hordja. Újból kihangsúlyozzuk Krisztus szavainak értelmét. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek. Nem keressük a konfliktust, nem szeretjük a szenvedést, és nem ismerjük a szenvedés kultuszát. Nem hiszünk a vezeklés és önkínzás érdemeiben. Egyszerűen és szerényen akarunk Krisztusért élni, és embertársainkért, akikkel Jézus azonosul. Ez számunkra az üdvösség felé vezető út. De fel kell fedeznünk a vég felé közeledve, hogy ez nem egy békés út, nem kellemes és nem kényelmes hobbi, hanem kockázatos választás. Az embereket szeretni boldog, roppant nehéz vállalkozás. Némelyek prozelitizmusnak, bigotizmusnak, vagy szektáskodó magatartásnak bélyegezhetik az evangéliumnak eljuttatását minden emberhez. Pál apostol, mintha csak számunkra írta volna ezeket a szavakat, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Jézus pedig még drámaibb kifejezést használ. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Ez nem fanatizmus, nem önigazulás, nem lelki felfuvalkodás, nem a kegyességnek látszata, hanem a szeretet merészsége. Krisztus kardja. Visszatérve Pál apostol tapasztalataihoz, idézhetünk a Korintusbelekhez írt második levélnek 12. fejezetéből. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol nem volt pszichiátrai eset, nem volt mazokista, vagyis nem kereste a kínzásokban a kielégülést, nem volt paranoiás, mint ahogy Jézus Krisztus sem volt az. A krisztusi jövőnk megtapasztalásában nem tudjuk elkerülni a megvetést, a fenyegetést és szenvedést. Ezért mondta Luther, békét, ha lehet, de igazságot minden áron. Az apostolok a pogányok közé mentek Krisztus szeretetével és evangéliumával. Róluk mondja az írás, hogy országháborítók voltak. A Cselekedetek könyve 17. fejezetében olvashatunk erről. Pál és Silás Tesalonikában, előbb a zsidók zsinagógájában hirdették Krisztust, majd a görögöknek. Némelyek hittek, de a többi zsidó irigységtől felindítatván felháborították a várost ellenük, mondván, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Hát
ezeknek az rendháborgatóknak munkája révén közel 10 millió pogány lett keresztény az apostoli korszakban. Azok a napok visszatérnek nem sokára. Addig is őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket. Röviden összefoglaljuk őket. Istennek akarata fennebb áll az emberek helyeslésénél és kegyénél. Másodszorban, a krisztusi élet kiváltja hitetlenek ellenségeskedését. Harmadik gondolat. Krisztus kardja a gonoszok reakcióját fejezi ki akkor, amikor megadjuk Istennek azt, ami az övé. Negyedsorban. Az igazi kereszténység radikális dolog. Mindent megváltoztat bennünk és körülöttünk. Aztán a küzdelemtől visszariadok nem sokára megtudják, hogy elmúlt az aratás, és ők nem szabadultak meg. Hatodsorban. Nem akarunk kultuszt csinálni a szenvedésből. Nem. Hanem Krisztus szeretetéből, mely nem riad vissza próbáktól. És hetedsorban. Az evangélium hirdetői sokszor országháborítóknak tűnnek. Mégis általuk készíti el Isten a minden idők legnagyobb aratását. Áldjon meg a jó Isten mindannyiunkat, mint aratókat, és ugyanakkor, mint termést, az ő országa számára.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a

0: sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Immár a tizedik alkalomhoz érkeztünk el, a tizedik előadáshoz, amelynek az a címe a Jézussal való együttélés gyümölcsei. Jézus Krisztus egy különleges példázatban beszél arról, hogy mi, akik ővele együtt járunk, együtt élünk, milyen módon teremhetünk gyümölcsöt. Szeretném Istennek igéjét olvasni János evangéliuma 15. fejezetéből. János evangéliuma 15. fejezetében az első verstől a 7. versig terjedő szakaszban így hangzik az ige. Én vagyok az igazi szöllőtő, és az én atyám a szöllőműves. Minden szöllőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szöllővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szöllő tőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szöllőtő, ti a szöllővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szöllővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Idáig az ige. Ezt a példázatát Jézus az utolsó vacsora után mondta el, miközben már a Gecsemáné kertje felé vonult a tanítványaival. Ebben a példázatában önmagát hasonlítja a szöllőtőhöz, bennünket pedig mindannyiunkat egy-egy szöllővesszőhöz. Ezzel a üzenettel, ezzel a példázattal azt szerette volna megértetni a tanítványaival, és tulajdonképpen közvetve velünk az utókor tanítványaival is, hogy nem elégedhetünk meg azzal, ha csak alkalomszerűen megyünk hozzá, és mindig a segítségét kérjük. Mi oda-oda megyünk Jézushoz, aztán megint elfordulunk. Aztán, mikor megint baj van, megint oda megyünk, aztán megint elfordulunk. Mindig, mikor jó vannak a dolgaink, akkor hűtlenek vagyunk hozzá. Elengedjük a kezét. De amikor baj van, akkor mindig mellé megyünk, és kérjük őt. Azt mondja Jézus, maradjatok én bennem. Ott közel. Élő közösségben. Éppen ezért az a kapcsolat, amiről Jézus ebben a példázatában beszél, ez nem lehet egy olyan alkalmi érintkezés, nem lehet egy olyan kibejárás kapcsolata, hanem csak folyamatos, élő összeköttetésben valósulhat meg. Amiképpen a tőkétől elkülönülve egyetlen vessző sem tud élni, ugyanúgy mi sem tudunk Jézus Krisztus nélkül élni. A tőkéből állandóan áramlik az az éltető nedv, ami a vesszőket életben tartja. Ezért mi is csak akkor tudunk igazán lelki életet élni, ha az az állandó összeköttetés megvan Krisztussal. Hogy a Szentléleknek az éltető ereje állandóan hassa át a mi lelki életünket, és az éltessen bennünket. Ha a kereszténységünk még csak annyiból áll, hogy elfogadtuk Jézus megváltóként, akkor tulajdonképpen még csak az első lépést tettük meg Jézus felé. Bár Jézus Krisztus elfogadása jogot ad nekünk az örök életre. Korábbi előadásban említettem a Lator esetét. Ő csupán annyit tudott tenni, hogy elfogadta Jézus személyes megváltónak. És Jézus megígérte neki, hogy velem leszel az én országomban. Jézus azonban bennünket, akik nem a halálunk pillanatában fogadjuk el őt. Bennünket szeretne tovább vezetni, egészen közel magához. Ezt viszont abban az emberben tudja csak elvégezni, aki most már kész együtt élni vele. Akik készek azt a döntést meghozni, hogy én együtt akarok most járni Jézussal. Egy nemes szöllővesszőnek az életideje akkor kezdődik, amikor a fiatal hajtást beleoltják a tőkébe. És a mi lelkiéletünk, a Krisztussal való lelkiéletünk is akkor kezdődik, amikor összeköttetésbe kerülünk Krisztussal, amikor összefonódunk, szinte összeforrunk Jézussal. Az oltás sikere mindig azon múlik, hogy a vesző tudott-e a rostjaival teljesen egyesülni a tőkével. Összeforrt-e a vesző és a tőke rostja. Apósom Rózsa kertész volt, és nagyon sokszor figyeltem meg, ahogy szemezték a rózsákat. Több ezret egyszerre is. Mikor végeztek, akkor utána mindig ment és nézte, hogy élnek-e még a szemek. Megkezdődött-e a forrás, megkezdődött-e az az élet, amely egy új tőkéből fogja szívni az életet. Mert onnan, ahonnan származik, onnan le lett vágva. Bennünket is el akar vágni Jézus a világ befolyásától, hatásától. Ne a világból szívjuk a tápláló nedvet magunkba. Egy másik tőkébe lettünk helyezve. Jézus Krisztusba. És nekünk vele kell összefornunk. Belőle kell szívjuk az éltető nedvet. Éppen ezért most már nem az óemberünk fog növekedni és fejlődni, hanem egy másfajta élet növekszik bennünk. A növekedés elmaradása az minden esetben valamilyen betegségnek a következménye és a jele, a szőlő esetében is, vagy éppen a kisgyermekek esetében is. Fiatal ember voltam még akkor, amikor az ismeretségi körömben egy fiatal házaspárnak a 3-4 éves gyermekénél megállt a növekedés. És amikor rádöbbentek, hogy mi történt, akkor egyik orvostól szaladtak a másikhoz, kétségbe esetten, hogy mi lesz az ő gyermekükkel. És valahogy így van, ami mennyei atyánk is. Ha a mi növekedésünk, a lelki fejlődésünk megáll, mi csupán csak annyit tettünk, hogy oda mentünk Krisztushoz, átadtuk az életünket, megtörtént az újjászületés, már Istennek gyermekei vagyunk, csak éppen nem fejlődünk, nem növekszünk. Megállunk egy helybe. Akkor az igén keresztül azt mondja az Úr, valami súlyos állapot következett be. Lelkileg betegek vagyunk. És ha ez így marad, akkor meg fogunk halni. Szükségünk van egy gyógyításra. A növekedés következményeként több dologban is elvárása van Istennek tőlünk. A gyermekek épp úgy, mint a növények, nem a saját erejükből és a szorgalmukból tudnak növekedni, hanem azoknak az adományoknak az elfogadása által, amiket az Isten biztosít. Legyen az táplálék, levegő, napfény és így tovább, a növények is csak így tudnak nőni. A gyermekek is csak úgy tudnak nőni, ha elfogadják azt, amit a szüleik biztosítanak számukra. Elfogadjuk-e azokat az eszközöket, azokat az isteni eszközöket, amit a Jóisten azért biztosított nekünk, hogy lelkileg fejlődjünk és növekedjünk? A természetnek ezek az adományai éppen olyan áldásosak a növényvilágra, mint ahogy nekünk Jézus Krisztus. Nekünk Jézus jelenti mindazt. Isten különböző kegyelmi ajándékokról, eszközökről gondoskodott, amelyek segítenek a keresztényi növekedésünkben. A lelki növekedésünknek a legfontosabb eszköze az Isten igéje. Jézus Krisztus úgy beszél róla a kísértés pusztájában, amikor a kísértő környékezi, hogy mondd a köveknek, hogy változzon kenyérré, akkor egyszerűen azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Máskor pedig Jézus azt mondja, hogy a beszédek, amiket én szólok néktek, az lélek és élet. Isten igéje a mi lelki táplálékunk, amivel élnünk kell naponta, és ráadásul ugyanúgy kell élnünk vele, mint ahogy a fizikai táplálékunkkal. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki naponta csak egyszer eszik. Olyannal már igen, hogy kétszer. De olyannal, hogy csak egyszer, még nem találkoztam. És olyannal sem találkoztam, aki úgy él a fizikai táplálékkal, hogy egyik nap eszik, a másik nap azt mondja, hogy nincs kedvem mostan. És ha valaki ezt tenné, akkor egy idő után teljesen leerőtelenedne, elveszíteni az egészségét, beteggé lenné, kezdene sorvadni az élete, és ha kitartana ebbe az állapotba, akkor meghalna. Börtönökben büntetnek úgy, a szigorított fogdákban, hogy egy nap nem kap semmit enni, a másik nap csak a fele adagot kapja, mint a többiek. Magyarországon 20 nap a szigorított fogda, és amikor valaki 20 napot lenyom, akkor bizony már nagyon erőtelenül tud lenni. Ha kétszer lenyom 20 napot, akkor már csak úgy tudják kivezetni a fogdából. Nem tud a saját lábán állni. És hogyha mi a lelkéletre átvetítjük ezt, hogyha én nem élek minden nap az Istennek az igéjével, hanem csak úgy teszek, hogy egyszer eszek, máskor nem, akkor lelkileg elerőtelenedek. És akkor egyáltalán nem csodálkozhatok azon, ha lelkileg beteggé válok. Sorvadozik a lelkéletem. Nem életerős a lelkéletem. Nem vagyok tele boldogsággal, örömmel. Nem sugárzik belőlünk az, hogy de jó az Istennek szolgálni, de jó az Isten gyermekének lenni. Vannak emberek, akik olyan egészségesek, hogy azt mondják nálunk, hogy majd kicsattan az arca, látszik rajta az egészség. A lelkélet területén is így kell, hogy legyen. Látszódjon meg rajtunk az, hogy milyen jó az Isten közelébe élni, milyen jó az ő gyermekeinek lenni. Pál apostol azt mondja ezzel a lelki táplálékkal kapcsolatban, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És hogyha az igére gondolunk, akkor azt mondjuk, az Isten szinte személyesen tud hozzánk szólni, ha mi felnyitjuk ezt az igét, és belelapozunk, és nyitott szívvel fordulunk felé, akkor egyszer csak azt érezzük, hogy olyat olvasok, minthogyha személyesen nekem írta volna a Jóisten. Pedig több ezer évvel ezelőtt fogalmazódott meg. Az ige kutatása közben azt is érezhetjük, minthogyha Isten feltárná és megismertetné velünk a legrejtettebb gondolatainkat, vagy éppen a bűneinket. Az Isten beszéde ugyanis elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, mondja Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, és megítéli a gondolatot és a szívnek indulatait. A legrejtettebb zugát is tudja érinteni a mi bensőnknek és a gondolatainknak. Az ige az válaszol a senkinek el nem mondott töprengéseinkre, aggodalmainkra. Eloszlatja a félelmeinket, bátorít, vigasztal, útmutatást, tanácsot ad. És ez valóság, csak ki kell próbálni. Élni kell vele. Élni kell vele. Jeremiás próféta vallomásában olvashatjuk, Jeremiás könyve 15. fejezet 16. versében, ha szavadat hallattad, mondja a próféta, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nekem, és szívemnek vigasságára. Na, ez az egyik olyan eszköz, amit a Jóisten azért adott, hogy a mi lelki fejlődésünkben segítsen bennünket vele. A másik ilyen eszköz, amit a Jóisten adott, az imádság. Az Istennel való beszélgetésnek a lehetősége. Az imádság az az Isten által biztosított olyan lehetőség, amely által bármikor, bárhol, szabadon, személyesen kapcsolatba kerülhetek a világ mindenség Istenével. Megszólíthatom őt minden pillanatban. És az Isten rádiója be van kapcsolva az én szavamra. Bármikor szólhatok. Nincs olyan pillanat, hogy ki van kapcsolva. Mindig vételre áll az ő fogadása. Bármikor szólhatok hozzá. Az ima az olyan, mint a léleknek a lélegzett vétele. Ahogy a fizikai lényünk nem tud levegővétel nélkül hosszú ideig megmaradni, na ugyanúgy a lelki életünk sem tud imádság nélkül létezni. Szükségünk van az imádságra, hiszen az imádság által kérjük a Jóistentől mindazt, amire szükségünk van. Éppen ezért hadd mondjam ki a másik nagy meghatározást, az ima az kulcs a hit kezében, amivel meg tudom nyitni a mennyei tárháznak az ajtaját. Imádság által tudom kinyitni azt a tárházat, ahol az Isten gazdag értékei vannak felhalmozva. és mindez az enyém lehet. Csak menjek az Istenhez, keressem őt az én imádsággal. Az imádságban hatalmas segítők állnak a rendelkezésünkre, a segítségünkre. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében a 8. fejezet 26. versében mondja, a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Milyen csodálatos! A Szentlélek is segítségére van az Isten kereső embernek. Mint lelkész, nagyon sokszor találkoztam már azzal a gondolattal, hogy emberek azt mondták, én nem tudok imádkozni. Már volt olyan is, hogy azt mondta, hogy imádkozzon helyettem. De az nem ugyanaz. Én nem tudom az ő érzéseit úgy megfogalmazni, ahogy neki kellene. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy szabadon mondja el az Istennek azt, ami éppen benne van. Olyan természetesen, ahogy az ott van. Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Hadd kérdezzem, szoktunk-e szorongó érzéseket érezni magunkban, amikor a barátainkkal beszélgetünk? Én még nem találkoztam olyan barátokkal. Amikor a barátjával találkozik valaki, akkor mindig felszabadult. Minden szorongó érzése elmúlt. Ha egy idegennel kell beszélni, akkor igen, akkor föllépnek ilyen gondolatok, de a baráttal szemben nem. És Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. És ezzel arra biztat, merjük őt megszólítani, merjünk közeledni ő hozzá. Keressük a vele való beszélgetésnek a lehetőségét, és mondjunk el neki mindent, úgy, olyan természetesen, ahogy azt érezzük bent. És ha úgy érezzük, hogy nem tudom megfogalmazni, akkor próbáljuk ki. Ezt is egy házi feladatnak ajánlom, egy leckének. Próbáljuk ki. Hagyatkozzunk rá a Szentlélek segítségére. És egyszer csak azt érezzük, hogy a harmadik, negyedik mondat után már olyan természetesen jönnek belőlünk a gondolatok. Mert a Szentlélek segít ott, ahol én nem tudok. A Szentlélek segít megfogalmazni azokat a gondolatokat és érzéseket, amik bennem van. Azonban még egy titkot hadd mondjak el. Csodálatos a Bibliának ez az üzenete. Azt mondja a Szentírás, hogy még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. És ezzel azt mondja ki az Isten, ha mégse sikerül megfogalmazni a gondolatodat, elég, ha tele van a szíved érzéssel. Nem kell mindig megfogalmazni az érzéseket. Elég, ha a szívedet tárod ki az Úr előtt, hogy Uram, te tudod, hogy én mit érzek. És ő tudja, jobban, mint én. Ő egészen érti azt. És a Biblia még egy nagy segítőről beszél. A rómaiakhoz írott levél 8:34. Versében azt mondja a Szentírás, Krisztus, aki az Isten jobbján van, ő esedezik érettünk. Jézus maga is a segítségünkre siet az imádkozásban. A Jóisten tehát mindent biztosít számunkra, hogy mi előre tudjunk haladni, mi fejlődni tudjunk, valóban növekedni tudjunk a hitéletben. A növekedésünk alapját pedig a Krisztussal való együttélésünk képezi, aminek lényegét szintén ebben a példázatban találjuk meg. Mindannyian tudjuk, hogy a tőkével való élő összeköttetés nélkül a vesszők elsorvadnak vagy elszáradnak. Külsőleg még egy bizonyos ideig kapcsolatban lehet egy vessző a tőkével. Még az elszáradt vessző is. Egy bizonyos idő után azonban minden külső beavatkozás nélkül ez a vessző le fog törni a tőkéről. Ha megszakadt a Jézussal való összeköttetés. Ugyanezt a törvényszerűséget találjuk meg a keresztény ember lelki növekedésében is. A mi életünkben sem elég a külső látszat. Nem elég azt, hogy azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk. Még az se elég, hogy a környezetünkben azt gondolják az emberek, hogy na ez az ember keresztény. Ez kevés. Élet csak akkor van a kereszténységünkben, ha az igazi tőkével, Jézus Krisztussal összeköttetésben vagyunk, élő közösségben, és ennek az élő közösségnek az eredményeként gyümölcsöt termünk. No, erről még szeretnék később szólni. Szeretném azt is megjegyezni. A természet világában ugyanis, ha egy vesző elszáradt és letört a tőkéről, soha többet kapcsolat nem lehet a kettő között, élő kapcsolat. Ezzel ellentétben a lelkélet területén, ha egy vesző, egy keresztény ember, egy hívő embernek megszakadt a Krisztussal való élő összeköttetése, még akkor is, ha teljesen elszáradt a lelkélete, Isten új életet tud támasztani. Mert ő a halottat is fel tudja támasztani. És ezért nincs elveszett állapot. Jézus mindenhonnan vissza tud fordítani egy lelket. Ő a halottat, a lelkileg halottat is fel tudja támasztani. De egy bizonyos ponton ennek az embernek is akarni kell ezt. Ha Krisztusból táplálkozik az életünk, akkor a krisztusi élet fogja a mi életünket is egyre inkább jellemezni. Azonosan fogunk gondolkodni az élet különböző dolgairól, azonosan ítéljük meg azokat, magatartásunk és az emberekhez való viszonyulásunk olyan lesz, mint amilyen Krisztusé volt, ugyanazokat akarjuk cselekedni, mint amit Krisztus tett. Mert ő a mi példaképünk, mert ő a mi mesterünk, és mi belőle nőttünk ki, ezért a természetünk is ugyanaz kell, hogy legyen. A többi példázatához hasonlóan Jézus itt is a keresztény emberek két osztályát mutatja be. Az egyik osztály azokból áll, akik nem teremnek gyümölcsöt. És ezért azt mondja Jézus a tanításával, hogy idővel a gazda le fogja metszeni a tőkéről. A másik osztály pedig azokból áll, akik gyümölcsöt teremnek, éppen ezért a gazda ezeket állandóan tisztogatja, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Vannak olyanok is, akik nem teremnek gyümölcsöt, de növekszenek, fejlődnek, hatalmas lombozatot eresztenek, meddő veszőszálak. És ez a meddőség azokról mondható el, akiknek a Jézussal való kapcsolatuk csak látványosságot szolgál, szinte a maguk mutogatását. Ha a Jézussal való kapcsolatból származó előnyöket csak hivalkodásra használjuk, hogy elmondhassuk, én is hívő ember vagyok, én is keresztény ember vagyok, én is hiszek az Istenben, és így tovább, vagy talán még a jó cselekedeteket, amiket gyakorlok, azokat is csak azért teszem, hogy másoknak a figyelmét felhívhassam rá, hogy lássátok, én milyen sok jó dolgot tettem. A farizeusok Jézus idejében kürtöl tettek maguk előtt, amikor vitték a szegényeknek az alamizsnát. Csak azért, hogy mindenki lássa, hogy ő micsoda jó dolgokat csinál. Na ez a meddő hívőség, aminek semmi gyümölcse nincsen. A másik osztályról azt mondja Jézus, teremnek gyümölcsöt, de a szöllős gazda azt szeretné, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. A több termés érdekében újra és újra megtisztítja a vesszőket, és ez a tisztogatás több szempontból is szükséges. Egyes szöllőindák hajlamosak lefelé fordulni, a föld felé, és igyekszenek a földön kúszni, mindenbe belekapaszkodva, mindenre rátekeredve az kacsaikkal. És valahogy mi is sokszor így vagyunk, mi is hajlamosak vagyunk a föld felé fordulni. Az Isten dolgaitól a földi dolgok felé fordulni. És hajlamosak vagyunk minden utunkba eső dologba belekapaszkodni, ráfonódni, összekapcsolódni vele. De ez elvezet bennünket Krisztustól. Egyáltalán nem abba az irányba fejlődik a lelki életünk, ha mindenbe belekapaszkodunk. Ezért Jézus, mivel ő tudja, hogy ez a mi természetünkből, az evilági bűnös világ természetéből fakad, ezért ő közbeavatkozik, mint jó gazda, és egyszerűen elvágja ezeket a földhöz kapaszkodó kis indáinkat. Nagyon sokszor, amikor Jézus így közbeavatkozik az életünkben, amikor egy új irányt akar szabni az életünknek és a gondolkodásunknak, akkor az nekünk fáj. De legyünk biztosak abban, hogy az Isten kezébe van a kés, amely ezeket az indákat levágja. És ezért nyugodtan ráhagyatkozhatunk, még akkor is, ha fáj ez.

gyümölcse lehet. A Szentlélek gyümölcse azonban nem egy vagy két szemből áll, hanem nagyon sok szemből. Pál apostol a Galácia beliekhez írott levelében sorolja fel, hogy miből is áll a lélek gyümölcse. Azt mondja, hogy ez a szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség és szelídség, mértékletesség. Ezekből áll a lélek gyümölcse. Amikor a kereszténységünk csak cselekedetekben nyilvánul meg, az sohasem tekinthető a lélek gyümölcsének. Nem is lesz maradandó és állandó. A lélek gyümölcse ugyanis az a léleknek egy olyan állapotát fejezi ki, amikor az isteni nemes jellemvonások fejlődnek ki belülről indulva. A lélek gyümölcsének mindig a szívben, a belső emberünkben kell kialakulni, amiként azt Jézus életéből is tanulhatjuk. Jézus azt mondja az evangéliumokban feljegyzett tanításaiban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, és utána azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Jézus nem egyszerűen csak alázatoskodott, nem felvett valamilyen szelíd és alázatos magatartást, ő a szívében volt ilyen. A külső cselekedetei csak megnyilatkozási formái voltak annak, ami belül a szívében volt. És azt mondja, na ezt a leckét tanuljátok meg tőlem. Szívetekben legyetek szelidek és alázatosak. Vagyis a lélek gyümölcse az mindig a szívben fogadjon, onnan induljon kifelé. Az a vessző, amelyik Jézussal, az igazi szöllő tőkével van kapcsolatban, az mindig szöllőt fog teremni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, vele élő összeköttetésben, annak a lelki élete mindig a krisztusi jellemvonásokat fogja teremni. A Krisztussal kapcsolatban lévő emberek cselekedetei sohasem kiszámítottak, sohasem valamilyen cél érdekében történnek, nem önmagukon erőszakot alkalmazva tesznek valami jót. Ezek az emberek nem tudnak másként cselekedni, nekik a jó cselekvése a természetes, mert Krisztussal összekapcsolódva élnek. Egy különös történetet találunk, példázatos történetet a Szentírásban Jézus szavaiból, hogy amikor azt mondja, ő visszajön az ő dicsőségének királyi székébe, és kétfelé fogja választani az embereket, az egyiknek azt mondja, éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, és akkor ezek az emberek azt kérdezik, hogy mikor, Uram, mi nem emlékszünk, hogy ezt tettük volna. És ez azért van, mert ezek az emberek nem előre megfontolt szándékkal cselekedték a jót, nem kiszámítottan, nem valaminek az érdekében tették, hanem a szívük természetességével tették. Olyan természetes volt nekik, hogy a jót teszik, mint a másik embernek az, hogy leül az asztalhoz és elfogyassza a reggelit. És amikor ez megtörtént, akkor feláll és megy tovább. De nem jegyzi föl emlékként, hogy megőrizze. Ezek az emberek se emlékeztek, hogy ezeket tették. De az Isten, aki titkon néz, ő feljegyezte. A Szentírás azt mondja a Malakiás könyvében, hogy egy emlékkönyv íraték ő előtte. Azokról, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Minden jó cselekedetet Isten egy emlékkönyvbe felír. És ő pontosan emlékszik mindenkinek a jó tettére. Amikor Jézus azt mondja, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt, akkor ezzel azt is mondja, hogy a kereszténység számára kísértést jelent olyan gyümölcs felmutatása, amely nem méltó a megtéréshez. Vannak olyan keresztények, akiket én úgy szoktam nevezni karácsonyfa keresztények. Elnézést a hasonlatért, de valahogy ezt találom a legközelállóbbnak hozzájuk, a felmutatott gyümölcseik alapján. Amikor kis gyerek voltam még, és készítettük a karácsonyfát, hogy állítsuk fel, és készítettük elő a dolgokat, az én feladatom volt, hogy a Jonatán almát kellett fényesítenem, csiszolnom, és minél ragyogóbb legyen az az alma, mert felakasztottuk a karácsonyfára. És az ott csillogott, villogott a maga pompájában. A karácsonyfát nagyon szépen fel lehet ékesíteni. Gyönyörködni lehet benne.

De hadd kérdezzem, annak az almának milyen köze volt ahhoz a fához? Nem az a fa teremte. Nem abból jött elő. A fának és a gyümölcsnek a természete teljesen idegen egymással. És így vannak nagyon sokan a keresztények, hogy a lélek gyümölcséhez hasonló cselekedeteket, magatartásformát, viselkedés, beszédet, és így tovább, felvesznek magukra. És azt mutatják, mintha ők ezt teremték volna. A lélek gyümölcse belülről kell, hogy fakadjon. A szívből kell, hogy fakadjon. Onnan kell, hogy teremjen. Ha például a lélek gyümölcseként a szelídség, a türelem, a szeretet nem a szívből jön elő, hanem csak egy felvett magatartás forma, akkor nálunk azt mondják, lépjek csak az ilyen embernek a lábára. Csak egy pillanatra. Abba a pillanatba elveszíti a türelmét, elveszíti a szeretetét, mindent elveszít, mert az egész, ami látszott rajta, az csak egy felvett magatartás. Az nem a természete, idegen tőle. Ezért mondom azt, hogy az ilyen keresztények csak olyanok, mint a karácsonyfa. Fel vannak ékesítve, díszítve, de idegen gyümölcsökkel. Idegen a természetüktől, nem az övéké. Ezek az emberek talán olyanok is lehetnek, hogy nagyon sok esetben nem képmutatásból veszik fel ezeket a cselekedeteket, hanem úgy gondolják, hogy ez kötelességük. Úgy gondolják, hogy ha ezt nem tennék, akkor nem lennének jó keresztények. Úgy gondolják, hogy az üdvösség részesei csak akkor lehetnek, ha ezeket cselekszik. Ezek a gondolatok mindegyike szinte hordoz bizonyos igazságot magában. Egy dologról azonban megfeledkeznek. Ezek a látszatgyümölcsöknek semmi kapcsolatuk nincs Krisztussal, az igazi szőlőtőkével. Amikor Jézus a dicsőséges visszajövetele alkalmával ketté választja az emberiség táborát, akkor éppen erre fog rámutatni az előbb elmondott példa alapján. A példázatának elmondása közben Jézus szinte refrénszerűen ismétel egy nagyon fontos gondolatot. Azt mondja, maradjatok én bennem, és én pedig ti bennetek. A Krisztusban maradásnak, a Krisztusban élő ember életének sok gyakorlati tünetét és megnyilatkozását ismerjük, azt azonban már kevésbé ismerjük, és tudjuk, hogy miként lehet Krisztusban maradást állandósítani az életünkben. Problémát jelent az a körülmény, hogy a Krisztusban maradás ismérvei nem mindig jellemzik az életünket, vagy pedig nem olyan szinten, ahogy kellene. És ez a körülmény annak a bizonyítéka, hogy nem ismerjük eléggé azt, miként lehet Krisztusban maradni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a Krisztusban maradás problémájáról csak általánosságban beszélünk. Vannak, akik azért nem akarják konkrétizálni a saját életükben, mert nagyon az elevenükbe vágó kérdést érint. Nagyon közelről érinti a lelki életüket. Vannak olyanok, akik rendelkeznek bizonyos elméleti ismerettel ezzel kapcsolatban, de hiányzik mellé a tapasztalat. Talán olvasták az igét, de nem élték még át. Nem engedték, hogy a saját életükben valósággá váljon, tapasztalati élményé. Jézus mellett maradás érdekében két területen kell a saját részünket elvégezni. Azt a részt, amit Jézus nem végez el helyettünk. Az egyik oldalon ápolnunk kell azokat a dolgokat, amelyek a Jézussal való kapcsolatunkat jelentik. Minden ember a személyiségének a jegyében keresheti. Mert az egyik ember úgy tudja Jézussal ápolni a kapcsolatot, hogy olvassa az igét. A másik úgy, hogy hallgatja az igét. A másik úgy, hogy imádkozik. A másik úgy, hogy beszélget lelki dolgokról. Különböző módon tudjuk a Jézussal való kapcsolatot ápolni. Tegyük! Ez a mi részünknek az első része. A másik oldalon viszont naponta önvizsgálatot kell tartanunk, és a felismerés arányában el kell határolódnunk minden olyan dologtól, ami akadályozza vagy megszakítja a Jézussal való kapcsolatot. Mindenki a saját életében kell, hogy ismerje, mik azok a területek, mik azok a dolgok, amivel ha foglalkozik,
akkor a Jézussal való kapcsolata megszakad. Ne tegyük ezeket. Ezek a tiltott területek. Ezek a mai tiltott fák. Ahogy Édenben nem kellett volna Évának oda menni a tiltott fához, és akkor nem bukott volna el. Mi is, ha nem megyünk ezekre a tiltott területekre, nem élünk ezekkel a dolgokkal, amiről eleve tudjuk, hogy megszakítja a Jézussal való kapcsolatot, akkor meg tudunk állni. Akkor az Isten oltalma alatt vagyunk. Akkor Jézus ott van mellettünk. De Jézus nem tud oda kísérni bennünket olyan helyre, amire ő eleve azt mondta, hogy ezt ne tedd. Ha én mégis tenni akarom és teszem, akkor Jézus tiszteletbe tartja az én szabad akaratomat. Nem fog kényszeríteni arra, hogy megállítson. Kezdetben nem könnyű megtenni ezeket a lépéseket. Határozott erőfeszítést igényel tőlünk, sőt esetenként kemény küzdelmet önmagunkkal. Amit tehát nekünk kell tenni, az nem más, mint megpróbáljuk a Jézussal való kapcsolat külső körülményeit megteremteni, ezzel az igyekezetünkkel párhuzamosan Jézus is megteszi a maga lépését, de ő belül a lelkemben. És amikor ez a két igyekezet találkozik, Jézus elvégzi belül a lelkembe, a szívembe, a gondolkodásomban az ő művét, újjáteremt, megváltoztatja azt, én pedig örködök a külső körülményeken. Így kell együtt dolgoznom Jézussal. Így kell együtt haladjok Jézussal. És amikor ez a két igyekezet találkozik és együtt munkálkodik, na ennek az első eredménye az újjászületés, majd utána pedig a növekedés, a fejlődés és a gyümölcstermés. És ekkor mondható el, hogy a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. És ez az újjá lett élet fog nagyon sok gyümölcsöt teremni. A megtéréshez méltó gyümölcsöt fogja teremni. És itt különösen szeretném hangsúlyozni ezt a szót, megtéréshez méltó. Egy példával hadd szemléltessem, hogy mit értek alatta. Egyszer egy szombati alkalommal egy család meghívott ebédelni, és amikor elvégeztük az ebédet, a ház asszonya egy gyönyörű, gyümölcsös tálat hozott még az asztalra. És a tálnak az egyik oldalán egy nagyon szép alma volt. Annyira szép volt, hogy ahogy megláttam, úgy megcsillant a szemem, talán azért is, mert egyébként is szeretem az almát, és bizonyára a házasszonya észrevette a szemem csillonását, mert az alma a tálnak a túlsó oldalán volt. És mindjárt megfordította előttem a tálat, és azt mondta, hogy látom, hogy nagyon tetszik ez, vedd ki, fogyaszd el. És amikor kivettem, és ketté vágtam ezt az almát, hogy elfogyasszam, ez a kívülről nagyon gyönyörű alma belül tiszta barna volt. Világos barna, tiszta barna volt az egész, teljesen ehetetlen volt, pedig kívül gyönyörű volt. Ezért mondja Jézus azt, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Mert a megtéréshez méltó gyümölcs, az a gyümölcs, ami a Szentlélek eredményeként kell kialakuljon az életünkben, az nem csak kívülről szép, hanem belül is szép kell, hogy legyen. Jézus a farizeusoknak is azt mondta, hogy ti kívül szépek vagytok, de ha belenéz valaki a ti életetekbe, ha fel tudna nyitni benneteket, belül tele vagytok mindenféle undoksággal. Ezért mondja Jézus, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Segítsen a Jóisten bennünket arra, hogy ilyen gyümölcsöket tudjunk teremni a Jézussal való együttélés jegyében. Szeretném elmondani, témánknak az lesz a címe, beteljesedve Jézus szeretetével. Ugyanis, ha Jézust befogadtuk a szívünkbe, és már vele haladunk együtt, akkor a jézusi szeretet kell megmutatkozzon az életünkben. De ennek a kapcsán felvetődnek olyan kérdések, tudunk-e úgy szeretni, ahogy Jézus? Nem csak azt, aki bennünket szeret, hanem azokat is, akik nem szeretnek bennünket. Mert Jézus úgy szeretett bennünket, amikor mi még ellenségei voltunk. Éppen ezért tudjuk-e szeretni az ellenségünket is?
hogyan lehet egyáltalán az ellenséget szeretni? Van-e olyan szeretet feleslegünk, amiből tovább tudunk adni másoknak is? Na, ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Mindenkit nagyon nagy szeretettel hívok és várok. A Jóisten áldása legyen velünk.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

A Kenyában élő elefántok több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra, állapította meg egy kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek, barlangokba járnak és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzeteket kaparnak le maguknak, ezért sóbányász elefántoknak is nevezik őket. Kedves hallgatóink, többetek kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az Érdekes Hírek 10 percében. Munkatársaink Nagy Beatrix és Takács Emil közreműködésével. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Juhász Zsolt életmód tanácsadó a mindennapi kenyerünk és a mozgás kapcsolatáról szóló előadásából fogja bemutatni a bevezető részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Van egy ilyen mondás, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez Jézus Krisztusnak az egyik imádságában hangzott el, és azért érdekes ez, mert mi is minden nap kenyeret veszünk magunkhoz. Ez egy olyan táplálék, amit minden nap fogyasztunk, és nem mindegy, hogy jót eszünk, vagy rosszat. Érdekes, hogy ez a két hát minőség jelzés, hogy jó kenyér és rossz kenyér fölkerülhet egy oldalra, mert én nem gondoltam korábban, hogy létezik rossz kenyér. Ugye minden kenyér jó, mert finom, mert az embernek elveszi a éhségét, stb. És akkor később utána olvasgattam ennek a témakörnek, akkor láttam azt, hogy azért nem minden arany, ami fénylik. Látjuk mindjárt, hogy mire gondoltam. Ugye jó kenyérrel kezdjük, ugye a teljes kiőlésű gabonából készült kenyér. Én ezt nevezem jó kenyérnek, látni fogjuk, hogy miért. Hogyha a búzaszemet megvizsgáljuk, látott már, bocsánat a kérdésért, ugye látott már mindenki búzaszemet. A búzaszem úgy néz ki, ahogy itt látjuk, hogy van a legszélső része, ugye a héja, van a alleuron réteg, van a legbelső része, és van a csíra. Így néz ki egy, hát majdnem minden mag így néz ki, de mondjuk ez a búzaszem esetében ez teljes mértékben igaz. És a malomipari eljárás során ezeket az alkotó részeket, ezektől az alkotó részektől megszabadítják a búzaszemet, és ma látni fogjuk, hogy miért. Ugye, hogyha teljes búzaszemet nézzük, akkor úgy néz ez ki, hogy van ugye a héja, az alleuron réteg, a magbelső és a csíra. Ezek az alkotó részek, ezek miben előnyösek a számunkra, hogyha ezt is elfogyasszuk? Ugye, hogyha héjnál kezdjük a legkülső része, ugye a feladata a védelem. Ugye a mi védelmünk is, ezt majd látni fogjuk később, de a búza szemnek a mechanikai védelme, ugye azért van ez ott. Aztán színanyagokat tartalmaz, ugye cellulóz, hemicellulóz van benne, B1 vitamin, ásványi anyagok, fitinsav, ugye vas, cink, kálcium, a cinknek a komplex formája megtalálható benne, ugye hőre nem érzékeny. Ezt lehet a héjéről elmondani. Az alleuron réteg, ugye láttuk azt, hogy ez a második réteg, ez a réteg, az alleuron réteg úgy hívják, ez is eléggé gazdag tápanyagban, méghozzá van benne rengeteg fehérje, vannak benne zsírok, növényi zsírok, ásványi anyagok, és a B-vitamin csoportnak gyakorlatilag majdnem az egészen megtalálható benne. Ugye a B-vitamin csoportot értjük a B1, B2, B6, stb. B12 nincs benne, viszont a B12-n kívül majdnem az összes B-vitamin megtalálható benne. Tehát nagyon értékes része a gabona szemnek, búza szemnek. Ugye a következő, hogyha befele megyünk kívülről, akkor a magbelsőt, hogyha nézzük, van benne szénhidrát, és van benne fehérje. A szénhidrát része ugye elsősorban keményítő, ez 55 és a 80% közötti mennyiség. Alakja, mérete jellemző a gabonára, befolyásolja az emészhetőséget. Erről majd később visszatérünk. Ugye a fehérje, ez sikérképző fehérje, vízben nem oldódik, de 170-220% vizet képes megkötni, száraz állapotára vonatkoztatva. Megduzzadva hálós, szivacszerű szerkezetet hoz létre. Ugye ez a magbelső. Hogy a csírát nézzük, ugye ez a búzaszemnek a alsó részében lévő kis részecske, akkor ez úgy néz ki, hogy van benne fehérje szintén, vannak benne zsírok, zsírszerű anyagok, ásványanyagok, ugye foszfor, kálcium, kálium, cink, mangán, vitaminok közül is van benne a B-vitamin palettának majdnem az egésze, E-vitamin és karotin. Ugye milyen élettani hatása van a búza csírának? Ugye ez már érdekesebb kérdés, mert ezt nem sok helyen reklámozzák. És főleg annak a hátterén érdekes, hogy a teljes búzaszemet ugye darabjaira szedik, és abból készül a fehér kenyér, majd később ezt is látni fogjuk. Tehát búza csírát is eltávolítják belőle. Azért káros ez nagyon, mert a búza csírában ugye eszenciális olajok vannak, ugye E-vitamin, ami köztudottan antioxidáns, A-vitamin, ugye az A-vitamin erősíti a szemet, látást, immunrendszert, a légúti betegségekkel, megbetegedéssel szemben ellenállóvá tesz. Ugye ez is köztudott, a hajra, bőrre, fogra, fogényre rendkívül jótékony hatással van. Ugye E-vitaminről tudjuk azt, hogy oxigénnel látja el a szervezetet,
ezáltal fokozza az állóképességet, mérsékli a fáradtságot, stb. Stb. Ugye a kálciumról is tudjuk, hogy a csontképzésben van nagy szerepe, aztán a fog zománcban, a fog felépítésben is nélkülöztetlen, a vas felszívódásában is jelentős szerepet kap, és a idegrendszerre is ugye nagyon jótékony hatást gyakorol. Ugye a magnéziumról tudjuk, hogy antidepresszáns, fogakra, csontokra szintén nagyon jó hatással van nyomelek. Mire jó a rost? Ugye ez egy, megint egy olyan kérdés, amire már majdnem a csípőből tudjuk a választ, viszont hogyha tételesen végigvesszük, hogy az a rost, ami a teljes búzaszemben benne van, ami jó esetben a kenyérben is benne van, hogy milyen élettani hatása van a szervezetre, akkor látni fogjuk azt, hogy nem szabad megválnunk tőle. Tehát inkább ragaszkodnunk kell hozzá, mint hogy megválni. Ugye a zsír és szénhidrát anyag cserében nagyon fontos szerepet játszik. Glükóz és koleszterin szint csökkenésben szintén, a tehetségérzés kialakulásában szintén nagy szerephez jut. Szívbetegségeknél, elhízásnál, a cukorbetegség kialakulásnál, epekövek kialakulásánál, különféle betegségek esetén mind-mind azt mondják az orvosok, hogy a rost az szinte nélkülözhetetlen. Hogyha valaki eszik rostot, akkor ezek megfelelő mennyiségű rostot és megfelelő minőségű rostot, akkor ezek a betegségek, nem mondom azt, hogy elkerülik őt, de statisztikailag sokkal, sokkal kevésbé fordulnak elő a rostfogyasztó embereknél, ugye a szívvel kapcsolatos betegségek, ugye a diabétes, cukorbetegség, stb., mint azoknál az embereknél, akik nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű rostot. Afrikában végeztek egy ilyen felmérést, ott a természetes életkörülmények miatt nagyon magas mennyiség a rost bevitel. Ugye majdnem minden nyersen estek, sok a gyümölcs, sok a nyers zöldség fogyasztás, a kenyeret sem olyan formában eszik, ahogy mi esszük, tehát viszonylag magas az élelmi rost bevitel, és ezért nagyon ritkán fordul elő vastagbél divertikulózis, ugye ami annyit jelent, hogy a nyárkahártya kiöblösödés. Hogyha a bélszerkezetet megnézzük, mondjuk a végbelet, akkor van a nyárkahártya, és az, hogyha ha kiöblösödik, azt hívjuk így, mitől öblösödik viszont ki, hogyha a székletnek az állagát vizsgáljuk, akkor minél lágyabb a széklet, annál könnyebben távozik a szervezetből. Minél keményebb a széklet, ugye annál nagyobb erőkifejtést kell, hogy az ember használjon, hogy tudjon normálisan távozni. De most, hogyha az embernek a széklete kemény, nem elég lágy, nehezen távozik, erőlködni kell, és ilyenkor a nyálkahártya nagy erőlködéstől az izom közé szépen kiöblösödik. És ez is nagyon-nagyon sok betegségnek a forrása. Azt mondják a felmérések, hogy általában az embereknek a 30-35%-ának van ez a betegsége. Úgyhogy nem is tud róla, és ez olyan fajta gólt a szervezetben, olyan fajta gyulladásokat okoz és gyulladásokat fellős, amit nem is tudnak, hogy ez ettől van. Továbbá, hogy ezeknél az embereknek, akik Afrikában ugye nagy mennyiségben fogyasztanak élelmi rostot, gyakorlatilag az aranyeres megbetegedés ismeretlen. Azon kívül a vastagbélrák szintén majdnem, hogy ismeretlen. És ezekről tudjuk, hogy minél civilizáltabb egy ország, annál jobban érintettek a lakói az ilyen jellegű megbetegedésekben, mint mondjuk a végbélrák.

0: A Szeuli Nemzeti Egyetem kutatói legújabb tanulmányukban rámutattak, a szem hátsó részének gyors és fájdalommentes vizsgálata a korábbiaknál sokkal pontosabb képet adhat a biológiai öregedés üteméről. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. Kedves hallgatóink, Nagy Beatrix vagyok, s a következő percekben munkatársam Takács Emil közreműködésével e tanulmányról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról szeretnénk részleteket megosztani önökkel is.
1: Egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, írja a Science Alert. A Frontiers in Physiology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaja Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett, 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az így csokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. A tejcsokoládé szintén motiváló volt. Ezzel 9-szer több emelést tudtak elvégezni. Nem ez volt az egyetlen pozitív hozadék. Az étcsokoládés illat kisebb éhséget és nagyobb teltségérzetet teremtett, és még a tejcsokoládé esetében is csak elhanyagolható volt az éhségérzet. Még mielőtt elrohanna mindezt kipróbálni a legközelebbi edzőterembe, fontos hangsúlyozni, hogy a kutatásnak vannak korlátai. Ilyen például az, hogy csak egy böjtöt követően végzett gyakorlatot teszteltek egy kis csoport fiatal férfin, akik hozzá voltak szokva az edzéshez. Emellett az is lehet, hogy csak a jobb illat motiválta a férfiakat, és nem változott a hormonháztartás és az agyi aktivitás sem. Ezeket ugyanis nem mérték.
0: A Kenyában élő elefántok több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra, állapította meg egy friss kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek, barlangokba járnak, és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzetet kaparnak le maguknak, ezért sóbányász elefántoknak is nevezik őket. A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányhoz természetvédelmi őrökkel és közösségi vezetőkkel készített interjúkat is felhasználtak az állatok viselkedésének leírásához. Egy természetvédelmi őr arról számolt be, hogy látott elefántokat egy angurvit nevű növényt enni, amelyet a helyiek többek között gyomorfájás kezelésére használnak. A beszámolók szerint az anyák időnként a borjaiknak is adnak a növényekből. A mostani vizsgálat szerint az elefántok legalább 35 különböző növényfajt használnak, ezek közül 25-öt a helyiek is gyógyhatásúként tartanak számon. A kutatók szerint még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthessék, az elefántok tudatosan, konkrét betegségekre választanak növényeket. A következő vizsgálatok során kamerákkal követik majd az állatokat, és elemzik az elfogyasztott növények összetevőit is.
1: Az Imperial College London szakemberei kimutatták, hogy a tartós stressz által kiváltott alacsony intenzitású gyulladás fokozatosan átalakítja a szív belső szerkezetét. A Science Alert szerint a folyamat ráadásul teljesen rejtve maradhat mindaddig, amíg be nem következik egy súlyos egészségügyi katasztrófa. Kutatásunk azt sugallja, hogy emberek milliói élhetnek rejtett gyulladással a szervezetükben. Ez a folyamat lassan megváltoztatja a szívüket, és hosszú távú károsodást okoz, ami jelentősen növeli a szívroham és a stroke kockázatát, magyarázta Declan O'Regan, az intézmény kardiológus kutatója. A szakemberek egy nagyszabású brit adatbázis segítségével csaknem 490 ezer ember adatait elemezték ki. A vizsgálat során a szívemer felvételek és a vérben található gyulladásos markerek mellett figyelembe vették a résztvevők genetikai hátterét, életmódját és csaknem 170 környezeti tényezőt is. A kutatók a szociális helyzetet, a magányt, a szorongást, az alvási szokásokat, a pénzügyi nehézségeket és a légszennyezettséget egyaránt vizsgálták. Az adatokból világosan kirajzolódott, hogy a magasabb gyulladási szinten rendelkezőknél a szívkamrák mérete kisebbé, a szívfalak pedig vastagabbá váltak.
0: Ezek a szerkezeti elváltozások végső soron ahhoz vezetnek, hogy a szív minden egyes dobbanással kevesebb vért tud pumpálni, ami a szívelégtelenség előszobája. A legmagasabb gyulladási értékeket mutató alanyoknál 43%-kal nagyobb valószínűséggel alakult ki súlyos érrendszeri megbetegedés az alacsony értékkel rendelkezőkhöz képest. Meglepő volt látni, hogy a társadalmi tényezők és a mentális egészség milyen szorosan összefügg a gyulladással és a szív károsodásával, pontosan úgy, mint az olyan ismert kockázati tényezők, mint a dohányzás vagy a mozgásszegény életmód, fogalmazott O'Regan kutató. A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a genetikai adottságok szintén meghatározóak, hiszen egyes emberek természetes módon ellenállóbbak a káros hatásokkal szemben. A tudósok azonosítottak olyan specifikus fehérjéket is, amelyek célzott gyógyszeres kezelések alapjai lehetnek a biológiai stressz csökkentésére. Bár a szociális egyenlőtlenségek felszámolása összetett feladat, a szív egészségéért egyéni szinten is sokat tehetünk. A dohányzás elhagyása, a rendszeres testmozgás és az elhízás elleni küzdelem hatékonyan csökkentheti a gyulladás mértékét, és védelmet nyújthat a későbbi szövődményekkel szemben.
1: A Seuli Nemzeti Egyetem kutatói legújabb tanulmányukban rámutattak, a szem hátsó részének gyors és fájdalommentes vizsgálata a korábbiaknál sokkal pontosabb képet adhat a biológiai öregedés üteméről, írja a Science Alert. A Geroscience című folyóiratban közzétett eljárás alapja az úgynevezett retinális korkülönbség, Retinal Age Gap, RAG technológiája, amelyet a tudósok már évek óta fejlesztenek. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. A koreai kutatók által kifejlesztett mély tanulási modellt közel 30 ezer retina képen tanították be, majd több mint 14 ezer független felvételen tesztelték. Az áttörést az jelentette, hogy a korábbi modellekkel ellentétben a tanító adatok közé nem csak egészséges, hanem beteg szemekről készült felvételeket is beépítettek, valamint a modell egyszerre vette figyelembe a vizsgált személy nemét és korát. Ennek köszönhetően az új rendszer átlagosan mindössze 2,5-2,7 év hibahatárral tudta megbecsülni a vizsgálatban résztvevők tényleges életkorát.
0: A kutatás megállapította, hogy a magasabb RAG érték, azaz amikor a szem állapota alapján a retina idősebbnek tűnik a személy valós koránál, szoros összefüggést mutat különféle krónikus betegségekkel és életmódbeli tényezőkkel. Cukorbetegség átlagosan plusz 2,52 évvel növelte meg a retina becsült korát. Dohányzás a jelenleg is dohányzóknál plusz 0,5 év, míg a korábbi dohányosoknál plusz 0,46 év korkülönbséget mutattak ki. Szemészeti betegségek. A makula degeneráció plusz 0,6 évvel, míg a szürkehályog plusz 1,86 évvel tolta el a becsült értéket, bár ez utóbbi részben a felvételek elhomályosodásának is betudható. Bár az egyéni diagnosztikához és a klinikai gyakorlatba való átültetéshez még további, hosszabb távú vizsgálatokra van szükség, a technológia óriási lehetőségeket hordoz a kutatók szerint. A jövőben a szemészeti szűrővizsgálatok során végzett rutin retinaszkennelés nem csak a szembetegségeire hívhatja fel a figyelmet, hanem korai figyelmeztetésként is szolgálhat a szervezetet érintő egyéb rendellenességek kapcsán is.
1: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk is egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásunkban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem közösen tanulmányozhatják Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Meghívom önöket, hogy ezúttal is vegyük elő a tanulmányunkat, és tanulmányozzuk, olvassuk tovább a 35. fejezetét ennek a könyvnek, ami a pápaság célkitűzéseit mutatta be eddig nekünk.

A pápisták keresztet helyeznek templomaikra, oltáraikra és öltözetükre. Mindenütt látható ez a jel, a kereszt, amelyet látszólag tisztelnek és dicsőítenek. Krisztus tanításait pedig értelmetlen hagyományok, hamis értelmezés és szigorú előírások alá temetik. Az, amit a megváltó a szenteskedő zsidókról mondott, még jobban ráillik a római katolikus egyház vezetőire. Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Máté 23.4 szerint. A katolikusok számos lelkiismeretes embert a megsértett Isten haragjától való állandó rémületben és félelemben tartanak, miközben sok egyházi méltóság fényűző és kicsapongó életet él. A bálványok és az ereklyék imádása, a szentek segítségül hívása és a pápa dicsőítése sátán cselfogásai, amelyekkel az ember figyelmét elvonja Istenről és fiáról. Hogy romlásukat okozza, igyekszik elterelni figyelmüket arról az egyetlen valakiről, akiben üdvösségre lelhetnek. Nem bánja, ha bárkihez fordulnak, csak ahhoz ne, aki ezt mondta: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Sátán folyvást igyekszik hamis színben feltüntetni Isten jellemét, a bűn jellegét és a nagy küzdelemben kockán forgó tényleges kérdéseket. Filozófiájával eltereli figyelmünket az Isten törvényében foglalt kötelességeinkről, és engedélyt ad a vétkezésre. Ugyanakkor hamis Isten fogalmat táplál az emberekben, hogy Istentől inkább féljenek és gyűlöljék, mintsem szeressék. Saját kegyetlenségét a Teremtőnek tulajdonítja. A kegyetlenség vallási rendszerekben ölt testet és istentiszteleti formákban fejeződik ki. Sátán így vakítja el az embereket és nyeri meg az Isten elleni harcban. Az Isten tulajdonságairól alkotott hamis fogalmakat elhitették a pogány népekkel, hogy emberáldozatokra van szükség az Istenség kegyének elnyeréséhez, és a bálványimádás különböző formái iszonyú kegyetlenségekben öltöttek testet. A római katolikus egyház, amely a keresztény szokásokba pogány elemeket kever, és a pogánysághoz hasonlóan hamis színben tünteti fel Isten jellemét, olyan eszközökhöz folyamodott, amelyek legalább olyan kegyetlenek és felháborítóak, mint a pogányok szokásai. Főhatalma idején Róma kínzó eszközök alkalmazásával fogadtatta el tantételeit. Mágiára küldte azokat, akik nem ismerték el követeléseit. Olyan vérfürdőket rendezett, amelyeknek a méretei csak az ítéletkor lesznek nyilvánvalók. Egyházi méltóságok sátán irányítása mellett megtanulták, hogyan kell olyan eszközöket csinálni, amelyekkel a lehető legnagyobb kint okozhatják áldozatuk életének kioltása nélkül. Sok esetben az emberi elviselhetőség végső határáig ismetelgették a pokoli kínzást, amíg a természet feladta a harcot, és a szenvedő boldog szabadulásként köszöntötte a halált. Ez volt Róma ellenfeleinek sorsa. Híveit korbáccsal, éheztetéssel és a testi sanyargatás minden elképzelhető és lesújtó formájával figyelmezte. A mennykegyének elnyerése érdekében a vezeklők a természet törvényeinek megrontásával hágták át Isten törvényét. Azoknak a kötelékeknek a széttépésére biztatták őket, amelyeket Isten az ember földi vándorútjának áldására és boldogítására hozott létre.
A temető olyan áldozatok millióit rejti magában, akik egy életen át próbálták legyőzni természetes érzéseiket, elfojtani embertársaik iránti rokonszenvet, mert Róma ezeket Istent sértő dolgoknak minősítette. Ha meg akarjuk ismerni azt a céltudatos kegyetlenséget, amelyet Sátán évszázadokon át gyakorolt, nem azok között kell keresnünk, akik soha nem hallottak Istenről, hanem a kereszténység központjában és egész területén. Csak át kell tekintenünk Róma történelmét. A megtévesztés e mamut szervezete útján a sötétség fejedelme megvalósítja célját. Meggyalázza Istent, és szerencsétlenné teszi az embert. Amikor látjuk, miként sikerül álcáznia magát és megvalósítania munkáját az egyház vezetői által, akkor jobban megértjük, miért olyan ellenszenves neki a Biblia. Ha az ember olvassa e könyvet, feltárul előtte Isten irgalma és szeretete, és felismeri, hogy ő nem helyez terheket az emberre. Csak egyet kér, megtört, bűnbánó szívet és alázatos, engedelmes lelkületet. Krisztus életében semmi sem utal arra, hogy az ember csak kolostorba zárkozva válhat alkalmassá a mennyei életre. Megváltunk sohasem tanította azt, hogy a szeretetet és az együttérzést vissza kell folytani. A megváltó szíve csordultig volt szeretettel. Az ember minél jobban megközelíti az erkölcsi tökéletességet, annál éberebb lesz, annál jobban felismeri a bűnt, és szánja a szenvedőt. A pápa Krisztus helytartójának mondja magát, de vajon mennyiben hasonlít jelleme megváltunk jelleméhez? Tudunk-e arról, hogy Krisztus embereket börtönbe vagy kínpadra küldött volna, mert nem adták meg neki a menny királyának kijáró tiszteletet? Vagy hogy halálra ítélte volna azokat, akik nem hittek benne? Amikor egy samaritánus falu lakói semmibe vették Jézust, János apostol mélységes felháborodással kérdezte. Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Jézus szánakozva nézett tanítványára, és megdorgált a keménységéért. Így szólt Lukács 9-ben. Az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Mennyire más lelkületről tett bizonyságot Krisztus, mint állítólagos helytartója. A római egyház ma egy makulátlan arcot mutat a világnak, és mentegeti iszonyú kegyetlenkedéseit. Keresztény köntöst öltött magára, de nem változott meg. A pápaság a letűnt korszakokban vallott elvei mellett ma is kitart. A legsötétebb időkben kigondolt tanításait ma is vallja. Senki ne hagyja magát megtéveszteni. A pápaság, amelynek a protestánsok ma tisztelettel adóznak, ugyanaz, mint amely a reformáció idején uralta a világot, amikor Isten emberei életüket kockára téve lerántották a leplet gonoszságáról. Ugyanaz a fennhéjázó büszkeség és önteltség jellemzi, amellyel királyokon és fejedelmeken hatalmaskodott, igényt tartva az Istennek kiáró tekintélyre. Lelkülete nem kevésbé kemény és uralkodó ma sem, mint amikor elfojtotta az emberi szabadságot és megölte a magasságos szentjeit. A pápaság hitehagyó lett, tehát pontosan az történt, amit a profécia előrevetített, 2 Tesszalonika 2-ben. Politikájához tartozik, hogy olyan jelleget ölt, amellyel a legjobban elérheti célját. Az eretnekeknek és az eretnekséggel gyanúsított személyeknek tett ígéretet nem kötelező megtartani, mondja. Vajon Krisztus egyházához tartozik az a hatalom, amelynek történelme 1000 évig a szentek vérével íródott?
Nem ok nélkül hangzott el protestáns országokban az a kijelentés, hogy a katolicizmus ma kevésbé különbözik a protestantizmustól, mint korábban. Történt változás, de nem a pápaságban. A katolicizmus valóban sokban hasonlít a jelenlegi protestantizmushoz, mert a reformátorok kora óta a protestantizmus nagy mértékben hanyatlott. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Ahelyett, hogy őriznék azt a vallást, amelyet egykor a szentek kaptak, úgy tűnik, mintha mentegetőznének, amiért szeretetlenül vélekedtek Rómáról, elnézést kérve fanatizmusukért. Még azok közül is sokan, akik kifogásolják a katolicizmust, veszélytelennek látják hatalmát és befolyását. Azt hangoztatják, hogy a középkor szellemi és erkölcsi sötétsége kedvezett dogmái, babonái és elnyomása terjedésének. De korunk kultúrája, a nagyobb tudás és a növekvő szabadság meggátolja a türelmetlenség és a zsarnokság feléledését. Annak a puszta gondolatát is nevetségesnek tartják, hogy ilyen állapotok létezhetnek ebben a felvilágosult korban. Az igaz, hogy nagy világosság, szellemi, erkölcsi és vallási sugárzik a most élő nemzedékre. Isten szent igéjének nyitott lapjairól a menny világossága árad a világra. De nem szabad elfelejteni, hogy minél nagyobb a világosság, annál nagyobb azoknak a sötétsége, akik azt meghamisítják és elutasítják. Ha a protestánsok imádkozó szívvel kutatnák a Bibliát, meglátnák a pápaság valódi jellegét, megdöbbennének attól, amit látnak, és őrizkednének tőle. Sokan azonban olyan bölcseknek tartják magukat, hogy úgy érzik, szükségtelen ahhoz Istent alázatos szívvel keresni, hogy az igazságot megismerjék. Miközben felvilágosultságukkal büszkélkednek, nem ismerik sem a Szentírást, sem Isten hatalmát. Valamivel azonban el kell hallgattatni lelkiismeretüket, és azt keresik, ami kevésbé lelki és megalázó. Olyan úton akarnak járni, amelyen nem kell Istenre gondolniuk. Azt a látszatot keltve, hogy nem feledkeztek el róla. A pápaság nagyon alkalmas ezeknek az igényeknek a kielégítésére. Mindkét osztály igényeinek, és ez a két osztály felöleli szinte az egész emberiséget, megfelel. Azokénak, akik saját érdemeik által akarnak üdvözülni, és azokénak is, akik bűneikkel együtt akarnak üdvözülni. Ebben rejlik a pápaság befolyásának titka. A sűrű szellemi sötétség kedvezőnek bizonyult a pápaság sikereihez. De azt is meg fogjuk látni, hogy a nagy szellemi világosság épp oly kedvező sikerei eléréséhez. A letűnt korokban, amikor az emberek vakok voltak, mert szentírás hiány nem ismerték az igazságot, ezrek estek törbe, mert nem vették észre a nekik állított csapdát. Korunkban sok embert elkápráztat az emberi spekulációk hamis csillogása, amit tévesen tudománynak neveznek. Nem veszik észre a kelepcét, és belesétálnak, mintha be volna kötve a szemük. Isten azt akarja, hogy az ember értelmi képességeit alkotójától kapott ajándéknak tartsa, és az igazság és a szentség szolgálatába állítsa. De ha a gőgöt és becsvágyat ápol önmagában, és saját elméleteit Isten szava fölé emeli, akkor a tudás nagyobb kárt okozhat, mint a tudatlanság. Korunk hamis tudományának tehát, amely aláássa a Bibliába vetett hitet, épp úgy sikerül utat készítenie a pápaságnak és tetszetős formaságainak elfogadására, mint a sötét középkorban
amikor a pápaság azzal növelte befolyását, hogy a tudományt háttérbe szorította. Az Egyesült Államokban, azokban a mozgalmaiban, amelyek az egyház intézményeihez és intézkedéseihez most szerzik meg az állam támogatását, a protestánsok a katolikusok nyomdokaiba lépnek. Sőt, mi több, kaput tárnak a pápaság előtt, hogy a protestáns Amerikában visszanyerje az óvilágban elveszett főhatalmát. E mozgalomnak pedig az a tény ad nagyobb jelentőséget, hogy fő célja a vasárnap ünneplés kikényszerítése. Róma ezt a szokást, amely tőle indult ki, hatalmi jelének tartja. A pápaság alkalmazkodik a világ szokásaihoz, és az emberi hagyományokat jobban tiszteli, mint Isten parancsolatait. Ez a szellem, a pápaság szelleme áthatja a protestáns egyházakat, és a vasárnap felmagasztalására ösztönzi. Ugyanarra, amit a pápaság előttük már megtett. Ha a hallgató meg akarja tudni, milyen erők fognak közreműködni a közeljövő küzdelmében, csak nyomon kell követni a történelmet, amely tanúskodik arról, milyen eszközöket alkalmazott Róma ugyanebből a célból a múltban. Ha az olvasó meg akarja tudni, hogy a katolikusok a protestánsokkal együtt hogyan fognak bánni dogmáik megtagadóival, vizsgálja meg, milyen lelkületet tanúsított Róma a szombattal és a szombat megőrzőivel szemben. Királyi rendeletek, egyetemes zsinatok és a világi hatalom által támogatott egyházi utasítások intézkedtek arról, hogy a pogány ünnep megtisztelő helyhez jusson a keresztény világba. A vasárnap ünneplését kikényszerítő első hivatalos intézkedés a Konstantin császár által kiadott törvény volt. Ez a rendelet megkövetelte a városlakoktól, hogy pihenjenek a napnak tiszteletre méltó napján, de megengedte a vidék népének a mezőgazdasági foglalatosságot. Ezt a tulajdonképpeni pogány rendelkezést a császár léptette életbe, miután névlegesen elfogadta a kereszténységet. Mivel a császári parancs nem bizonyult ellenségesnek Isten tekintélyének helyettesítésére, Eusebius, a fejedelmek kegyeit kereső püspök, Konstantin jó barátja és rajongója, azt állította, hogy Krisztus áttette a szombatot vasárnapra, de a Szentírás egyetlen kijelentésével sem bizonyította az új tant. Maga Eusebius akaratlanul bevallja, hogy hamisítás történt, és megmondja, kik voltak a változtatás igazi szerzői. Mindazt, mondja, amit kötelességünk volt szombaton elvégezni, áthelyeztük az úrnapjára. A vasárnap melletti érvelés bármilyen alaptalan volt, az embereket az Úr szombatjának semmi bevételére bátorította. És mindazok, akik a világ dicsőítésére vágytak, elfogadták a népszerű ünnepet. Amikor a pápaság megerősödött, továbbra is a vasárnapot dicsőítette. Egy ideig az emberek, amikor nem mentek templomba, elvégezték munkájukat a földeken, de a hetedik napnak még mindig a szombatot tartották. Azonban fokozatosan változás történt. A papoknak tilos volt vasárnap polgári vitákban ítéletet hozniuk. Nem sok idő múlva pedig mindenkinek, bármi is volt a rangja, megtiltották, hogy vasárnap köznapi munkát végezzen. Ha szabad ember volt, bírság, ha pedig szolga, megkorbácsolás terhe mellett. Később elrendelték, hogy a gazdagok vagyonuk felének elvesztésével bűnhödnek, és ha tovább is makacskodnak, rabszolgák lesznek, és alacsonyabb néposztályokat pedig örökös számkivetettséggel sújtják. Csodákra is hivatkoztak. Többek között elmondták, hogy egy földművesnek, aki éppen vasárnap akarta felszántani a földjét, és ekéjét egy vasdarabbal tisztogatta meg, a vas hozzátapadt a kezéhez, és két évig mérhetetlen szenvedés és szégyen közepette cipelte magával.
Később a pápa megparancsolta a plébániák papjainak, hogy intsék meg a vasárnap megszentségtelenítőit. Mondják meg nekik, hogy járjanak templomba és imádkozzanak, ha nem akarnak valami nagy csapást hozni magukra és szomszédaikra. Egy papi zsinat azt az indokot hozta fel, amivel azóta még protestánsok is sokszor érvelnek, hogy mivel egyes emberekre vasárnapi munkájuk közben villám sújtott le, minden bizonnyal a vasárnap a nyugalomnap. Ebből látszik, mondta a főpap, hogy Isten mennyire haragudott rájuk e nap semmi bevevése miatt. Ezután felszólították a papokat és a lelkészeket, a királyokat és a fejedelmeket, és minden hívő embert, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az a nap visszakapja megtisztelő helyét. A jövőben pedig a kereszténység dicsőségére őszintébben ünnepeljék. Hogy mi egyéb történt még a történelemben, mindezekről a következő adásban olvashatunk, amikor folytatni fogjuk ennek a fejezetnek a tanulmányozását. Addig is mindenkinek egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok. A viszonthallásra!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. A mai alkalommal tovább folytatjuk a bibliai istentanról szóló előadást, melyet dr. Szallós Farkas Zoltán lelkipásztor szól. Ezen a nagy témán belül ma azt a kérdést fogjuk megválaszolni, hogy a Szentlélek jelképe vagy Isten személy. Kívánom, hogy megtaláljuk a válaszokat. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Egy újabb alkalom, hogy egy lépést tegyünk előre a tanulmányunkban, és pedig arról van szó, hogy bibliai istentan. Nagyon fontos ez a téma. Mit mond Isten önmagáról a Szentírásban? Az a nagy kérdés. Azért fontos ez a téma, mert sajnos némelyek a Szentírástól elrugaszkodva olyan istentant mutatnak be, amelynek semmi köze a Szentíráshoz. Szeretnénk tehát ezzel a főcímmel, vagy ebben főcím alatt a következő alcímben foglalt témával foglalkozni most, és pedig a Szentlélek jelképe, vagy isteni személy? Nagyon fontos ez a kérdés. Erre szeretnék a Szent Ige alapján választ adni. Még egyszer. A Szentlélek jelkép csupán egy jelkép a Szentírásban? Vagy ellenkezőleg a Szentlélek Isten és személy? Ebben a kérdésben oszlik föl, vagy oszlanak meg a bibliaolvasók, sajnos még nálunk az egyházban is, és pedig, hogy hát a Szentlélek a Szentírásban egy olyan szó kifejezés, aminek jelkép értéke van, nem kell a szó szerint kezelni. De vajon ez így van? A Szentírásban Isten lelke, hiszen ő illette a Szentírást, így beszél saját magáról, mint jelképről, vagy ellenkezőleg, mint Istenről és személyről. Két dologgal szeretnék foglalkozni. Két pontja van az előadásomnak, és pedig tisztáznunk kell, hogy mit értünk ama szó alatt, vagy fogalom alatt, hogy személy. Mit jelent személynek lenni? És a második pontja az előadásomnak a következő. Csupán jelkép, vagy személye a Szentlélek Isten? És ha személy, Isten-e? Úgy, mint az Atya és a Fiú. Hát, fogjunk hozzá, az első ponttal foglalkozom. Mit értünk a személy szó alatt? Többen, vagy sokan, sokféle módon próbáljuk magyarázni ezt a fogalmat, ezt a szót, hogy személy. De jegyezzük meg, a Szentírásnak van az első és utolsó szava, ami a megfogalmazásokat illeti, mit jelent személynek lenni. A Szentírásban két kategória alá sorolható élő lényt vagy lényeket találunk. És pedig a Szentírásban az első kategóriája a világmindenségben lévő lényeknek, úgy nevezzük, hogy és a Szentírás így nevezi, hogy személyi lények, személyek. Kik ezek? Isten, az angyalok, és az emberek. Ez a három. Személyes lények, vagy helyesebben személyi lények. De a Szentírás szerint léteznek személytelen lények. Olyan élő lények, amikkel kapcsolatosan nem mondhatjuk azt, hogy személy voltuk van. Hát ezek az állatok. Mi az, ami egy lényt, egy élő lényt a világ mindenségben, vagy a világ mindenségen kívül személyé tesz? Mi teszi a lényt személyé? Ez a nagy kérdés. Na most a népi gondolkodásban, nem a Bibliában, a népi gondolkodásban a test. Ha valaminek van teste, akkor azt jelenti, hogy az illető entitás személy. Igen, ám, de ezzel gond van, mert az állatoknak is van teste, de nem a test alapján határozzuk meg a személy voltát egy bizonyos lénynek, mert akkor ezek szerint az állatok is személyek. De figyeljük csak, amikor a mi állatokra vonatkozó mondatot fogalmazunk meg, a következő mutató névmást használjuk, hogy ami, a kutyám, ami, amely bejött a házba, nem aki. Így már nyelvileg is
megkülönböztetünk személyi lényeket és nem személyi lényeket. A személyi lénynek, a személyi lényűségnek van öt alapvető tulajdonsága. Erről az öt tulajdonságról szeretnék most beszélni, természetesen, hogy a Szentírás alapján. Melyek azok a lény személyvoltát meghatározó alap tulajdonságok? Mondtam, öt ilyen van. Soroljam fel, majd mindeniket nagyon röviden fogom tárgyalni. Az első. Létezési öntudat. Vagy egyszerűen fogalmazva, öntudat. Ezt úgy is mondjuk, hogy önazonosságtudat. Egy harmadik szót is használunk, identitástudat. De a három szó ugyanazt jelenti, és pedig, hogy öntudat. A Szentírásban ott van, igaz, az a nagyon fontos ige, amit a Jelenések könyvében találunk, az első fejezetben, ahol János a 9. versben így fogalmaz. Én János. Amikor valaki a Szentírásban, vagy ma mi, használjuk ezt a szót, és pedig a személyes névmás egyes szám első személyét, én Szallós Zoltán, vagy a Jelenések könyve első fejezete 9. versében szerepel ez a megfogalmazás, én János, a szigeten valék. Amikor az én szót használjuk, azt jelenti, hogy arról beszélünk, hogy nekünk én tudatunk van. Öntudatunk, önazonosság tudatunk. Tudom, hogy ember vagyok, János tudta, hogy ő ember, hogy ő proféta, tudta azt, hogy földrajz az a hol található, azaz hol van elhelyezve a Pátmos szigetén, tudta önmagát. Hát igen, ez az önazonosság tudat, az identitás tudat, ez az első alaptulajdonsága minden olyan lénynek, amely személyi, amelynek személy volta van. Az állatokban nincs ilyesmi. Az állat nem tudja önmagáról, hogy ő létezik, hol létezik, hogy ő állat, és a mellette lévő másik lény egy másik állat. Az állatok nem rendelkeznek létezési öntudattal, vagy önazonosságtudattal. A második alaptulajdonsága egy lény személyvoltának. Azt úgy nevezzük, hogy erkölcsi öntudat. A 10 parancsolatot Isten adta a Sinai hegyen. A 10 parancsolatban Isten megfogalmazza az emberek felelősségét. A felelősséget. És az emberek felelősség tudattal rendelkeznek, én magam is rendelkezem azzal, és vállalom a felelősséget, sőt a felelősségre vonást is, csak a személyek képesek felelősség tudattal rendelkezni és vállalni a felelősséget. Különböző státusban szereplünk. Én például férj vagyok, valakinek a férje. Apa vagyok, most már nagytata is. Alkalmazott egy bizonyos intézményben, az Adventus Egyetemnek vagyok, az előadó tanára, és egyháztag is vagyok, társadalomban pedig egy személy, és mindenik státuszomból ered valamilyen felelősség. Ezeket fölvállalom, mert ez a második alaptulajdonsága a személyvoltomnak, és pedig az, hogy erkölcsi öntudatom van. Mikor János azt mondta, én János, a Pátmoszon vagyok, akkor ő ezzel az erkölcsi öntudattal rendelkezik, nem csak a létezési öntudattal. Azaz fölvállalta azt, hogy ő Isten részéről, mint proféta, a rá szabott felelősségeket teljesíteni fogja. Az állatoknak nincs felelősségtudatuk, nincs erkölcsi öntudatuk. Az állatoknakra vonatkozóan Isten nem adott semmilyen, úgymond 10 parancsolatot. Nem lehet az állatokra alkalmazni a 10 parancsolatot, mert ők, az állatok nem személyek, nem rendelkeznek személyi öntudattal, sem erkölcsi öntudattal. A harmadik alaptulajdonsága a személy voltunknak az a szabad akarat.
A Mózes első könyve, 4. fejezete, 7. versében Isten megszólítja Kaint. És azt mondja, Kain, a bűn az ajtó előtt áll és rád leselkedik, de te uralkodj felette. Ez azt jelenti, hogy szabad akaratod van, Kain, választani azt, hogy megölöd Ábelt, vagy hogy nem ölöd meg. Hiszen én, Isten mondja, szabad akarattal ruháztalak fel. Igen, rendelkezem én is szabad akarattal. Az állatok nem rendelkeznek szabad akarattal, mert nem személyek. Az állatokat ösztöneik uralják, amelyeknek nem képesek ellenállni, mert nincs szabad választási képességük, akaratuk. Az ösztöneik határozzák meg a cselekedeteiket. A negyedik alaptulajdonsága a személy voltunknak a Szentírás szerint az a céltudatosság. Céljaink vannak, célkitűzéseink, követjük azokat, tervezzük azokat, gondolkodunk azok felett, elmélkedünk a céljainkról, sőt, képzeletben, hiszen képzelő erővel is rendelkezünk, gondolkozás, tervezés, elmélkedés, képzelet, ezek olyan képességek, amelyeket azért arra használunk föl, hogy célt tűzzünk ki, és kövessük a céljainkat, sőt, közöljük másokkal érthető nyelven, szó szerint átvitt értelemben, rendszerező módon, összefüggő nyelvi sajátosságokkal, közöljük másokkal, hogy milyen célt követünk. Igen, Dávid a Szentírásban célul tűzte ki magának, hiszen Dávid egy személy, ember volt, és az volt a célja, hogy templomot épít Istennek. A Sámuel második könyve 7. fejezetét kell elolvasnod odahaza, az első verstől kezdődően, ahol Dávid célul tűzi ki magának, hogy templomot épít Istennek. Végül Isten azt mondta, nem te, hanem a fiad fogja a templomot megépíteni. A céltudatosság, ez a negyedik alaptulajdonsága minden olyan lénynek, amelynek személyi státusza van. És az utolsó, az ötödik alaptulajdonság az, hogy a négy mellett az ötödikre is szükség van, mert Isten így határozta meg, alakhoz, formához, illetve testhez kötött a létezése minden személynek. Teste van, alakja, formája. Hát ott van a Mózes első könyve, a 2. fejezete, 7. verse. Isten megformálta Ádámot a földporából, testet formált neki, aztán az élet leheletét belehelt az órába, és így élő lélekké lett, teste van neki is, Évának, lásd, Mózes első könyve, 2. fejezete, a 22. verstől Éva megteremtése, Éva is testtel rendelkezik. Igen, minden olyan lény a világ mindenségben, aki értelmes, azaz öntudattal rendelkezik, erkölcsi öntudattal, szabad akarattal, céltudatosan gondolkodik, tervez, elmélkedik, és képzelete van, és végül ennek az illetőnek, aki személy, teste van, mert testtel kell rendelkeznie, íme ez az öt alaptulajdonság jellemez minden egyes olyan lényt, élő lényt a világ mindenségben, sőt a világ mindenségen kívül, hiszen Isten a világ mindenségben, de az univerzumon kívül is létezik, személy voltal rendelkezik. Hát ez volt az első pontja az előadásomnak. Miután meghatároztuk a Biblia alapján, hogy melyek azok az alaptulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell, és rendelkezik minden olyan lény, amely személy, hadd lássuk ezt az öt alaptulajdonságot. Lehet-e alkalmazni a Szentlélekre? Ez a második pontja az előadásomnak. Személy a Szentlélek, vagy csak csupán egy jelkép, egy szimbólum a Bibliában? Igen, némely adventista, sajnos, unitárius adventista, a következőket mondja. A Szentírásban az a szó, hogy Szentlélek csupán egy jelkép. Mit jelképez az a szó? Hát jelképezi az Atyaisten vagy a Fiúistennek. Igaz, hogy a Fiúistenről nem állítják, hogy teljes Isten, de Jézusról állítják, hogy személy, tehát az Atyaisten jelképe. A Szentlélek szó egy jelkép szó Isten jelenlétének és erejének a jelképe. Hát a Bibliában
mondják ők, olyan jelkép szavak vannak még a Szentlélek szó mellett, ami egy jelkép, hogy a Szentlélek galamb formájában jelenik meg, tehát jelkép, olaj, az olaj jelképezi a Szent Lelket, tűz, hát amely három szó, galamb, olaj, tűz, ezek jelképszavak, és természetesen, hogy a Szent Lélekre alkalmazva csak azt fejezik ki, hogy maga a Szent Lélek is egy jelkép. Minket itt az érdekel, hogy a Szentírás mit mond. Nem az érdekel, hogy egyesek mit mondanak, akik nem veszik alapul a Szentírás tanítását, amikor a Szent Lélekről alkotnak, fogalmaznak meg hittételt. A Szentírás bizonyságtétele érdekel, hiszen a Szentírásban Isten önmagáról beszél, nekünk pedig nincs jogunk mást mondani róla, mint amit ő mond saját magáról a Szentírásban. Ugye? Ez igaz. Mit mond a Szentírás? Az érdekel. Vajon ennek öt alaptulajdonsága a személyiségnek, egy lény személy voltának, alkalmazható-e a Szentlélek Istenre? Kezdjük az elsővel. Önazonosságtudat, öntudat, identitástudata van-e a Szentléleknek? Mit mond Isten a Szentírásban? Sőt, mit mond a Szentlélek a Szentírásban önmagáról? Hallgassuk meg, van-e öntudata? Tudja ő magát? Használja-e a Szentírásban a Szentlélek azt a szót, hogy én tudata van-e? Az Apostolok Cselekedetei című könyvben a 10. fejezet 19. illetve 20. verseit olvasom. Hallgassátok meg, az ígét fontos. És amíg Péter a látás felől gondolkodik, mondta néki a lélek, a Szentlélek, íme három férfiú keres téged, nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket. Íme, a Szentlélek Isten ihleti a Szentírást. És itt maga Isten lelke beszél Péterhez, és azt mondja, Péter, menj le azzal a három személlyel, akit rád vár a kapuban, mert én küldtem őket. Isten lelke használja az én személyes névmást. Mert ő tudja önmagát, ő tudja saját magáról, hogy ő kicsoda. Tényleg? Hát igen, én küldtem őket. Öntudata van, identitástudata, csak egy személynek van öntudata. Az állatoknak nincs. Íme Isten szent lelke teljesíti az első alaptulajdonságát a személyi státusznak. De még találunk a Szentírásban több helyen olyan kijelentést, amelyben Isten lelke önmagáról beszél. Még egyet, engedjetek meg. Ugyanitt a Cselekedetek könyvében, az 5. fejezetben. Olvasom már is az 5. fejezet 3. és 4. versét. Itt Anániásról és Safiráról van szó, és ezt mondja itt az ige. Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félretégy? Nem, de megmaradna néked, maradt volna meg, és eladva a te hatalmadba volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Tehát a 3. versben azt olvassuk, hogy a Szentlélek Pétert ihleti. És Péter a következőket mondja Anániásnak. Miért csaltad meg a Szentlélek Istent? Azáltal, hogy az eladott föld árából egy részt félretettél, és így megcsaltad Isten szent lelkét. Miért tetted ezt? Itt Isten szent lelke önmagáról beszél, mert ő ihlette a Bibliát, a Biblia íróját, Pétert is, meg Lukácsot, aki az Apostolok Cselekedetét írta. Tehát itt nem Péter beszél, itt Isten lelke beszél önmagáról, mert öntudata van, önazonosság tudata, identitás tudata. Mit mond önmagáról? Engem meg lehet sérteni. Anániás, megsértettél, hazudtál. És én tudom magamról, 4. vers utolsó része, hogy én Isten vagyok. Mert Péter szavaiban Isten lelke beszél önmagáról. Amikor azt mondja a 4. versben, nem embereknek hazudtál, hanem
Istennek. Tehát a Szentlélek tudja önmagáról, hogy ő teljes Isten, és hogy ő személy. A második alaptulajdonsága a személyi státusznak az, hogy erkölcsi öntudat. Mit jelent ez? Csak egy személy képes felvállalni a felelősségeket, amelyek azok, abból adódnak, hogy egy bizonyos funkciót, egy bizonyos tisztséget töltenek be családban, munkahelyen, egyetemen, stb. Isten szent lelke a megváltási tervben, Istennek az üttermében vállalta föl az összes felelősséget. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Hát maga a Szentírás mondja. Olvassuk el a János evangéliuma 14. fejezetének, a 14. fejezet 16. és 17. verseit. János evangéliuma 14, és olvasni fogom itt a 16. illetve 17. verseket. És én kérem az atyát, mondja az Úr Jézus Krisztus, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét, a Szentlélek Istent, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. A Szentlélek Istenről azt mondja a szöveg, főleg a görög szövegre hivatkozok, hogy parakletosz. Ez a szó, hogy parakletosz. Itt Károli úgy fordítja, hogy vígasztaló. Nem csak azt jelenti, hogy vígasztaló, több alapértelme van. De ez a szó, hogy parakletosz, fejezi ki a Szentlélek összes felelősségét a megváltási tervben, amit felvállalt, csak egy személy képes felelősségeket vállalni egy bizonyos intézetben, vagy bizonyos tervben, a megváltási tervben. Tehát mit jelent az, hogy parakletosz a Szentlélek Isten? Milyen felelősségei vannak? Vigasztal. Ez az egyik. A parakletosz szónak a másik értelme az, hogy közben jár. Közbenjáró. Védelmező. Írás magyarázó, a szent írást, a Bibliát, a Szentlélek Isten magyarázza meg, ez a felelőssége, és felvállalta ezt. Vezérel, irányít, segélyez, ezek mind az ő felelősségei. Van-e erkölcsi öntudata a Szentléleknek? Felvállalta a felelősségeit a megváltási tervben, amit az Atyaisten és a Fiúisten adott őréki? Természetesen. Innen tehát a következtetés, hogy a Szentlélek nem egy jelkép, egy igazi személy, és erkölcsi tudattal rendelkezik. Harmadik alaptulajdonság, és pedig egy személy szabad akarattal rendelkezik. Egy személy nem lehet egy automata, egy robot, mert a robot az egy gép, nincs szabad akarata,

Korintus első levél 12-11 a következőket mondja. De mind ezeket, a 10. versben megfogalmazott ajándékokat, lelki ajándékokat, de mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. A Szentlélek úgy osztja a lelki ajándékokat az egyházban, ahogy ő akarja, mert szabad akarata van. Igen, szabad akarattal rendelkezik csak egy olyan értelmes lény, akinek személyi státusza van. Negyedik, a negyedik alaptulajdonság. Ez is nagyon fontos. Hát az a céltudatosság. Célkitűzés. Van-e a Szentléleknek a megváltási tervben egy bizonyos célja, és gondolkodással, tervezéssel, képzelettel, elmélkedéssel követi is a tudatos célt, és természetesen ki is fejezi értelmes nyelven, nyelvtani nyelvezettel, összefüggő, rendező és rendszerező, elemző, értelmes beszéddel, jelképesen beszélve, vagy szó szerint, mit mond a Szentírás? Rendelkezik-e a Szentlélek mindezekkel a képességekkel, amelyeket felhasznál arra, hogy a megváltási tervben azt a célt kövesse, amelyet követni kell? Felelősségéből adódóan. Mit mond erről a Szentírás? Keressük meg együtt Pálnak, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelét. És ebben a második levélben megkeressük a harmadik fejezet 16. versét. Harmadik fejezet 16. versét fogom felolvasni. Tehát Timóteusnál vagyok, a második levélnél, és ebben a levélben megkeresem a harmadik fejezet 16. versét. A teljes írás, a Szentírás Istentől ihletett. Ki által? A Szentlélek által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 17. vers, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát az egész Szentírást Isten lelke ihlette. Az a cél, ami előtte van Isten lelke előtt, az, hogy a prófétákat ihlesse olyan módon, hogy a prófétáknak a nyelvezetében, a szóhasználatában, a gondolkodásában, tervezésében, képzeletében, elmélkedésében egy tudatos célt követ a Szentlélek, a proféták, a Biblia írói által. És mi a cél? Hát az, hogy jelenjen meg a Szentírás. A Szentírás, mint cél. A Szentlélek Istennek a célja az Atya és a, Szent, és a Fiú részéről. Felolvasnám még ide vonatkozóan a negyedik alapsajátosságra vonatkozó igazsággal kapcsolatosan a Péter második levelét. Itt vagyok Péter közönséges második levelében, és olvasni fogom az első fejezet 21. versét. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Isten meg szent emberei. Tehát az egész Szentírás a Szentlélek mesterműve és remek műve. Tehát ez volt a cél, Isten lelke megvalósította, ezért a Szentírásban, mint megvalósított cél, az a gondolatmenet, tervezés, képzelet, elmélkedés, nyelv, szó szerinti jelképes kifejezés, az mind arra utal, hogy Isten lelke is rendelkezik ezekkel a képességekkel, és a proféta is. És Isten lelke a profétát ihlette, és a Biblia szövegében, ami emberi szöveg, emberi gondolkodás, tervezés, képzelet, elmélkedés, egy tudatos célt követ a proféták által a Szentlélek Isten, aki maga is rendelkezik a gondolkodás képességével, a tervezés, a képzelet képességével, elmélkedés képességével, és a tudatos cél elérése érdekében használja mindezeket együtt a profétákkal, hiszen a proféták is

rendelkeznek ezekkel a gondolkodás, tervezés, képzelet, elmélkedés képességével. A Biblia ezek szerint a Szent Lélek mesterműve, irodalmi, igazsági mestermű, ez volt a cél, és megvalósította, itt van a kezünkben a Szentírás. És az ötödik, egyben az utolsó alaptulajdonsága a személyi státusznak. Az nem egyéb, mint alakhoz, formához, illetve testhez kötött létformában jelenik meg maga a Szentlélek Isten is. Hát lehet, hogy némely hallgatót, vagy lehet, hogy sok kedves hallgatót kérdőjelekkel lát el ez az állításom. És pedig, hogy a Szentlélek Isten rendelkezik egy bizonyos formával, alakkal. Vajon a Szentírás beszél erről? Mert mi úgy tudtuk, hogy Isten lélek. Ezt mondja a János evangélium, a 4. fejezete, ha jól emlékszem, 34. verse. Ne lehet, hogy tévedek abban, de mindenképpen a 4. fejezetben van az, hogy Isten lélek. És nekünk az elképzelésünk az, hogy ha Isten lélek, a léleknek nem lehet teste. De vajon a Szentírás ezt állítja? A Szentlélekről, de az Atyáról, vagy a Fiúról? Olvassuk el az Isten igéjét, ide vonatkozó ige ez, az Ezékiel próféta könyve alapján. Keresétek meg velem együtt, jó lenne a ti, miközben igét hallgattok, és a Reménység televíziót nézitek, hallgatjátok, olvassátok az igét velem együtt. Ezékiel próféta könyvének a 8. fejezete érdekel, mert itt Isten szent lelke beszél saját magáról, hiszen a Szentírást ő illette. Olvasom az Ezékiel próféta 8. fejezetének az első 3 versét. Kérlek, figyeljetek jól. És lőn a 6. esztendőben, a 6. hónapban, a hónap 5. napján, én, mármint Ezékiel a próféta, ülök vala házamban, és Júda vénei ülnek vala előttem, és essék reám ott az Úr Istennek keze. Ez egy olyan kifejezés, hogy essik rá a prófétára Isten keze, amikor Isten szent lelke viszi el látomásba és ihleti a prófétát. Ez egy szakkifejezés, és pedig az Úr Isten lelke vagy keze esett rám. Hadd lássuk, hogy mit látott a próféta Ezékiel ebben a látomásban, amely ugye a Szentlélek Isten adott. 2. vers. És látám, és íme valamint egy tűznek formája. Látott egy formát. Derekának aljától fogva lefelé tűz vala van dereka ennek a formának, és a derektól fogva fölfele valamint valami fényesség, mint az izzó érc. De nem mondja, hogy ki ez az alak, akinek ugye dereka van, derekán alul, derekán fölül. 3. vers. És kinyújta egy kézformát, keze, és megragada engem, a prófétát, Ezékielt, fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek, a Szentlélek, a föld és az ég között, és bevíve engem Jeruzsálembe, isteni látásokba, a belső kapu bejáratához. Ez érdekel. Olvashatja tovább. Tehát, itt az Isten szent lelke látomásba viszi el Ezékiel, prófétát. És azt mondja Isten lelke önmagáról, hogy úgy mutatkozz meg a prófétának, mint akinek teste, alakja, formája van. Kedveseim, a test, a forma vagy alak nélküli istenség, vagy Isten fogalom a pogány görög filozófiából származik, nem a Bibliából. Plátó, görög filozófus, Szokratész, Arisztotelész azt állítja, hogy Istennek az abszolútnak nincs teste, nincs alakja. Semmilyen testhez nem kötött. Mert ha testhez kötött lenne, azt jelenti, hogy nem lenne abszolút és nem lenne tökéletes. Mert lehatárolott lenne időben és térben. Ezt mondja a görög filozófia, nem a Szentírás. De mi a filozófiát kell alapul vegyük, amikor Istenről, a Szentlélek Istenről tant fogalmazunk meg és vallunk? Nem. A Szentírás az alapja mindennek. Tehát ez az
test és alak és forma nélküli Isten fogalom beszürem lett a keresztény tanításba már a második és harmadik századtól kezdve. Ilyen alakok, mint Origenész, ugye Origenész, a teológus, Ágoston, meg Aquinoi Tamás, ők hozták be az arisztotelészi és a plátói és a szokrateszi Isten fogalmat, a test nélküli Istent a kereszténységbe. De a Biblia nem így beszél Istenről, a Szentlélekről, az Atyáról vagy a Fiúról. Hát úgy beszél, ahogy az Ezékiel proféta könyvében Isten lelke megmutatja magát Ezékielnek, mint olyan keze van, megragadott engem a hajamnál fogva, azt mondja, de még ennél erősebb bizonyíték is van. Amennyiben lehet erős vagy gyenge bizonyítékról beszélni, én nem hiszem, hogy van erős vagy gyenge bizonyíték. Hát így fejeztem ki csupán azért, hogy értsük meg, hogy a Szentírásban minden egyes bizonyítéknak megvan a maga súlya, a maga fontossága. A Mózes első könyvében találjuk itt a profétai Mózes, az írója ennek a könyvnek, azt találjuk az első fejezetben, és olvasom már is a Mózes első könyve első fejezetének a 26. versét. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. 27. vers. Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, alakjára, formájára. Ez azt jelenti a héber szöveg. Szelemen de mut, héberül. Férfivá és asszonyá teremti őket. Hát a Szentírásban azt találjuk, hogy Istennek, beleértve a Szentlélek Istennek is hasonlátossága és képe van, és mind a három személy részt vett az ember megteremtésében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Tehát amikor megteremtette Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek az embert, a saját képére, formájára teremtette meg. Milyen fontos ezt komolyan venni. Mert mi nem a formátlan és az alak nélküli Istenségnek vagyunk a hívei, mi nem vagyunk a görög filozófiának a hívei, amikor Isten tanról van szó, hanem a Szentírásnak vagyunk a hívei. Mondjuk le a következtetést. Az volt a nagy kérdés, vajon a Szentlélek Isten csupán egy jelkép a Bibliában, úgy, ahogy némely, sajnos némely keresztény állítja, beleértve némely adventista keresztény a Szentlélekről, hogy csupán egy jelkép. Isten, az Atya Isten hatalmának, vagy jelenlétének a jelképe. Nem. Mind az öt alaptulajdonság alkalmazott a Szentírásban a Szentlélekre is. Hát nem lehet más következtetésképpen levonni csak azt, hogy Isten lelke teljes Isten és személy. Ennél többet nem kell mondani, mert ha többet mondanánk, mint amit ő Isten lelke mond saját magáról ebben a szent könyvben, a Bibliában, az csak mellébeszélés lenne. Adja Isten, hogy térjük vissza a Bibliához. Kérlek titeket is, akik tagadjátok Isten szent lelkének a személyi és isteni voltát, és azt mondjátok, hogy csupán egy jelkép. Térjetek vissza az igéhez, ne a görög filozófiához. Nem Plátónak vagytok ti a hívei, sem Arisztotelésznek. Legyetek Istennek a szent írásban adott bizonyságának a hívei. Adja Isten, hogy ez mindannyiunkkal így legyen. Amen. Meghívlak, imádkozzunk együtt. Olyan nagyon örülünk, Atyánk, annak, hogy a Szentírásban a Szentlélek Isten beszél önmagáról, de beszél az Atyáról, beszél a Fiúról, az egész megváltási tervről. Felvállalta a felelősségeit, és gyakorolja azokat. Megvalósította a célt, és itt van a kezünkben a Szentírás. Köszönjük szépen, Atyánk, Jézusunk, és drága Szentlélek Isten, hogy a Szentírás itt van a kezünkben, és az igazságot, a tiszta igazságot, ez alkalommal is megértettük rólad, drága Szentlélek Isten. Elkötelezzük magunkat szívvel, lélekkel, egész valónkkal, neked, Atyánk, neked, Jézusunk, és neked, Szentlélek Isten. Dolgozz bennünk az Úr Jézus Krisztus képét és jellemét. Magyarázz nekünk az ígét helyesen, hogy győződjünk meg a te ihletésed alapján arról, hogy igenis, te vagy az egyedüli, Parakletosz,
aki felvállaltad azt, hogy erőt adsz a bűneink legyőzéséhez, hogy az Úr Jézus erkölcsi képét visszaállított bennünk az ige alapján. Köszönjük szíve, teljes szívünkből ezt az igazságot. Amen.

Kedves televízió nézők, ma egy igen fontos kérdéskört érthettünk meg. A Biblia kijelentései igen tiszták és érthetőek a Szentlélek Isten személyére nézve. Láthattuk azokat a bibliai érveket, amelyek szerint a Szentlélek Istent, mint a Szent Háromság harmadik és valódi személyét imádhatjuk. Téves az a gondolat, hogy jelképes kifejezés, hogy csupán egy erő vagy hatása Istennek. Ő maga az Isten. A Szentlélek tanít, vezet, szabad akarata szerint, céltudatosan teszi ezt életünkben, a megváltásunkra nézve. Ő egy teljes isteni személy. Kívánom ezt a fontos megértést mindannyiunk számára. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz.

hamisságot fogan és hazugságot szül. Gödröt ás és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim! Az isteni szeretetről szóló elmélkedés sorozatunk következő része a cselekvő szeretetről szól. Alapigénket Máté evangéliuma 18. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 15. verset. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fizikai és lelki épségünk védelméért néha nagyon gyorsan kell cselekedjünk. Gondoljunk például az orvosoknak sürgősségi eseteire, amikor percektől vagy másodpercektől függ valakinek az élete. Így kell elképzelnünk a lélekmentési beavatkozásokat is. A kényelem szeretet, a szeretet hiánya sok ember elkárhozását eredményezheti. Jézus Krisztus nagyon komolyan vette az ő messiási tevékenységét. Egy alkalmat sem szalasztott el, senkit sem hanyagolt el, még ellenségeit sem. Első nyilvános prédikációjában már ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Márk evangéliumában még hangsúlyozottabb formát ölt a megtérésnek lelki és időbeni élménye. Márk evangélium első fejezetének 15. versében azt olvassuk, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy bibliamagyarázó azt mondta, hogy Istennek országa a jó kapcsolatoknak országa, az Istennel és embertársainkkal való jó kapcsolatoknak a valósága. Jézusnak messiási programja ezekre a kapcsolatokra épült. Ő azért jött, hogy kibékítsen minket Istennel, és ugyanakkor, hogy lerontsa a válaszfalat a zsidók és más nemzetiségűek között, mint olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 2. fejezetének 14. versében. Jézus azért jött, hogy a közelvalók és távolvalók közötti válaszfalat eltávolítsa. Gyakran elfelejtjük, hogy a megtérés nem csak függőleges, hanem vízszintes irányú is, mert az embertársainkkal való új viszonyt is jelenti. A Szentírás világosan kimondja, hogy a bűn Istentől is elválaszt minket, és az emberektől is. Például Máté evangéliuma 24. fejezetében a 12. vers azt mondja, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A bűn tehát kettős betegséget jelent, és a tünetei is nyilvánvalók mindkét irányban. Más értelemben is kettős betegség a bűn, mégpedig annak belső és külső megnyilvánulásának értelmében. Szólhatunk a test és a lélek bűneiről. Nem azt akarom mondani, hogy a test és a lélek az embernek két alkotó eleme, mert a Biblia tökéletes egységben fejezi ki a kettőt, és világosan állítja, hogy a halál után semmilyen gondolkodó és érző rész nem marad meg, hanem a feltámadáskor alkotja újra az Isten az embert élő lélekké, mint volt a teremtéskor. Beszélhetünk tehát a testi, a látható bűnökről, mint például a részegség, a paráznaság, a lopás, a káromkodás és mások, és az elme, a szív bűneiről, mint például az irigység, a gyűlölet, a harag, a büszkeség. Néha láthatókká válnak ezek, máskor pedig rejtetten hatnak. Általában a látható bűnöket ítéljük el, néha nagyon szigorúan, eltekintve attól a rossztól, ami bensőleg eltorzítja az embert. Isten előtt elsősorban a belső állapot számít, ahol mindenféle gonosz cselekedet és szó indítéka lappang. A Pál apostol által megemlített bűnlistán egyaránt szerepelnek nyilvánvaló és rejtett bűnök. Gondolok a Galácia belekhez írott levél 5. fejezetének 19. és 21. versei közötti részre. Ezeknek a bűnöknek a jutalma, mondja Pál apostol, egy és ugyanaz. Isten országának örökösei nem lesznek. A kétféle bűn megkülönböztetése nem változott napjainkban sem. Az útszélén fetrengő iszákost elvetemültebbnek tekintik, mint a hangversenyre siető, jól kiöltözött, de hiú és büszke egyént, legyen az férfi vagy nő. A lopáson fogott rossz tevő visszataszítóbb, mint a pornó jeleneteken képzelgő valaki. Ugyanúgy súlyosabbnak véljük a házasságtörést a veszekedésnél, a varázslást a haragnál, vagy a gyilkosságot az irigységnél. Ha ezeknek befolyására gondolunk, és rövid távú következményeire, igen, különbség van közöttük, de abszolút értelemben, isteni megítélés szerint mind súlyosak, és egyetlen el nem hagyott bűnnek is a zsoldja ugyanaz. A kárhozat, mondja Pál apostol, a Róma belekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. Amit mi gyengeségnek, mulasztásnak vagy kihagyásnak nevezünk, Isten bűnnek minősít. A farizeusok értettek talán a legjobban a bűnök megkülönböztetéséhez. Ezért Jézus így szólt hozzájuk, miután minden módszer eredménytelen maradt velük szemben. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Ezeket az ígéket Máté evangélium 23. fejezetében találjuk meg. A 21. fejezet 31. versében pedig azt olvashatjuk, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Jegyezzük meg tehát, hogy nincsenek kis bűnök, és azt, hogy az amolyan gyengeségeknek vélt bűneink, melyekről gondoljuk, hogy nem zárják ki az általunk hirdetett elveket, veszélyesebbek lehetnek lelki életünkre nézve, és nehezebb ezeket gyökerestül kitépni, mint az iszákosságot vagy a paráznaságot. Ezért mondotta megváltunk az írástudóknak. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Eileen Guder azt írja a Szeretetben élni című könyvében, hogy egyes keresztények azért ítélnek el oly szigorúan látható bűnöket, mert ezzel valahogy eltakarják lelki életüknek komoly hiányosságait. Idézek az említett könyvből. Hamis erkölcsöt magasra emelünk, leplezzük belső erkölcstelenségünket, nem egy kirívó pogány erkölcstelenséget, hanem egy mélyebbet, az énnek, a büszkeségnek, a türelmetlenségnek és haragnak erkölcstelenségét. Befejeztem az idézetet. A szerző még hozzáteszi, hogy ha az egyház kettős mércét használ a külső és a belső bűnökre, ez még nagyobb csalódást okoz a nem keresztényeknek, és eltávolítja őket az evangéliumtól. A végkövetkeztetés fájdalmasan leleplező az említett könyvben, idézek újból. Mi Isten szeretetéről szólunk, és ők kinevetnek minket, mert oly kevés szeretetet látnak életünkben.

A bűnről alkotott véleményünk alapvetően különbözik Istennek bűnnel szembeni álláspontjától. Ő eltaszítja magától azokat a bűnöket is, amelyek enyhéknek tűnnek nekünk, de amelyek sok családi és baráti kapcsolatot tönkretett. Vajon hány házasság lett boldogtalanná a hűtlenség miatt? És hány szenved a harag és az ingerlékenység miatt? Hány baráti kapcsolat veszett el az árulás folytán? És hány bomlott fel a közömbösség és a gyanú miatt? Hány testvéri kötelék lazult meg valamelyik parancsolat áthágása miatt, és hány a rossz beszéd s a rágalmazás miatt? Nem, de a temperamentumnak s a magatartásnak hibái összesítve több rosszat tesznek, mint a nagyon súlyos bűnök? Említettük elmélkedésünk elején, hogy Krisztus az Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink helyreállításában látta az ő ország alapítását. Pál apostol azt írja a Kolossé Belekhez írott levele első fejezetének 19. és 20. versében, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, Jézus Krisztusról van szó, tehát benne lakozik az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ugyancsak Pál apostol, de most már az Efézus Belekhez írott levele második fejezetében azt írja, a 16. vers szerint, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát nemzetek között se legyen ellenségeskedés, zsidók és pogányok között, és egyazon vallásos csoportosuláson belül se legyen ellenségeskedés, testvér és testvér között. Újból kérdezem, milyen bűnök ássák alá leggyakrabban a családi vagy gyülekezeti egységet? Azok, amelyeket kicsiknek, jelentéktelennek vélünk. Ezek a rókafiak, amelyek a szőlőket elpusztítják, mint olvasok az Énekek éneke könyvében a 2. fejezetben. Vigyázzunk tehát a szavainkra, arckifejezésünkre, minden mozdulatunkra, de leginkább ügyeljünk szívünk állapotára, mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja a Szentírás Máté Evangélium 12. fejezetében. Hogyan viszonyuljunk tehát a nehéz természetű emberekhez, s azokhoz, akik hibáznak ellenünk? Elsősorban a megbocsátás készségével és türelemmel. Másodszorban pedig gyógyító, javító szándékkal. Amit olvastuk alapigénkben, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha veszélyben van valakinek a testi épsége, az ő élete, nem tudunk tétlen maradni. Ugyanaz a felelősségérzet kellene megnyilvánuljon akkor, amikor valakinek örök élete forog kockán. A mi kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk fele barátaink javulására és megmentésére. Máté Evangélium 18. fejezetének 15. verséből megtudjuk, hogy a kezdeményezésért a sértett fél a felelős. Ő kell megtegye az első lépést, azért, mert a másik veszélyben van, a másik gyengébb. Ő a legyőzött. Az evangélium fényében minden bántalmazás és támadás alkalom számunkra mások megmentésére. És most kérdem,
így történik általában? Megtanultunk így gondolkodni és érezni? Vagy a sértődöttek szerepét játsszuk, várván, hogy a vétkes közeledjen előbb? Ó, ez ritkán történik meg, mert nincs ereje annak, akit a gonosz hálójában tart, annak, aki az igazi áldozat tulajdonképpen. A megváltási terv annak az Istennek alkotása, akit megsértettek, igazságtalanul vádoltak. Ő, a sértett fél tette az első lépést, mert nekünk bűnösöknek nem volt semmilyen indítékunk erre. Jézus Krisztus által Isten kilépett a mennyből, hogy megtaláljon minket itt a tehetetlenségünk és gyűlöletünk helyén. Most a tékozló fiú bátyjára gondolok, aki nem örvendett, amikor az öccse hazatért. Megharagudott, és nem akart bemenni a házba, ahol a példázat szerint örömmel lakomáztak. És akkor atyjuk kiment a házból, és kérlelte nagyobbik fiát, hogy menjen be. Így olvassuk Lukács evangélium a 15. fejezetének 28. versében. A példázatbeli apa Istent képviseli, aki az evangélium által elünkbe jön, és országába hív minket. Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott levele 5. fejezetében, hogy Isten akkor ajánlotta fel az ő fiát engesztelő áldozatul, amikor még erőtelenek, bűnösök és ellenségei voltunk. Isten nagyon jól tudta, hogy a bűnös nem fog önmagától megtérni. Bárki támadna ellenünk, próbáljuk őt sátán legyőzöttjeként látni, és első gondolatunk az legyen, Uram, segíts, hogy az ön megmentését keressem. Ezt mondja tulajdonképpen a Szentírás, amikor így tanácsol minket, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Jakab apostol is hasonló intést ad az ő levelében, amikor azt írja, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Ez nem jelent cinkosságot, bűnrészességet, a bűnössel való szövetkezést, hanem azt, hogy nem kürtöljük az ő tettét. De ugyanakkor segítségére jövünk, hogy megszabadulhasson az ő bűnétől. A legáldottabb elfedezése a bűnnek az, amikor legyőzzük azt. Jézus Krisztus így fedezi el a mi vétkeinket. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első verseiben Pál apostol éppen erről ír, hogyan foglalkozik Isten az ő fia által a mi bűnös állapotunkkal. Íme hogyan olvashatunk a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első 4 versében. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten, az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Íme így avatkozik be az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben, így orvosolja a mi bűnös állapotunkat. Az ő lelke által bennünk lakozik, és a mi elménkre, a mi érzelmeinkre, indítékainkra hat, és mondhatjuk, hogy most már nem test szerint élünk, a test indulatai szerint,
hanem a lélek szerint. Hasonlóképpen ír Pál apostol a Kolossi beliekhez írott levele első fejezetében, a 13. versben. Ott azt mondja az apostol, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Ha visszatérünk a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéhez, ott ilyen ígét olvashatunk, felszabadulván pedig a bűn alul az igazságnak szolgáivá lettetek. Az ószövetségi írásokban pedig, és most gondolok Jeremiás prófétának könyvére, a könyv 31. fejezetére, ott azt olvassuk, hogy a Jóisten megbocsátásban részesít minket, eltekint bűneinktől, de ugyanakkor szívünkbe helyezi az ő parancsolatait, tehát legyőzi a bűnt mi bennünk. És ez az új szövetségnek a lényege, amelyről Jeremiás próféta ír, az a könyve 31. fejezet.

A megmentő szeretet megbocsát és egyben kigyógyít a mi bűneinkből. Az üdvözítő kegyelemnek kettős hatása van. A Szentírás megigazulásnak és megszentelődésnek nevezi a hittapasztalatnak ezt a két aspektusát. Ha valaki azt állítja, hogy megbocsátott az ő felebarátjának, de nem megy hozzá, hogy segítsen neki a bűnét legyőzni, akkor hazudik, és önmagát áltatja. Sokszor a megbocsátás formai, és a legjobb esetben közömbösséget jelent, vagy egyszerűen azt, hogy nem bosszuljuk meg magunkat. Mindkettő az önzésnek burkolt formája. Ha a szeretet feltétlenül cselekvő elv, az isteni eredetű szeretetre gondolok, akkor a belőle származó megbocsátás is aktív, cselekvő viszonyulás. Ezért mondja Jézus, menj el, vagyis menj hozzá. A te ellenségedhez, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Krisztus parancsa szerint nekünk egyetlen jogunk van a vétkessel szemben. Az, hogy megbocsássunk neki, és hozzájáruljunk a javulásához. Nem az, hogy várjuk, hogy ő kérleljen minket a megbocsátásra. A cselekvő szeretet tehát kezdeményez, megbocsát, támogat, bátorít, tűr, remél, és újból a krisztusi példa áll előttünk. Ő megalázkodva győzött, ő lemondás által birtokolt, ő halála által nyerte vissza az életét és sokaknak életét. Ahhoz, hogy Krisztus példája szerint tegyünk, ez a büszkeségünk elfojtását jelenti. A vélt jogainkról való lemondást,

más nem számol a leendő válasszal, hanem mindent megtesz a másik megmentéséért. Nem habozik, nem kendőzi el a valóságot, hanem int, dorgál, tanácsol, megbocsát, segít. Ha nem tesszük ezt, egy ideig tartóztatni tudjuk magunkat, amíg aztán kitör belőlünk a bírálat és a bosszú. A sztoikus önuralom bármikor átválthat haragra és támadásra. Így történt Kainnal is, aki megölte az öccsét, Ábelt. Lukács evangéliuma 12. fejezetének első versében olvassuk, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Találó ez a hasonlat, mert a gonosz érzelmek kovászként hatnak, amíg valaki nem tűrtözteteti magát, és kitör. A szeretet nélküli tűrés potenciális gyilkosságot takar. Az egyik szelepe a rossz beszéd. A megoldás az, hogy a másikhoz menjél, és intézd az ügyet mentő módon. Jó keresztény nem az, aki uralja magát, fogát csikorgatva, aki nem kiabál, hanem csak elméjében. Nem ez az igazi keresztény, hanem az, aki cselekvő szeretettel viszonyul másokhoz. Isten annyira szeretett minket, hogy ellenségeskedésünk ellenére hozzánk jött, aktív módon avatkozott be lázadozásunkba, hogy üdvözítsen minket. Ez a példakép számunkra. Az imént említettem, hogy a szeretet nélküli türelem nem tartós, előbb-utóbb haragra lobban. Ha nem dühösködik, akkor legalább a nyelvet féktelenül engedi, hogy feddőzzön és ítéljen. A Szentírás azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jakab apostol pedig azt írja levelének 4. fejezetében, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat. Vajon ellentétben áll a Máté evangéliumában adott tanács, hogy menj hozzá és dorgáld meg őt, a Jakab apostol intésével ne szóljátok meg egymást, atyám fiai? Nem, egyáltalán nincsenek ellentétben ezek az ige helyek. Az első ige szeretetteljes feddést és tanácsolást jelent, mentés céljából. Ez különbözik a kárhoztatásszerű, ítélő megszólítástól. Ezért mondja Bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A példabeszédek könyve 9. fejezetének 8. versét idéztem. Vagy Dávid. A 141. Zsoltár 5. versében azt mondja, ha igaz, fed engem, jól van az, ha dorgál engem, mintha a fejem kenné. Ugyanaz a mentő szándék csendül ki Pál apostolnak szavaiból, melyeket a galáciabeli gyülekezethez intézett. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kevés az olyan szív, amely ne lenne érzékeny az ilyen szeretetre. De mielőtt cselekvésre szánnánk magunkat, vizsgáljuk meg szándékunkat, indítékainkat. A Máté evangéliuma 18. fejezetének 15. versében megjelenő parancs hasonlatos a 28. fejezet utolsó verseiben megjelenő misszió parancsal, amely azt mondja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Néha különbséget teszünk a két parancs között.

Az első kellemetlen feladatnak tűnik, a második pedig kellemesnek. A misszió küldetés hallatán már eszünkbe jut a pünkösdi biztatás, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve első fejezetének 8. versében. Vajon azért küld Isten a föld végső határáig, hogy megszabaduljunk a közeli ellenségtől? A végső határ néha mellettünk van. A mentőszolgálat a közeliekkel kezdődik. Előbb Jeruzsálemben, mondja az íge, aztán Samáriában, és mind tovább. Ha dorgálást jelent néha ez a szolgálat, tudnunk kell, hogy ilyen a helyreigazító szeretet.

Ez a szolgálat a Szentlélek teljességét igényli. Akár helyreigazító feddésről, akár evangélium hirdetésről lenne szó, a siker kulcsa a Szentlélekkel való beteljesedés. Pál apostol mindkét feladatra buzdította Timóteust, és azt mondta neki, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A Timóteushoz írott második levél, 4. fejezetének 2. versét idéztem. Mindenikünk fel kell legyen készülve, úgy az intésre, mint az intve levésre, úgy a feddésre, mint a feddés elfogadására. Mindkét esetben ugyanarra lelkületre van szükségünk. Csak az fedhet szeretettel és bölcsességgel, aki a maga során kész elfogadni mástól a hasonló feddést. Isten gyakran használ fel egyszerű embereket az ilyen szolgálatra. Például Aquila és Priscilla által intette az ékesen szóló és az írásokban jártas Apollost, amint olvasjuk a Cselekedetek könyve 18. fejezetében. Vagy Pál apostolnak és Péter apostolnak találkozásai Jeruzsálemben, majd Antiókiában. Példát adnak arra nézve, ahogyan el tudták fogadni kölcsönösen az intést. Pétert meg kellett fedje Pál, amikor az antiókiai gyülekezetben vonakodott a pogányok társaságától, mert félt a zsidoskodóktól. A nyilvános hibát Pál nyilvánosan kezelte. Mégis Péter nem neheztelt Pálra, és oly nagy megbecsüléssel szólt az ő második levelében Pál írásairól. Hasonló módon Márk, Barnabásnak unokaöccse, nem lett Pálnak ellensége akkor, amikor Pál nem volt hajlandó magával venni őt a második térítői útján, mert az első missziós úton Márk otthagyta Pált, és Pamfiliától visszautazott Jeruzsálembe. Minden esetre Pál apostol dolgálása hatásos volt, és később jó munkatársa lett Márk Pál apostolnak. A javító, a helyreigazító szeretetnek néha fednie kell. Roundhill igényes és költséges szolgálatnak nevezi ezt. Ne riadjunk vissza ettől a munkától. Ne is vigyük túlzásba ezt. Pál is ezt írt a korintusbeli testvéreknek, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könyhullatással. Nem, hogy megszomorítassatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltet. A korintusi gyülekezetben elszomorító állapotok voltak, és Pál határozottan fellépett azok ellen, de szeretettel és mentő szándékkal tette azt. Pál szavai betekintést engednek az ő lelki tusájába, akkor, amikor ezt a fájdalmas, de nagyon szükséges munkát kellett elvégeznie. Az igazi szeretet helyrehozni. Menteni kész, bármibe kerülne az. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetének 11. verse azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az ifjú Ésajást Isten feddő üzenettel küldi Izrael népéhez. Isten népének sorsa forgott kockán. Nagyon határozottan kellett fellépnie Isten prófétájának, és meg is tette Ésajás. Az ige azt mondja, hogy fennhangon szóljad, mondjad Izraelnek vétkeit, Jákob házának bűneit. És ezt megtette. Napjainkban ugyanaz történik az elvilágiasodás sodrába kerülő keresztényekkel és vallásos csoportosulásokkal. Ezért kell a
Jelenések könyvének hangos üzenetét, melyet a könyv 14. fejezetében találunk meg. Ez az üzenetet minden emberhez eljuttatni. Hangosan és hamar eljuttatni mindenkihez. Jézus Krisztus sokszor a szerető feddéssel nyert követőket, például Nikodémust, vagy a samáriabeli asszonyt, és általuk sokakat. Nagyon veszélyes dolog csak azokban látni barátot, akik dicsérnek minket. A sátán előbb megdicséri azt, akit le akar győzni. Nagyon büszkék mindazok, akiket sátán megdicsér. De a Szentírás azt mondja, hogy a megromlás előtt kevésség jár. Jézus Krisztus példájából vonjuk le a tanulságot. Elsősorban azt, hogy csak az isteni igazság tud gyógyító módon vágni. Pál apostol írja a zsidókhoz írott levele 4. fejezetében a 12. versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. A helyreigazítás munkája nem történhet meg saját meglátásaink szerint. Az emberek nem a magunk számára, hanem Isten előtt kell elfogadhatók legyenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván is intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Timóteusnak pedig azt írja a 2. levél 4. fejezetében, hogy hirdest az ígét. Ezt hirdessed, az ígét. Állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Krisztus példájából a második tanulság, amit le kell vonjunk, az, hogy a helyreigazítás szeretettel és szeretetből történhet. Pál apostol azt írt az Efézus beléknek, hogy az igazságot szeretetben szóljátok. Szó szerint azt mondja ott az ige, hanem az igazságot követvén szeretetben. Jézus Krisztus mindig szeretettel szólt az igazságot, tapintatosan, kedvesen. Ha feddő szavakat kellett mondjon, könnybe lábat szemekkel tette azt. Cselekvő szeretetre hív minket, megváltunk. Szelíd, de határozott tettekre és hirdetésre hív minket. A szeretet nélkül igazmondás, bárdolatlanság, kíméletlenség. De az igazság nélküli szeretet, érzelgősség. Egyik sem jó. Ne bízzunk azokban, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet képviselik. Az elfhűség nevében senki se legyen goromba, s a szeretet nevében senki se vesse el Istennek parancsolatait. A cselekvő szeretet még akkor is, amikor fenyít, olyan, mint a csendes eső, amely elhat a növények gyökeréig. Ez a szeretet mennyei eredetű, Istennek lelke által árad szívünkbe. Máté evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 20. versében. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szólt ti bennetek. Szeretett testvéreim, fogadjuk el ezt a cselekvő, mentő szeretetet, mint a menny ajándékát. Nyilvánuljon meg ez a szeretet családainkban, gyülekezeteinkben és minden társas kapcsolatainkban. Jézus Krisztus, mint szeretet és igazság, éljen bennünk és általunk sokakban.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Sors kérdések.
1: Az Efézus beliekhez írott levél 3. fejezetének 16. versétől a 19. versig terjedő szakaszt. Így hangzik az ige. Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Pál apostol ebben az ige szakaszban azokról az emberekről szól, akik már megnyitották Jézus Krisztus előtt a szívüket. Azt mondja, már Krisztus hitáltal a szívben lakozik, és csupán ennek az eredménye lehet az, hogy hatalmasan megerősödni a belső emberben Krisztus által. És majd ennek az eredményeként a szeretettel teljesen beteljesedni. A mai témánknak is ez a címe, beteljesedve Jézus szeretetével. Pál apostol üzenetéből azt érthetjük meg legelőször, hogy az Isten szeretetének is vannak különböző dimenziói. Van szélessége és hosszúsága, ami azt jelenti, hogy az Isten a szeretetének a karjával át tudja ölelni az egész világot. De van magassága és mélysége is. A mélységét akkor érezzük, amikor mi nagyon mély pontra jutunk az Istennel való kapcsolatunkban, a lelki életünkben. Ilyenkor mindig úgy érezzük, hogy még az Isten is elhagyott bennünket. Ő azonban utánunk tud nyúlni, le tud ereszkedni hozzánk, akármilyen mélyen vagyunk is. Máskor viszont úgy érezzük, hogy szinte felemelkedünk, szinte repkedünk, szinte az Isten szeretetének a hatása alá kerülünk oly módon, hogy szinte már a magasságokban érezzük magunkat. Amikor átélünk az Istennel egy különleges tapasztalatot, amikor az Isten szeretetének egy különleges megnyilatkozását érezzük. Azonban mindig tőlünk függ, hogy az isteni szeretet milyen dimenzióiban érvényesülhet az életünkben. Nagyon sok ember ellenáll az isteni szeretet megnyilatkozásának, befolyásának. Szinte nem engedi, hogy az Isten szeresse őt. Isten azonban ennek ellenére az evangélium üzenetén keresztül szinte belekiáltja az egész világba. János 3.16-ban fogalmazza meg Isten ezt az üzenetét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így tulajdonképpen már csak rajtunk múlik az, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt a szeretetét. Amikor Isten azt akarja, hogy beteljesedjünk az ő szeretetével, akkor saját magából kivetítve tanácsol bennünket a szeretet gyakorlásában. Ugyanakkor egyfajta gyakorlati tanáccsal is segít bennünket abban, hogy miként valósíthatjuk meg mindezt az életünkben és a társas kapcsolatunkban. Mivel Isten mindig örömmel fogadja a tőlünk megnyilatkozó szeretetet, ezért szinte bátorít bennünket arra, és azt mondja, szeresd az Istent teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Az Isten boldog, amikor tőlünk is viszont kapja azt a szeretetet, amelyet egyébként ő gyakorolt először felénk. Hiszen az Isten még akkor szeretett, amikor mi egyáltalán nem szerettük. Pál azt mondja az ő levelében, amikor még ellenségei voltunk, amikor még erőtelenek voltunk, amikor még bűnösök voltunk, az Isten már akkor kifejezte irántunk való szeretetét. Mivel a velünk kapcsolatban lévő emberek nem mindig fogadják pozitív módon, örömmel a szeretetünket, ezért azt mondja Jézus, őket meg úgy szeressük, mint magunkat. Azonban sokan felvetik ennek a isteni kijelentésnek a kapcsán, de hát hogy kell a másikat szeretni úgy, mint magamat? No, az Isten valahogy talán azt gondolhatja ezen a tanácson, ha a saját hibáimra könnyen találok magyarázatot, akkor találjak a másik hibájára is. Szeressem úgy, mint magamat. Ha önmagamat tudom szeretni a hibáim ellenére is, akkor tudjam szeretni a másikat is. És ahogy magamnak tudok elnéző lenni a hibáimmal szemben, úgy tudjak elnéző lenni a másikkal szemben is. Jézus a legmagasabb szintű szeretet megnyilatkozást abban tekinti, ha valaki kész még arra is, hogy az életét adja a másikért, a fele barátjáért. Sokan ez alatt azt értik, hogy hát meg kellene halni a másikért, a másik helyett. Isten nem így érti ezt. A Biblia szerint nem csak meghalva lehet odaadni az életemet a másiknak, hanem élve, cselekedve érte. Nem holtan van rám szüksége a másik embernek, hanem élve, cselekedve, hiszen az Isten is azt várja, és az embertársam is azt várja, hogy tudjam adni magamat teljesen, az életemet, az időmet, az erőmet, a javaimat, a törődésemet, magamból adjak az embereknek. Magamat adjam oda. A szeretetnek mindig társra van szüksége, mert csak így tud megnyilatkozni. Még az Istenről is azt mondhatjuk, ha az Isten egyedül lenne, akkor nem lehetne elmondani róla azt, amit a Biblia állít, hogy az Isten a szeretet. Az Isten is csak azért mondhatja el önmagáról, hogy ő a szeretet, mert hárman vannak. És legelső szinten ők önmagukban, a három isteni személy egymással szemben gyakorolja a szeretetnek a legmélyebb megnyilatkozását. Mert a szeretetnek kifejeződni kell. Annak meg kell nyilatkozni. Ha nem tud a másik felé fordulni, akkor nincs szeretet. A szeretet egy olyan belső állapot, amely mindig a másik lény felé fordul. Azt keresi, hogy mit adhat magából. Az igazi szeretet mindig az adni tudásban nyilatkozik meg. Az igazi szeretet sohasem azt nézi, hogy viszonozzák-e, hanem mindig csak azt, hogy kinek van rá szüksége. És már gyakorolja is, már adja magából. Aki önzetlenül gyakorolja ezt, az tudja, hogy csodálatos dolog szeretni, szeretetet adni. Természetesen kapni is nagyon jó. De szeretetet adni, az szintén nagyon csodálatos. Csak ki kell próbálni. És tapasztalat, hogy minél több szeretetet adunk, annál többet fogunk kapni. Ez ennek a természetes receptje. A Krisztustól tanult szeretet legfontosabb jellemzője az, hogy mindig a másik ember szükségleteire odafigyelve adakozik. A csüggedőnek mindig jó szót ad, kedvességet, vigasztalást. Az éhezőnek kenyeret, a szomjúhozónak vizet. A szükségben levőnek pedig mindig azt adja, amire éppen akkor van szüksége. Isten mindenkit önvizsgálatra késztet ebben a dologban. Van-e szeretet felesleged, amiből másoknak tudsz adni? Tudod-e, hogy hol van az a forrás, amiből pótolni tudod először a te szükségleteidet, majd pedig azt, amit másoknak is tudsz továbbadni? Van-e ilyen forrásod, és van-e szeretet felesleged, amiből nyugodtan adhatsz? Tudod-e, hogy miként lehet meríteni abból a forrásból, hogy te saját magad is feltöltekezzél? A kályha, amikor árassza magából a meleget, akkor magát a kályhát is tölteni kell ezzel a meleggel. Másképp kimerül, lemerül, elfogy belőle a meleg. Így van a hívő ember is, a keresztény ember is. Nekünk is Jézus Krisztussal élő közösségben kell lennünk ahhoz, a nagy Istennel, a szeretet Istenével kell egy bensőséges kapcsolatba legyünk, hogy belőle töltekezzen az én lelkem, járjon át teljesen, és ahogy az alapigében olvastuk Pál leveléből, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig az ő szeretetével. Mert akkor tudjuk árasztani magunkból tovább másoknak, és akkor tudjuk továbbadni. mi olyan korban élünk, amikor mindenkinek őszintén szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel. Mert a forrás ismeretének a hiánya miatt esetleg megfogyatkozik bennünk a szeretet. Jézus maga mondja ezt az evangéliumban, az egyik búcsú beszédében, a szeretet sokakban meghidegül. Pál apostol pedig a Timóteushoz írott levelében azt mondja, lesznek olyanok, akik szeretet nélkül valókká válnak, vagy éppen magukat szeretőkké válnak. Tehát a szeretet az át tud lényegülni, és egy teljesen torz állapottá tud átformálódni. És az Isten ettől szeretne megóvni, megvédeni bennünket. Pál apostol szerint a szeretettel való beteljesedés sohasem a mi erőfeszítésünk eredményeként alakul ki. Csak a bennünk lakozó Krisztus cselekedheti meg egyedül, hogy mi beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Ha már élek, többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Ezért mondja Pál a felolvasott alapigében, lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. És akkor a szeretetben meggyökerezvén, és alapot vévén, és akkor beteljesedhettek a Krisztusnak, az Istennek egész teljességéig. Vagyis, amilyen mértékben átadjuk magunkat Jézusnak, amilyen mértékben Jézuson épül fel a lelki életünk, amilyen mértékben Jézusból táplálkozik a lelkünk. Na, teljesen ettől függ ez a titka annak, hogy önzetlen szeretet teljességére jutunk-e. Ki tud-e bennünk teljesedni az Isten szeretete, vagy nem? Jézus azt szeretné, ha ebben a dologban is őt tekintenénk példaképnek. És tőle tanulnánk meg, hogy miként lehet szeretnünk a fele barátunkat. Jézus a búcsú beszédében, János evangélium a 15. fejezet 12. versében azt mondja, szeressétek egymást. És azonnal hozzáteszi még, hogy amiképpen én szerettelek titeket. Sokszor nagyon nehéz megvalósítani Jézusnak ezt a tanácsát és figyelmeztetést. Úgy szeretni, ahogy Jézus szeret. Jézus ugyanis nem csak Jánost szerette, akiről a Bibliát ismerő emberek tudják, hogy őt a szeretett tanítványnak nevezzük, nem csak János szerette, hanem az áruló Júdást is. Még az utolsó pillanatban is. Még akkor is szerette, még akkor is meg akarta menteni őt. Vissza akarta fordítani attól a lépéstől, amire Júdás már elszánta magát. Azonban itt szeretnék egy pillanatra megállni, és felvetni azt a gondolatot. Sokan gondolják azt, hogy Jánost azért nevezi a Szentírás a szeretett tanítványnak. Jézus azért szerette őt a legjobban talán, mert János olyan kedves, szeretetre méltó fiatalember volt. Azonban nem így van. Ha egy kicsit utána nézünk, hogy milyen is volt János, amikor Jézushoz került tanítványnak, akkor nagyon érdekes dolgokat találunk Jánossal kapcsolatban. Nagyon sok negatív vonást találunk János életében. Ilyen például, hogy János tele volt féltékenységgel. A féltékenység rendkívül meg tudja rontani az embereknek az életét. Pokollá tudja tenni másoknak az életét. És János féltékeny volt. Nem bírta elviselni például, hogy olyanok is Jézus nevére hivatkoznak, akik nem járnak együtt Jézussal. És azonnal ment Jézushoz panaszkodni, hogy a te nevedre hivatkoznak. Ő ezt nem bírta elviselni. Vagy János bosszú vágyó volt. Bosszú vágyó. Ő volt az első, aki egy alkalommal tűzzel akart elpusztítani egy egész falut. Mert nem fogadta be a mestert. Azt mondja Jézusnak, Uram, akarod, hogy mondjuk azt, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg őket, mint ahogy Illés cselekedte ezt? Gondoljátok el, milyen lelkület lehetett benne. Jézus azonnal mondja is neki, te nem tudod, hogy milyen lélek van benned. Na, ilyen volt János. Arra hivatkozott, hát úgy kéne ezzel a faluval csinálni, mint ahogy Illés csinálta Baál papjaival, meg ahogy egyéb alkalommal is történt, hiszen Illés esetében többször is előfordult, hogy tűz szállt alá és embereket emésztett meg. Na, János ezért a nevéért kapta azt a gúny nevet, őt úgy hívták, hogy a mennydörgés fia. Rendkívül hirtelen természetű és bosszúálló ember volt. Aztán nagyra vágyás is volt benne. Hatalmi pozícióharc. Első akart lenni a többi tanítványok közül. Annyira, hogy még az édesanyját is megkérte, járjál közbe Jézusnál, hogy majd amikor te beülsz a te királyi székedbe, amit mi várunk, akkor én meg a testvérem ülhessünk közvetlenül melletted. Az egyikünk jobb kéz felől, másik bal kéz felől. Mennyire maiak ezek a jellemtulajdonságok, de mennyire rosszak, és Jézus ennek ellenére szerette Jánost. Sőt, hadd mondjam ki azt, hogy annyira szerette Jánost, hogy a szeretetével megfordította Jánosnak ezt a rossz természetét. És János kigyógyult Jézus szeretetének a varázsa alatt. Kigyógyult mindebből a hibából. Jézus a mindenki által megvetett vámszedőt, Zákeust is kész volt szeretni. Zákeus zsidó létére kiszolgálója volt a római elnyomó hatalomnak. Gyűlölték a zsidók az ilyen embereket. Jézus azonban szeretetének megnyilatkozásaként, amikor találkozik Zákeussal, Zákeus még nem is gondolta, hogy Jézus őt már észrevette, Jézus azonnal jelezte felé, hogy én észrevettelek, hogy ott vagy. Név szerint szólítja Zákeust. Tudatosítja benne azt, hogy én felfigyeltem rád, én törődök veled, én szeretlek téged. Kifejezésre juttatta, hogy így, ahogy vagy, ebben az állapotban barátomnak tekintelek. Ugyanis Jézus úgy szólítja, barátom, ma a te házadnál szeretnék lenni. Jézus életét, ha tanulmányozzuk tovább, hiszen ő ugye ezt mondja nekünk, úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket. Ezért nagyon fontos felfigyelni arra és tanulmányozni, hogy Jézus hogy szeretett bennünket. Egy alkalommal egy gazdag, öntelt ifjú ment oda Jézushoz, és Jézus ettől az ifjútól se fordult el, hanem szeretettel próbálta jó irányba fordítani, nem hangsúlyozta túl a hibáit, kész volt észrevenni benne a pozitív értékeket is, és bizalmat adott neki, bizalmat előlegezett, hogy meg tudja tenni azt, amit kér tőle. Az más kérdés, hogy ez az ifjú nem tudta elfogadni Jézus ajánlatát és tanácsát, de Jézus kész volt neki segíteni, nem zárkózott el tőle és előle. Vagy egy másik alkalommal Samária területén jár, azon a területen, ahol a zsidók ellenségei éltek, a samaritánusok, mert ők máshol imádták ugyanazt az Istent, ők nem Jeruzsálemben, hanem ők a Garizim hegyén építettek maguknak egy templomot, és ugyanazt az Istent ugyan, egy kicsit más módon, de ugyanazt az Istent ők a Garizim hegyén imádták, és ettől nagyon haragudtak a zsidók rájuk. Jézus egy ilyen samáriai asszonnyal találkozik, ráadásul ez az asszony parázna volt, a saját táborán belül is megvetett asszony volt, kiközösített asszony volt. Jézusnak, mint zsidó embernek kétszeresen is el kellett volna kerülni, de nem a szeretet Istenének. Jézus, a szeretet Istene szóba állt ezzel az asszonnyal, és mindent megtett azért, hogy megmentse őt ebből az állapotból. És a szeretetének a vonzásával sikerült megfordítani ennek az embernek az életét. Na, így szeret bennünket Jézus. Azok az emberek, akiket nehezen lehet szeretni, belőlünk is sokszor kihoznak egyfajta hűvös magatartást. Ez szokott olyan általános megnyilatkozás lenni, és ez abból fakad, hogy mi emberek csak az általunk érzékelhető külső dolgok alapján ítélünk meg és alkotunk véleményt egy-egy emberről. Az így kialakított véleményünk azonban meghatározza a további viszonyulásunkat hozzá. Isten azonban egészen másként viszonyul hozzánk. Másként közelíti az embereket. Ő mindig a szívet, az indítékot vizsgálja, a belsőt. Isten bennünket is meg akar tanítani arra, hogy ne a külső jegyek alapján ítéljünk meg, és határolódjunk el aztán emberektől. A szívből jövő szeretet ugyanis nem valaminek a függvényében tud szeretni és kész szeretni, hanem egy olyan állapot, ami minden körülmények között megnyilatkozik, cselekedetekben. Amikor a szeretettel kapcsolatban Pál apostol azt tanácsolja, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig, akkor ezzel azt is mondja, hogy tanuljuk meg Jézustól még az ellenségünknek a szeretetét is. Jézus azt mondja a hegyi beszéd tanításában, szeressétek még az ellenséget is. Ellenségnek szoktuk nevezni azokat, akik velünk szembe állnak. Akik rossz indulatú, ártó szándékkal viszonyulnak hozzánk. Annak a megítélésében azonban már megoszlanak a vélemények, hogy ki van ellenem? Ki az, aki rossz indulatúan ártani akar nekem? A mai ember nagyon sok esetben ellenségnek tekinti már azokat is, akik az önző szándékú törekvéseikben nem ő melléjük állnak. Jézus is mond olyat, aki velem nincs, az ellenem van. Jézus azonban nem azt mondja, hogy ez az ember az ellenségemmé lett, hanem csak azt, hogy a szándékai vagy a tettei ellenem nyilatkoznak meg. Nem velem, nem mellettem. A Jézus által adott törvény egy különös dimenzióba állítja az ellenség szó jelentőségét. Ez a Jézusi törvény először is arra akar rámutatni, ne te legyél az ellensége a másiknak. Mert akkor már az érzéseid, az indítékaid a másik ellen fognak fordulni és megnyilatkozni. Jézus szerint viszont éppen Isten az érzéseink és az indítékaink szintjén szeretné szabályozni az életünket. Nagyon sok olyan isteni rendelkezés van még a 10 parancsolatban is, ahol Isten nem az effektív cselekedetemet szabályozza, hanem az indítékaimat, az érzéseimet. Például amikor azt mondja, hogy ne kívánd, akkor itt a belső indítékaimat akarja szabályozni. És Jézus azzal a meghatározásával is, hogy szeresd az ellenségedet, ezzel is az én érzéseimet, szívemnek az állapotát szeretné megváltoztatni és szabályozni. Lehet, hogy a másik ember nekem ellenségemmé lett, de ez ne jelentse azt, hogy én is azzá lettem. Az ilyen helyzetet nem mindig tudjuk kikerülni, de ne jelentse az, hogy ettől kezdve én is a másik ellensége leszek. Jézus ezzel a parancsával arra szeretne megtanítani, hogy az ellenséges helyzet nem szükségszerűen kétoldalú megnyilatkozás. Tanuljuk meg, hogy ne te legyél az ellenség, ne érezz a másik felé ellenségesen. Lehetsz az ellenség céltáblája, de te ne legyél ellenség. Mivel az ellenség ellene van a másiknak, ártani akar a másiknak, ezért ez az ellentétes érzés az isteni szeretettel is ellentétes. Pedig Isten éppen a szeretetet szeretné kialakítani bennünk. Ha viszont te szeretni tudod az ellenségedet is, akkor az ellenségeskedés csupán csak az ő részéről való megnyilatkozás, de a tiedről nem. Jézusnak az ellenség szeretetére vonatkozó parancsában mindig az szokott lenni az első kérdés, hogyan, miként lehet szeretni az ellenséget. Hiszen mégsem eltünk oda, hogy átöleljük, megpuszíljuk, el se fogadná, azonnal tiltakozna ellene. Amikor Jézus ezt parancsolja nekünk, akkor egy egész sor tanácsot is ad arra vonatkozóan, hogy miként tehetjük meg azt, hogy szeressem az ellenségemet. Egyébként hadd emlékezzek meg arról is, hogy még akik nem ellenségünk, azokat is különböző módon, különböző formában szoktuk szeretni. Mert másként szeretem a feleségemet, mint a gyermekeimet. És a gyermekeimet másként szeretem, mint a szomszédomat. De azért mondhatom azt, hogy én szeretem a szomszédomat is, de nem úgy, mint a gyermekemet. Vagyis az ő felé megnyilatkozó szeretetem nem úgy fog kifejeződni, nem úgy fog a fizikai életben megnyilatkozni. De a szeretet az ugyanaz, csak más módon fejeződik ki. És ezért, amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet, akkor a szeretetnek ugyanannak kell lenni, csak mivel az ellenség másként fogadja el az én közeledésemet, ezért a szeretetemnek a megnyilatkozása kell, hogy más legyen. Jézus három pontban próbál segíteni, hogy miként is tudnám én szeretni az ellenségemet. Azt mondja, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Ha valaki bennünket átkoz, akkor ugye az ellenség. Mert ha valaki átkoz, akkor az ellenem van. De hogyan lehet áldani az ilyen embert? Meg egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy áldjátok? Istennel kapcsolatban szoktuk használni, hogy mi áldjuk az Isten nevét. És olyankor mit csinál, amikor áldja az Isten nevét? Olyankor minden jót elmondunk az Istenről. Amikor én áldom az Istent, akkor minden jót felsorolok az Istenről, amit tudok. Ami az én szívembe és a gondolataimban van. És amikor Jézus azt mondja, hogy áldjátok az ellenségeteket, azokat, akik titeket átkoznak, akkor tulajdonképpen Jézus azt mondja, mondjatok el minden jót róla. Hadd kérdezzem, általában azt szoktuk tenni, hogy ha valaki ellenségünk, akkor a jót mondjuk róla? Pont fordítva. Általában az ellenségben csak a rosszat látjuk meg. Az ellenség az mindig olyan sok rossz tulajdonsággal rendelkezik, és egyetlen jóval se. És most Jézus ezt a szemléletünket próbálja megfordítani. És amikor azt mondja, hogy áldjátok őket, akkor legelőször is azt mondja, hogy próbáld észrevenni, hogy benne van valami jó is. És ha észrevetted azt, hogy milyen jó tulajdonság van az ellenségedben, akkor ezt mondd el másoknak. Beszélj a te ellenségednek a jó tulajdonságairól. Beszéld el, mondd el, és így áldjad őt. És akkor mások előtt tudod ezzel a cselekedeteddel bizonyítani, hogy te nem vagy az ellensége, csak ő érez feléd ellenségesen. De te nem. Te meglátod benne a jót is, és örülsz annak, hogy van benne jó is. És ezt szívesen el is mondod másoknak. Na, ez az első megnyilatkozása az ellenség szeretetének. A másik tanácsában Jézus azt mondja, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. No, itt pedig arra akar biztatni, hogy próbáld bizonyítani a te ellenségednek azt, hogy te szereted őt. Ő gyűlöl téged, ő ellenséged, de próbáljál jót tenni. Keresd az alkalmat, hogy valamilyen módon kifejezhesd előtte, felé a te szeretetedet. Egyszer ismertem két ellenséges embert. Az egyik hívő ember volt, a másik nem. Egy tyúk miatt vesztek össze. Az én gyülekezetemhez tartozott a hívő ember, ráadásul. Egy tyúk miatt. A testvérünknek a tyúkja átment a szomszédnak a kertjébe. És mindig a friss veteményt kikaparta onnan. És emiatt úgy összevesztek, nem is köszöntek egymásnak. Az utcán még egymás mellett se akartak elmenni. Amikor az egyik meglátta a másikat, hogy jön szembe vele az utcán, akkor inkább átment a túlsó oldalra, csak hogy nehogy a járdán egészen közel el kelljen mellette menni. És egyszer ennek a testvérnek a szívét érintette Isten igéje. És akkor ő eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább. Ő megpróbálja megnyerni ezt az embert a szeretetével. Mert őt is az Isten szeretete változtatta meg. A szívére hatott az Isten szeretete. És ő most megpróbálta továbbadni. És ettől kezdve kereste az alkalmat ezzel az emberrel, mindig nagyot köszönt neki előre, a kerítésen is átköszönt, amikor meglátta, hogy a szomszédba kint van az udvaron, vagy a kertbe, a másik, mintha semmi nem történt volna, egy szóval nem reagált. És ez így ment fél éven keresztül. És egyszer az történt, megint jönnek egymással szembe az utcán. És a testvér már készült arra, és úgy magában mosolygott is, hogy vajon mikor fog az én szomszédom átmenni a másik oldalra. De nem következett be, hanem a szomszéd jön szembe vele, és amikor odaér mellé, akkor kinyújtja a karját, hogy a másik ne tudjon elmenni, megállítja, és azt mondja, nem bírom tovább. Az, ahogy te közeledtél hozzám, ahogy te annak ellenére, hogy milyen viszonyban voltunk, te mennyire kedves voltál hozzám, ez úgy hatott rám, hogy már nem bírok aludni éjjel. Már állandóan ezen jár a felem, hogy hogy lehetek én ilyen konok, ilyen kemény. Úgyhogy én szeretnék most veled kibékülni. És Jézus éppen erről beszél, testvéreim. Tegyél jót a te ellenségeddel. Keresd annak a módját, hogy milyen módon tudod kifejezni felé azt, hogy nem gyűlölöd őt, sőt, szereted őt. És minél jobban, minél tovább tudod ezt tartani, annál hamarabb fogod meggyőzni és megváltoztatni érzéseiben, gondolkodásában és az egész életében. És Jézus még egy tanácsot mond. Azt mondja, imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak és kergetnek. Vagyis azt mondja Jézus, ha van egy ellenséged, aki ellenségesen érez irántad, de te szereted őt, akkor azon túl, hogy a jó tulajdonságait elmondod másoknak, azon túl, hogy igyekszel jót tenni vele, és megnyerni őt, ezen túl az ő ügyét, az ő személyét, az ő állapotát vidd az Isten szín elé is. Legyél közben járója neki az Isten előtt. Imádkozzál érette. És ha imádságodban is az Isten elé tudod vinni a te ellenségedet, na akkor már szereted őt. Ha te Istennek el tudod mondani, hogy szereted ezt az embert,

Az isteni indítékot képviselem az emberek felé, és ezzel tulajdonképpen én Jézus munkatársává lettem. Jézus szeretne megmenteni egy embert, és engem, az ellenséget használ fel arra, hogy megnyerje őt. Ezért az ellenség szeretete az nem más, mint az Isten jellemének a bemutatása. Az ellenség szeretete nem más, mint az Istenről való igaz, hű tanúbizonyság mások előtt. Jézusnak ez a parancsa értem is van. Engem is szeretne nevelni vele általa az Isten. Ha ugyani már tudom szeretni az ellenségemet, akkor már teljesen más nézőpontból tudom látni az ellenségem indítékait és szándékait, cselekedeteit. Akkor már nem az ellenségem hibáival foglalkozom, hanem esetleg a sajátommal. És mennyivel előnyösebb az, hogyha a saját hibámmal foglalkozom, mint a másikéval. Nagyon sok esetben Isten eszközeként a megjobbulásunkat szolgálja az ellenség. Az Istennel való bensőségesebb kapcsolatot segíti elő. Az isteni természetet, az isteni jellemvonások kialakítását segíti Isten így módon. És amikor ezt megérti valaki, akkor tulajdonképpen már egészen másként viszonyul az ellenséghez. Már azért is tudom szeretni, mert ő benne az Isten eszközét látom, akin keresztül az Isten engem akar formálni és alakítani. Hogy mind tökéletesebben alakuljon ki bennem az ő természete, az ő jellemvonása. Jézusnak ez a parancsa azonban másokért is van, elsősorban az ellenségemért, hiszen a szeretet az egyedüli eszköz, ami egy embert jó irányba tud befolyásolni. Ahogy az Isten szeretete változtatott meg bennünket, vagy fog megváltoztatni fokozatosan, lépésről lépésre, na úgy tudunk mi jó befolyással lenni másokra, ha képesek vagyunk szeretni őt. Ez a szeretet csak akkor hat, ha nem csak beszélünk róla, hanem a másik ember érzi azt, hogy szeretem őt. Megnyilatkozik ez a szeretet a viszonyulásomból, a magatartásomból, a cselekedeteimből, talán még a tekintetemből is. Elég a másiknak csak rám nézni, kell, hogy a szememből, a tekintetemből, egy kedves mosolyomból érezze meg azt, hogy én szeretettel vagyok felé. Ezért mondja János apostol az ő levelében, fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És ha már így tudjuk látni az ellenség szerepét és jelentőségét életünkben, akkor tudjuk tiszta szívből gyakorolni azt, amit Jézus mondott. Akkor már tudjuk áldani őket, akkor már tudunk jót tenni velük, akkor már tudunk értük imádkozni, esetenként még hálásak is vagyunk érte az Istennek. Amikor mindez Jézussal együtt élve már megvalósul bennünk, na akkor mondhatjuk el azt, amiről Pál apostol a bevezető igében beszélt, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hogy a szeretet úgy valósuljon meg az életünkben, ahogy azt Jézus életében láttuk. Ezért mondja Jézus, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Jézus azért imádkozott, hogy ez valósuljon meg a mi életünkben. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, annak kell megtörténni, amit Pál a bevezető igében mond, ha Krisztus hitáltal lakozik a ti szívetekben, akkor hatalmasan megerősödtök, akkor kiteljesedik ez, akkor a szeretetnek a krisztusi megnyilatkozása fog az életünkben megvalósulni. Szeretném itt a gondolatokat átvezetni arra, hogy miről is fogunk a következő alkalommal elmélkedni Isten igéje fölött. Ugyanis úgy gondolom, hogy őszintén magunkba tekintünk, akkor azt mondjuk, még nem tudom úgy gyakorolni a szeretetet, ahogy Jézus várja tőlem. De vajon mit kell tennem a változás érdekében? És ez a címe a következő előadásnak, mit kell tennem, hogy változás következzen benne? Amikor Pál apostol először találkozott Jézussal, akkor azonnal azt kérdezte Jézustól, Uram, mit akarsz?

cselekedjen. Testvéreim, ha a sorozat ideje alatt a mi életünket is megérintette Jézus közelsége, ha éreztük a szívünk ajtaján, hogy Jézus kopogtat és zörget, és be akar lépni, vagy talán beljebb akar lépni, akkor a mi szívünkben is meg kell fogalmazódjon ugyanaz a kérdés, mint ami Pál ajkát is elhagyta. Pál ösztönösen mondta ki, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ha Jézus közel került hozzánk, esetleg már a szívünkben van, akkor belőlünk is ki kell, hogy jöjjön ez a kérdés. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És a következő előadásban szeretném keresni azt a választ, mit kell tenni annak érdekében, hogy változás következzen be, és az Istennek ez a szeretete tényleg kiteljesedjen, és megvalósuljon bennünk. A Jóisten áldása legyen velünk. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

A Kenyában élő elefántok több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra, állapította meg egy kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek, barlangokba járnak és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzeteket kaparnak le maguknak, ezért sóbányász elefántoknak is nevezik őket. Kedves hallgatóink, többet a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az Érdekes Hírek 10 percében. Munkatársaink Nagy Beatrix és Takács Emil közreműködésével. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Juhász Zsolt életmód tanácsadó a mindennapi kenyerünk és a mozgás kapcsolatáról szóló előadásából fogja bemutatni a bevezető részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Van egy ilyen mondás, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez Jézus Krisztusnak az egyik imádságában hangzott el, és azért érdekes ez, mert mi is minden nap kenyeret veszünk magunkhoz. Ez egy olyan táplálék, amit minden nap fogyasztunk, és nem mindegy, hogy jót eszünk, vagy rosszat. Érdekes, hogy ez a két hát minőség jelzés, hogy jó kenyér és rossz kenyér fölkerülhet egy oldalra, mert én nem gondoltam korábban, hogy létezik rossz kenyér. Ugye minden kenyér jó, mert finom, mert az embernek elveszi a éhségét, stb. És akkor később utána olvasgattam ennek a témakörnek, akkor láttam azt, hogy azért nem minden arany, ami fénik. Látni fogjuk mindjárt, hogy mire gondoltam. Ugye jó kenyérrel kezdjük, ugye a teljes kiölésű gabonából készült kenyér. Én ezt nevezem jó kenyérnek, látni fogjuk, hogy miért. Hogyha a búzaszemet megvizsgáljuk, látott már, bocsánat a kérdésért, ugye látott már mindenki búzaszemet. A búzaszem ugye úgy néz ki, ahogy itt látjuk, hogy van a legszélső része, ugye a héja, van a alleuron réteg, van a legbelső része, és van a csíra. Így néz ki egy, hát majdnem minden mag így néz ki, de mondjuk ez a búzaszem esetében ez teljes mértékben igaz. És a malomipari eljárás során ezeket az alkotó részeket, ezektől az alkotó részektől megszabadítják a búzaszemet, és ma látni fogjuk, hogy miért. Ugye, hogyha teljes búzaszemet nézzük, akkor úgy néz ez ki, hogy van ugye a héja, az aleuron réteg, a magbelső és a csíra. Ezek az alkotó részek, ezek miben előnyösek a számunkra, hogyha ezt is elfogyasszuk? Ugye, hogyha héjnál kezdjük a legkülső része, ugye a feladata a védelem. Ugye a mi védelmünk is, ezt majd látni fogjuk később, de a búza szemnek a mechanikai védelme, ugye azért van ez ott. Aztán színanyagokat tartalmaz, ugye cellulóz, hemicellulóz van benne, B1-vitamin, ásványi anyagok, fitinsav, ugye vas, cink, kálcium, a cinknek a komplex formája megtalálható benne, ugye hőre nem érzékeny. Ezt lehet a héjéről elmondani. Az alleuron réteg, ugye láttuk azt, hogy ez a második réteg, ez a réteg, az alleuron réteg úgy hívják, ez is eléggé gazdag tápanyagban, méghozzá van benne rengeteg fehérje, vannak benne zsírok, növényi zsírok, ásványi anyagok, és a B-vitamin csoportnak gyakorlatilag majdnem az egészen megtalálható benne. Ugye a B-vitamin csoportot értjük a B1, B2, B6, stb. B12 nincs benne, viszont a B12-n kívül majdnem az összes B-vitamin megtalálható benne. Tehát nagyon értékes része a gabona szemnek, búza szemnek. Ugye a következő, hogyha befele megyünk kívülről, akkor a magbelsőt, hogyha nézzük, van benne szénhidrát, és van benne fehérje. A szénhidrát része ugye elsősorban keményítő, ez 55 és a 80% közötti mennyiség. Alakja a mérete jellemző a gabonára, befolyásolja az emészhetőséget. Erről meg később visszatérünk. Ugye a fehérje, ez sikérképző fehérje, vízben nem oldódik, de 170-220% vizet képes megkötni, száraz állapotára vonatkoztatva. Megduzzadva hálós, szivacszerű szerkezetet hoz létre. Ugye ez a magbelső. Hogy a csírát nézzük, ugye ez a búzaszemnek a alsó részében lévő kis részecske, akkor ez úgy néz ki, hogy van benne fehérje szintén, vannak benne zsírok, zsírszerű anyagok, ásványanyagok, ugye foszfor, kálcium, kálium, cink, mangán, vitaminok közül is van benne a B-vitamin palettának majdnem az egésze, E-vitamin és karotin. Ugye milyen élettani hatása van a búza csírának? Ugye ez már érdekesebb kérdés, mert ezt nem sok helyen reklámozzák. És főleg annak a hátterén érdekes, hogy a teljes búzaszemet ugye darabjaira szedik, és abból készül a fehér kenyér, majd később ezt is látni fogjuk. Tehát búza csírát is eltávolítják belőle. Azért káros ez nagyon, mert a búza csírában ugye eszenciális olajok vannak, ugye E-vitamin, ami köztudottan antioxidáns, A-vitamin. Ugye az A-vitamin erősíti a szemet, látást, immunrendszert, a légúti betegségekkel, megbetegedéssel szemben ellenállóvá tesz. Ugye ez is köztudott, a hajra, bőrre, fogra, fogényre rendkívül jótékony hatással van. Ugye E-vitaminről tudjuk azt, hogy oxigénnel látja el a szervezetet.
ezáltal fokozza az állóképességet, mérsékli a fáradtságot, stb. Stb. Ugye a kálciumról is tudjuk, hogy a csontképzésben van nagy szerepe, aztán a fog zománcban, a fog felépítésben is nélkülöztetlen, a vas felszívódásában is jelentős szerepet kap, és a idegrendszerre is ugye nagyon jótékony hatást gyakorol. Ugye a magnéziumról tudjuk, hogy antidepresszáns, fogakra, csontokra szintén nagyon jó hatással van, nyomelek. Mire jó a rost? Ugye ez egy, megint egy olyan kérdés, amire már majdnem a csípőből tudjuk a választ, viszont hogyha tételesen végigvesszük, hogy az a rost, ami a teljes búzaszemben benne van, ami jó esetben a kenyérben is benne van, hogy milyen érettani hatása van a szervezetre, akkor látni fogjuk azt, hogy nem szabad megválnunk tőle. Tehát inkább ragaszkodnunk kell hozzá, mint hogy megválni. Ugye a zsír és szénhidrát anyag cserében nagyon fontos szerepet játszik. Glükóz és koleszterin szint csökkenésben szintén, a tehetségérzés kialakulásában szintén nagy szerephez jut. Szívbetegségeknél, elhízásnál, a cukorbetegség kialakulásnál, epekövek kialakulásánál, különféle betegségek esetén mind-mind azt mondják az orvosok, hogy a rost az szinte nélkülözhetetlen. Hogyha valaki eszik rostot, akkor ezek megfelelő mennyiségű rostot és megfelelő minőségű rostot, akkor ezek a betegségek, nem mondom azt, hogy elkerülik őt, de statisztikailag sokkal, sokkal kevésbé fordulnak elő a rostfogyasztó embereknél, ugye a szívvel kapcsolatos betegségek, ugye a diabétes, cukorbetegség, stb., mint azoknál az embereknél, akik nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű rostot. Afrikában végeztek egy ilyen felmérést, ott a természetes életkörülmények miatt nagyon magas mennyiség a rost bevitel. Ugye majdnem minden nyersen estek, sok a gyümölcs, sok a nyers zöldség fogyasztás, a kenyeret sem olyan formában eszik, ahogy mi esszük, tehát viszonylag magas az élelmi rost bevitel, és ezért nagyon ritkán fordul elő vastagbél divertikulózis, ugye ami annyit jelent, hogy a nyárka hártya kiöblösödés. Hogyha a bélszerkezetet megnézzük, mondjuk a végbelet, akkor van a nyárka hártya, és az, hogyha ha kiöblösödik, azt hívjuk így, mitől öblösödik viszont ki, hogyha a székletnek az állagát vizsgáljuk, akkor minél lágyabb a széklet, annál könnyebben távozik a szervezetből. Minél keményebb a széklet, ugye annál nagyobb erőkifejtést kell, hogy az ember használjon, hogy tudjon normálisan távozni. De most, hogyha az embernek a széklete kemény, nem elég lágy, nehezen távozik, erőlködni kell, és ilyenkor a nyálkahártya nagy erőlködéstől az izom közé szépen kiöblösödik. És ez is nagyon-nagyon sok betegségnek a forrása. Azt mondják a felmérések, hogy általában az embereknek a 30-35%-ának van ez a betegsége. Úgyhogy nem is tud róla, és ez olyan fajta gólt a szervezetben, olyan fajta gyulladásokat okoz és gyulladásokat felelős, amit nem is tudnak, hogy ez ettől van. Továbbá, hogy ezeknél az embereknek, akik Afrikában ugye nagy mennyiségben fogyasztanak élelmi rostot, gyakorlatilag az aranyeres megbetegedés ismeretlen. Azon kívül a vastagbélrák szintén majdnem, hogy ismeretlen. És ezekről tudjuk, hogy minél civilizáltabb egy ország, annál jobban érintettek a lakói az ilyen jellegű megbetegedésekben, mint mondjuk a végbélrák.

0: A Szeuli Nemzeti Egyetem kutatói legújabb tanulmányukban rámutattak, a szem hátsó részének gyors és fájdalommentes vizsgálata a korábbiaknál sokkal pontosabb képet adhat a biológiai öregedés üteméről. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. Kedves hallgatóink, Nagy Beatrix vagyok, s a következő percekben munkatársam Takács Emil közreműködésével e tanulmányról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról szeretnénk részleteket megosztani önökkel is.
1: Egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, írja a Science Alert. A Frontiers in Physiology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaja Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett, 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az így csokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. A tejcsokoládé szintén motiváló volt. Ezzel 9-el több emerést tudtak elvégezni. Nem ez volt az egyetlen pozitív hozadék. Az így csokoládés illat kisebb éjséget és nagyobb teltségérzetet teremtett, és még a tejcsokoládé esetében is csak elhanyagolható volt az éjségérzet. Még mielőtt elrohanna mindezt kipróbálni a legközelebbi edzőterembe, fontos hangsúlyozni, hogy a kutatásnak vannak korlátai. Ilyen például az, hogy csak egy böjtöt követően végzett gyakorlatot teszteltek egy kis csoport fiatal férfin, akik hozzá voltak szokva az edzéshez. Emellett az is lehet, hogy csak a jobb illat motiválta a férfiakat, és nem változott a hormonháztartás és az agyi aktivitás sem. Ezeket ugyanis nem mérték.
0: A Kenyában élő elefántok több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra, állapította meg egy friss kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek, barlangokba járnak, és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzetet kaparnak le maguknak, ezért sóbányász elefántoknak is nevezik őket. A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányhoz természetvédelmi őrökkel és közösségi vezetőkkel készített interjúkat is felhasználtak az állatok viselkedésének leírásához. Egy természetvédelmi őr arról számolt be, hogy látott elefántokat egy angurvít nevű növényt enni, amelyet a helyiek többek között gyomorfájás kezelésére használnak. A beszámolók szerint az anyák időnként a borjaiknak is adnak a növényekből. A mostani vizsgálat szerint az elefántok legalább 35 különböző növényfajt használnak, ezek közül 25-öt a helyiek is gyógyhatásúként tartanak számon. A kutatók szerint még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthessék, az elefántok tudatosan, konkrét betegségekre választanak növényeket. A következő vizsgálatok során kamerákkal követik majd az állatokat, és elemzik az elfogyasztott növények összetevőit is.
1: Az Imperial College London szakemberei kimutatták, hogy a tartós stressz által kiváltott alacsony intenzitású gyulladás fokozatosan átalakítja a szív belső szerkezetét. A Science Alert szerint a folyamat ráadásul teljesen rejtve maradhat mindaddig, amíg be nem következik egy súlyos egészségügyi katasztrófa. Kutatásunk azt sugallja, hogy emberek milliói élhetnek rejtett gyulladással a szervezetükben. Ez a folyamat lassan megváltoztatja a szívüket, és hosszú távú károsodást okoz, ami jelentősen növeli a szívroham és a stroke kockázatát, magyarázta Declan O'Regan, az intézmény kardiológus kutatója. A szakemberek egy nagyszabású brit adatbázis segítségével csaknem 490 ezer ember adatait elemezték ki. A vizsgálat során a szívemer felvételek és a vérben található gyulladásos markerek mellett figyelembe vették a résztvevők genetikai hátterét, életmódját és csaknem 170 környezeti tényezőt is. A kutatók a szociális helyzetet, a magányt, a szorongást, az alvási szokásokat, a pénzügyi nehézségeket és a légszennyezettséget egyaránt vizsgálták. Az adatokból világosan kirajzolódott, hogy a magasabb gyulladási szinten rendelkezőknél a szívkamrák mérete kisebbé, a szívfalak pedig vastagabbá váltak.
0: Ezek a szerkezeti elváltozások végső soron ahhoz vezetnek, hogy a szív minden egyes dobbanással kevesebb vért tud pumpálni, ami a szívelégtelenség előszobája. A legmagasabb gyulladási értékeket mutató alanyoknál 43%-kal nagyobb valószínűséggel alakult ki súlyos érrendszeri megbetegedés az alacsony értékkel rendelkezőkhöz képest. Meglepő volt látni, hogy a társadalmi tényezők és a mentális egészség milyen szorosan összefügg a gyulladással és a szív károsodásával, pontosan úgy, mint az olyan ismert kockázati tényezők, mint a dohányzás vagy a mozgásszegény életmód, fogalmazott O'Regan kutató. A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a genetikai adottságok szintén meghatározóak, hiszen egyes emberek természetes módon ellenállóbbak a káros hatásokkal szemben. A tudósok azonosítottak olyan specifikus fehérjéket is, amelyek célzott gyógyszeres kezelések alapjai lehetnek a biológiai stressz csökkentésére. Bár a szociális egyenlőtlenségek felszámolása összetett feladat, a szív egészségéért egyéni szinten is sokat tehetünk. A dohányzás elhagyása, a rendszeres testmozgás és az elhízás elleni küzdelem hatékonyan csökkentheti a gyulladás mértékét, és védelmet nyújthat a későbbi szövődményekkel szemben.
1: A Szeuli Nemzeti Egyetem kutatói legújabb tanulmányukban rámutattak, a szem hátsó részének gyors és fájdalommentes vizsgálata a korábbiaknál sokkal pontosabb képet adhat a biológiai öregedés üteméről, írja a Science Alert. A Geroscience című folyóiratban közzétett eljárás alapja az úgynevezett retinális korkülönbség, Retinal Age Gap, RAG technológiája, amelyet a tudósok már évek óta fejlesztenek. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. A koreai kutatók által kifejlesztett mély tanulási modellt közel 30 ezer retina képen tanították be, majd több mint 14 ezer független felvételen tesztelték. Az áttörést az jelentette, hogy a korábbi modellekkel ellentétben a tanító adatok közé nem csak egészséges, hanem beteg szemekről készült felvételeket is beépítettek, valamint a modell egyszerre vette figyelembe a vizsgált személy nemét és korát. Ennek köszönhetően az új rendszer átlagosan mindössze 2,5-2,7 év hibahatárral tudta megbecsülni a vizsgálatban résztvevők tényleges életkorát.
0: A kutatás megállapította, hogy a magasabb RAG érték, azaz amikor a szem állapota alapján a retina idősebbnek tűnik a személy valós koránál, szoros összefüggést mutat különféle krónikus betegségekkel és életmódbeli tényezőkkel. Cukorbetegség átlagosan plusz 2,52 évvel növelte meg a retina becsült korát. Dohányzás a jelenleg is dohányzóknál plusz 0,5 év, míg a korábbi dohányosoknál plusz 0,46 év korkülönbséget mutattak ki. Szemészeti betegségek. A makula degeneráció plusz 0,6 évvel, míg a szürkehályog plusz 1,86 évvel tolta el a becsült értéket, bár ez utóbbi részben a felvételek elhomályosodásának is betudható. Bár az egyéni diagnosztikához és a klinikai gyakorlatba való átültetéshez még további, hosszabb távú vizsgálatokra van szükség, a technológia óriási lehetőségeket hordoz a kutatók szerint. A jövőben a szemészeti szűrővizsgálatok során végzett rutin retinaszkennelés nem csak a szembetegségeire hívhatja fel a figyelmet, hanem korai figyelmeztetésként is szolgálhat a szervezetet érintő egyéb rendellenességek kapcsán is.
1: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk is egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásunkban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem közösen tanulmányozhatják Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Meghívom önöket, hogy ezúttal is vegyük elő a tanulmányunkat, és tanulmányozzuk, olvassuk tovább a 35. fejezetét ennek a könyvnek, ami a pápaság célkitűzéseit mutatta be eddig nekünk.

A pápisták keresztet helyeznek templomaikra, oltáraikra és öltözetükre. Mindenütt látható ez a jel, a kereszt, amelyet látszólag tisztelnek és dicsőítenek. Krisztus tanításait pedig értelmetlen hagyományok, hamis értelmezés és szigorú előírások alá

elfogása és a pápa dicsőítése Sátán cselfogásai, amelyekkel az ember figyelmét elvonja Istenről és fiáról. Hogy romlásukat okozza, igyekszik elterelni figyelmüket arról az egyetlen valakiről, akiben üdvösségre lelhetnek. Nem bánja, ha bárkihez fordulnak, csak ahhoz ne, aki ezt mondta: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Sátán folyvást igyekszik hamis színben feltüntetni Isten jellemét, a bűn jellegét és a nagy küzdelemben kockán forgó tényleges kérdéseket. Filozófiájával eltereli figyelmünket az Isten törvényében foglalt kötelességeinkről, és engedélyt ad a vétkezésre. Ugyanakkor hamis Isten fogalmat táplál az emberekben, hogy Istentől inkább féljenek és gyűlöljék, mintsem szeressék. Saját kegyetlenségét a Teremtőnek tulajdonítja. A kegyetlenség vallási rendszerekben ölt testet és istentiszteleti formákban fejeződik ki. Sátán így vakítja el az embereket és nyeri meg az Isten elleni harcban. Az Isten tulajdonságairól alkotott hamis fogalmakat elhitették a pogány népekkel, hogy emberáldozatokra van szükség az Istenség kegyének elnyeréséhez, és a bálványimádás különböző formái iszonyú kegyetlenségekben öltöttek testet. A római katolikus egyház, amely a keresztény szokásokba pogány elemeket kever, és a pogánysághoz hasonlóan hamis színben tünteti fel Isten jellemét, olyan eszközökhöz folyamodott, amelyek legalább olyan kegyetlenek és felháborítóak, mint a pogányok szokásai. Főhatalma idején Róma kínzó eszközök alkalmazásával fogadtatta el tantételeit. Mágiára küldte azokat, akik nem ismerték el követeléseit. Olyan vérfürdőket rendezett, amelyeknek a méretei csak az ítéletkor lesznek nyilvánvalók. Egyházi méltóságok Sátán irányítása mellett megtanulták, hogyan kell olyan eszközöket csinálni, amelyekkel a lehető legnagyobb kínt okozhatják áldozatuk életének kioltása nélkül. Sok esetben az emberi elviselhetőség végső határáig ismetelgették a pokoli kínzást, amíg a természet feladta a harcot, és a szenvedő boldog szabadulásként köszöntötte a halált. Ez volt Róma ellenfeleinek sorsa. Híveit korbáccsal, éheztetéssel és a testi sanyargatás minden elképzelhető és lesújtó formájával figyelmezte. A mennykegyének elnyerése érdekében a vezeklők a természet törvényeinek megrontásával hágták át Isten törvényét. Azoknak a kötelékeknek a széttépésére biztatták őket, amelyeket Isten az ember földi vándorútjának áldására és boldogítására hozott létre. A temető olyan áldozatok millióit rejti magában, akik egy életen át próbálták legyőzni természetes érzéseiket, elfojtani embertársaik iránti rokonszenvet, mert Róma ezeket Istent sértő dolgoknak minősítette. Ha meg akarjuk ismerni azt a céltudatos kegyetlenséget, amelyet Sátán évszázadokon át gyakorolt, nem azok között kell keresnünk, akik soha nem hallottak Istenről, hanem a kereszténység központjában és egész területén. Csak át kell tekintenünk Róma történelmét. A megtévesztés e mamut szervezete útján a sötétség fejedelme megvalósítja célját. Meggyalázza Istent, és szerencsétlenné teszi az embert. Amikor látjuk, miként sikerül álcáznia magát és megvalósítania munkáját az egyház vezetői által, akkor jobban megértjük, miért olyan ellenszenves neki a Biblia. Ha az ember olvassa egy könyvet, feltárul előtte Isten irgalma és szeretete, és felismeri, hogy ő nem helyez terheket az emberre. Csak egyet.

kér, megtört, bűnbánó szívet és alázatos, engedelmes lelkületet. Krisztus életében semmi sem utal arra, hogy az ember csak kolostorba zárkozva válhat alkalmassá a mennyei életre. Megváltunk sohasem tanította azt, hogy a szeretetet és az együttérzést vissza kell folytani. A megváltó szíve csordultig volt szeretettel. Az ember minél jobban megközelíti az erkölcsi tökéletességet, annál éberebb lesz, annál jobban felismeri a bűnt, és szánja a szenvedőt. A pápa Krisztus helytartójának mondja magát, de vajon mennyiben hasonlít jelleme megváltunk jelleméhez? Tudunk-e arról, hogy Krisztus embereket börtönbe vagy kínpadra küldött volna, mert nem adták meg neki a menny királyának kijáró tiszteletet? Vagy hogy halálra ítélte volna azokat, akik nem hittek benne? Amikor egy samaritánus falu lakói semmibe vették Jézust, János apostol mélységes felháborodással kérdezte. Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Jézus szánakozva nézett tanítványára, és megdorgált a keménységéért. Így szólt Lukács 9-ben. Az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Mennyire más lelkületről tett bizonyságot Krisztus, mint állítólagos helytartója. A római egyház ma egy makulátlan arcot mutat a világnak, és mentegeti iszonyú kegyetlenkedéseit. Keresztény köntöst öltött magára, de nem változott meg. A pápaság a letűnt korszakokban vallott elvei mellett ma is kitart. A legsötétebb időkben kigondolt tanításait ma is vallja. Senki ne hagyja magát megtéveszteni. A pápaság, amelynek a protestánsok ma tisztelettel adóznak, ugyanaz, mint amely a reformáció idején uralta a világot, amikor Isten emberei életüket kockára téve lerántották a leplet gonoszságáról. Ugyanaz a fennhéjázó büszkeség és önteltség jellemzi, amellyel királyokon és fejedelmeken hatalmaskodott, igényt tartva az Istennek kiáró tekintélyre. Lelkülete nem kevésbé kemény és uralkodó ma sem, mint amikor elfojtotta az emberi szabadságot és megölte a magasságos szentjeit. A pápaság hitehagyó lett, tehát pontosan az történt, amit a profécia előrevetített, 2 Tesszalonika 2-ben. Politikájához tartozik, hogy olyan jelleget ölt, amellyel a legjobban elérheti célját. Az eretnekeknek és az eretnekséggel gyanúsított személyeknek tett ígéretet nem kötelező megtartani, mondja. Vajon Krisztus egyházához tartozik az a hatalom, amelynek történelme 1000 évig a szentek vérével íródott? Nem ok nélkül hangzott el protestáns országokban az a kijelentés, hogy a katolicizmus ma kevésbé különbözik a protestantizmustól, mint korábban. Történt változás, de nem a pápaságban. A katolicizmus valóban sokban hasonlít a jelenlegi protestantizmushoz, mert a reformátorok kora óta a protestantizmus nagy mértékben hanyatlott. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Ahelyett, hogy őriznék azt a vallást, amelyet egykor a szentek kaptak, úgy tűnik, mintha mentegetőznének, amiért szeretetlenül vélekedtek Rómáról, elnézést kérve fanatizmusukért. Még azok közül is sokan, akik kifogásolják a katolicizmust, veszélytelennek látják hatalmát és befolyását. Azt hangoztatják, hogy a középkor szellemi és erkölcsi sötétsége kedvezett dogmái, babonái és elnyomása terjedésének. De korunk kultúrája
A nagyobb tudás és a növekvő szabadság meggátolja a türelmetlenség és a zsarnokság feléledését. Annak a puszta gondolatát is nevetségesnek tartják, hogy ilyen állapotok létezhetnek ebben a felvilágosult korban. Az igaz, hogy nagy világosság, szellemi, erkölcsi és vallási sugárzik a most élő nemzedékre. Isten szent igéjének nyitott lapjairól a menny világossága árad a világra. De nem szabad elfelejteni, hogy minél nagyobb a világosság, annál nagyobb azoknak a sötétsége, akik azt meghamisítják és elutasítják. Ha a protestánsok imádkozó szívvel kutatnák a Bibliát, meglátnák a pápaság valódi jellegét, megdöbbennének attól, amit látnak, és őrizkednének tőle. Sokan azonban olyan bölcseknek tartják magukat, hogy úgy érzik, szükségtelen ahhoz Istent alázatos szívvel keresni, hogy az igazságot megismerjék. Miközben felvilágosultságukkal büszkélkednek, nem ismerik sem a Szentírást, sem Isten hatalmát. Valamivel azonban el kell hallgattatni lelkiismeretüket, és azt keresik, ami kevésbé lelki és megalázó. Olyan úton akarnak járni, amelyen nem kell Istenre gondolniuk. Azt a látszatot keltve, hogy nem feledkeztek el róla. A pápaság nagyon alkalmas ezeknek az igényeknek a kielégítésére. Mindkét osztály igényeinek, és ez a két osztály felöleli szinte az egész emberiséget, megfelel. Azokénak, akik saját érdemeik által akarnak üdvözülni, és azokénak is, akik bűneikkel együtt akarnak üdvözülni. Ebben rejlik a pápaság befolyásának titka. A sűrű szellemi sötétség kedvezőnek bizonyult a pápaság sikereihez. De azt is meg fogjuk látni, hogy a nagy szellemi világosság épp oly kedvező sikerei eléréséhez. A letűnt korokban, amikor az emberek vakok voltak, mert Szentírás hiánya nem ismerték az igazságot, ezrek estek törbe, mert nem vették észre a nekik állított csapdát. Korunkban sok embert elkápráztat az emberi spekulációk hamis csillogása, amit tévesen tudománynak neveznek. Nem veszik észre a kelepcét, és belesétálnak, mintha be volna kötve a szemük. Isten azt akarja, hogy az ember értelmi képességeit alkotójától kapott ajándéknak tartsa, és az igazság és a szentség szolgálatába állítsa. De ha a gőgöt és becsvágyat ápol önmagában, és saját elméleteit Isten szava fölé emeli, akkor a tudás nagyobb kárt okozhat, mint a tudatlanság. Korunk hamis tudományának, tehát, amely aláássa a Bibliába vetett hitet, épp úgy sikerül utat készítenie a pápaságnak és tetszetős formaságainak elfogadására, mint a sötét középkorban, amikor a pápaság azzal növelte befolyását, hogy a tudományt háttérbe szorította. Az Egyesült Államokban, azokban a mozgalmaiban, amelyek az egyház intézményeihez és intézkedéseihez most szerzik meg az állam támogatását, a protestánsok a katolikusok nyomdokaiba lépnek. Sőt, mi több, kaput tárnak a pápaság előtt, hogy a protestáns Amerikában visszanyerje az óvilágban elveszett főhatalmát. E mozgalomnak pedig az a tény ad nagyobb jelentőséget, hogy fő célja a vasárnap ünneplés kikényszerítése. Róma ezt a szokást, amely tőle indult ki, hatalmi jelének tartja. A pápaság alkalmazkodik a világ szokásaihoz, és az emberi hagyományokat jobban tiszteli, mint Isten parancsolatait. Ez a szellem, a pápaság szelleme áthatja a protestáns egyházakat, és a vasárnap felmagasztalására ösztönzi. Ugyanarra, amit a pápaság előttük már megtett.
Ha a hallgató meg akarja tudni, milyen erők fognak közreműködni a közeljövő küzdelmében, csak nyomon kell követnie a történelmet, amely tanúskodik arról, milyen eszközöket alkalmazott Róma ugyanebből a célból a múltban. Ha az olvasó meg akarja tudni, hogy a katolikusok a protestánsokkal együtt hogyan fognak bánni dogmáik megtagadóival, vizsgálja meg, milyen lelkületet tanúsított Róma a szombattal és a szombat megőrzőivel szemben. Királyi rendeletek, egyetemes zsinatok és a világi hatalom által támogatott egyházi utasítások intézkedtek arról, hogy a pogány ünnep megtisztelő helyhez jusson a keresztény világba. A vasárnap ünneplését kikényszerítő első hivatalos intézkedés a Konstantin császár által kiadott törvény volt. Ez a rendelet megkövetelte a városlakoktól, hogy pihenjenek a napnak tiszteletre méltó napján, de megengedte a vidék népének a mezőgazdasági foglalatosságot. Ezt a tulajdonképpeni pogány rendelkezést a császár léptette életbe, miután névlegesen elfogadta a kereszténységet. Mivel a császári parancs nem bizonyult ellenségesnek Isten tekintélyének helyettesítésére, Eusebius, a fejedelmek kegyeit kereső püspök, Konstantin jó barátja és rajongója, azt állította, hogy Krisztus áttette a szombatot vasárnapra, de a Szentírás egyetlen kijelentésével sem bizonyította az új tant. Maga Eusebius akaratlanul bevallja, hogy hamisítás történt, és megmondja, kik voltak a változtatás igazi szerzői. Mindazt, mondja, amit kötelességünk volt szombaton elvégezni, áthelyeztük az úrnapjára. A vasárnap melletti érvelés bármilyen alaptalan volt, az embereket az úr szombatjának semmi bevételére bátorította. És mindazok, akik a világ dicsőítésére vágytak, elfogadták a népszerű ünnepet. Amikor a pápaság megerősödött, továbbra is a vasárnapot dicsőítette. Egy ideig az emberek, amikor nem mentek templomba, elvégezték munkájukat a földeken, de a hetedik napnak még mindig a szombatot tartották. Azonban fokozatosan változás történt. A papoknak tilos volt vasárnap polgári vitákban ítéletet hozniuk. Nem sok idő múlva pedig mindenkinek, bármi is volt a rangja, megtiltották, hogy vasárnap köznapi munkát végezzen. Ha szabad ember volt, bírság, ha pedig szolga, megkorbácsolás terhe mellett. Később elrendelték, hogy a gazdagok vagyonuk felének elvesztésével bűnhödnek, és ha tovább is makacskodnak, rabszolgák lesznek, és alacsonyabb néposztályokat pedig örökös számkivetettséggel sújtják. Csodákra is hivatkoztak. Többek között elmondták, hogy egy földművesnek, aki éppen vasárnap akarta felszántani a földjét, és ekéjét egy vasdarabbal tisztogatta meg, a vas hozzátapadt a kezéhez, és 2 évig mérhetetlen szenvedés és szégyen közepette cipelte magával. Később a pápa megparancsolta a plébániák papjainak, hogy intsék meg a vasárnap megszentségtelenítőit. Mondják meg nekik, hogy járjanak templomba és imádkozzanak, ha nem akarnak valami nagy csapást hozni magukra és szomszédaikra. Egy papi zsinat azt az indokot hozta fel, amivel azóta még protestánsok is sokszor érvelnek, hogy mivel egyes emberekre vasárnapi munkájuk közben villám sújtott le, minden bizonnyal a vasárnap a nyugalom nap. Ebből látszik, mondta a főpap, hogy Isten mennyire haragudott rájuk e nap semmi bevevése miatt. Ezután felszólították a papokat és a lelkészeket, a királyokat és a fejedelmeket, és minden hívő embert, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az a nap visszakapja megtisztelő helyét. A jövőben pedig a kereszténység dicsőségére őszintébben ünnepeljék. Hogy mi egyéb történt még a történelemben, mindezekről a következő adásban olvashatunk, amikor folytatni fogjuk ennek a fejezetnek a tanulmányozását.
Addig is mindenkinek egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok. A viszonthallásra.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. A mai alkalommal tovább folytatjuk a bibliai istentanról szóló előadást, melyet dr. Szallós Farkas Zoltán lelkipásztor szól. Ezen a nagy témán belül ma azt a kérdést fogjuk megválaszolni, hogy a Szentlélek jelképe vagy Isten személy. Kívánom, hogy megtaláljuk a válaszokat. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Egy újabb alkalom, hogy egy lépést tegyünk előre a tanulmányunkban, és pedig arról van szó, hogy bibliai istentan. Nagyon fontos ez a téma. Mit mond Isten önmagáról a Szentírásban? Az a nagy kérdés. Azért fontos ez a téma, mert sajnos némelyek a Szentírástól elrugaszkodva olyan istentant mutatnak be, amelynek semmi köze a Szentíráshoz. Szeretnénk tehát ezzel a főcímmel, vagy eme főcím alatt a következő alcímben foglalt témával foglalkozni most, és pedig a Szentlélek jelképe, vagy isteni személy? Nagyon fontos ez a kérdés. Erre szeretnék a Szent Ige alapján választ adni. Még egyszer. A Szentlélek jelkép csupán egy jelkép a Szentírásban? Vagy ellenkezőleg, a Szentlélek Isten és személy? Ebben a kérdésben oszlik föl, vagy oszlanak meg a bibliaolvasók, sajnos még nálunk az egyházban is, és pedig, hogy hát a Szent Lélek a Szentírásban egy olyan szó kifejezés, aminek jelkép értéke van, nem kell a szó szerint kezelni. De vajon ez így van? A Szentírásban Isten lelke, hiszen ő illette a Szentírást, így beszél saját magáról, mint jelképről, vagy ellenkezőleg, mint Istenről és személyről. Két dologgal szeretnék foglalkozni. Két pontja van az előadásomnak, és pedig tisztáznunk kell, hogy mit értünk ama szó alatt, vagy fogalom alatt, hogy személy. Mit jelent személynek lenni? És a második pontja az előadásomnak a következő. Csupán jelkép, vagy személye a Szentlélek Isten? És ha személy, Isten-e? Úgy, mint az Atya és a Fiú. Hát, fogjunk hozzá, az első ponttal foglalkozom. Mit értünk a személy szó alatt? Többen, vagy sokan, sokféle módon próbáljuk magyarázni ezt a fogalmat, ezt a szót, hogy személy. De jegyezzük meg, a Szentírásnak van az első és utolsó szava, ami a megfogalmazásokat illeti, mit jelent személynek lenni. A Szentírásban két kategória alá sorolható élő lényt vagy lényeket találunk. És pedig a Szentírásban az első kategóriája a világ mindenségben lévő lényeknek, úgy nevezzük, hogy és a Szentírás így nevezi, hogy személyi lények, személyek. Kik ezek? Isten, az angyalok, és az emberek. Ez a három. Személyes lények, vagy helyesebben személyi lények. De a Szentírás szerint léteznek személytelen lények. Olyan élő lények, amikkel kapcsolatosan nem mondhatjuk azt, hogy személy voltuk van. Hát ezek az állatok. Mi az, ami egy lényt, egy élő lényt a világ mindenségben, vagy a világ mindenségen kívül személyé tesz? Mi teszi a lényt személyé? Ez a nagy kérdés. Na most a népi gondolkodásban, nem a Bibliában, a népi gondolkodásban a test. Ha valaminek van teste, akkor azt jelenti, hogy az illető entitás személy. Igen ám, de ezzel gond van, mert az állatoknak is van teste, de nem a test alapján határozzuk meg a személy voltát egy bizonyos lénynek, mert akkor ezek szerint az állatok is személyek. De figyeljük csak, amikor a mi állatokra vonatkozó mondatot fogalmazunk meg, a következő mutató névmást használjuk, hogy ami, a kutyám, ami, amely bejött a házba, nem aki. Így már nyelvileg is
megkülönböztetünk személyi lényeket és nem személyi lényeket. A személyi lénynek, a személyi lényűségnek van öt alapvető tulajdonsága. Ezekről az öt, vagy erről az öt tulajdonságról szeretnék most beszélni, természetesen, hogy a Szentírás alapján. Melyek azok a lény személy voltát meghatározó alap tulajdonságok? Mondtam, öt ilyen van. Soroljam fel, majd mindeniket nagyon röviden fogom tárgyalni. Az első. Létezési öntudat. Vagy egyszerűen fogalmazva, öntudat. Ezt úgy is mondjuk, hogy önazonosságtudat. Egy harmadik szót is használunk, identitástudat. De a három szó ugyanazt jelenti, és pedig, hogy öntudat. A Szentírásban ott van, igaz, az a nagyon fontos ige, amit a Jelenések könyvében találunk, az első fejezetben, ahol János a 9. versben így fogalmaz. Én János. Amikor valaki a Szentírásban, vagy ma mi, használjuk ezt a szót, és pedig a személyes névmás egyes szám első személyét, én Szallós Zoltán, vagy a Jelenések könyve első fejezete 9. versében szerepel ez a megfogalmazás, én János, a szigeten valék. Amikor az én szót használjuk, azt jelenti, hogy arról beszélünk, hogy nekünk én tudatunk van, öntudatunk, önazonosság tudatunk. Tudom, hogy ember vagyok, János tudta, hogy ő ember, hogy ő proféta, tudta azt, hogy földről, hogy ez a hol található, azaz hol van elhelyezve a Pátmos szigetén, tudta önmagát. Hát igen, ez az önazonosságtudat, az identitástudat, ez az első alaptulajdonsága minden olyan lénynek, amely személy, amelynek személy volta van. Az állatokban nincs ilyesmi. Az állat nem tudja önmagáról, hogy ő létezik, hol létezik, hogy ő állat, és a mellette lévő másik lény egy másik állat. Az állatok nem rendelkeznek létezési öntudattal, vagy önazonosságtudattal. A második alaptulajdonsága egy lény személy voltának. Azt úgy nevezzük, hogy erkölcsi öntudat. A 10 parancsolatot Isten adta a Sinai hegyen. A 10 parancsolatban Isten megfogalmazza az emberek felelősségét, a felelősséget, és az emberek felelősség tudattal rendelkeznek, én magam is rendelkezem azzal, és vállalom a felelősséget, sőt a felelősségre vonást is, csak a személyek képesek felelősség tudattal rendelkezni és vállalni a felelősséget. Különböző státusban szereplünk, én például férj vagyok, valakinek a férje, apa vagyok, most már nagytata is, alkalmazott egy bizonyos intézményben, az Adventus Egyetemnek vagyok, az előadó tanára, és egyháztag is vagyok, társadalomban pedig egy személy, és mindenik státuszomból ered valamilyen felelősség. Ezeket fölvállalom, mert ez a második alaptulajdonsága a személy voltomnak, és pedig az, hogy erkölcsi öntudatom van. Mikor János azt mondta, én János, a Pátmoszon vagyok, akkor ő ezzel az erkölcsi öntudattal rendelkezik, nem csak a létezési öntudattal. Azaz fölvállalta azt, hogy ő Isten részéről, mint proféta, a rá szabott felelősségeket teljesíteni fogja. Az állatoknak nincs felelősségtudatuk, nincs erkölcsi öntudatuk. Az állatoknakra vonatkozóan Isten nem adott semmilyen, úgymond 10 parancsolatot. Nem lehet az állatokra alkalmazni a 10 parancsolatot, mert ők, az állatok nem személyek, nem rendelkeznek személyi öntudattal, sem erkölcsi öntudattal. A harmadik alaptulajdonsága a személy voltunknak az a szabad akarat.
A Mózes első könyve, 4. fejezete, 7. versében Isten megszólítja Kaint, és azt mondja: Kain, a bűn az ajtó előtt áll, és rád leselkedik, de te uralkodj felette. Ez azt jelenti, hogy szabad akaratod van, Kain, választani azt, hogy megölöd Ábelt, vagy hogy nem ölöd meg. Hiszen én, Isten mondja, szabad akarattal ruháztalak fel. Igen, rendelkezem én is szabad akarattal. Az állatok nem rendelkeznek szabad akarattal, mert nem személyek. Az állatokat ösztöneik uralják, amelyeknek nem képesek ellenállni, mert nincs szabad választási képességük, akaratuk. Az ösztöneik határozzák meg a cselekedeteiket. A negyedik alaptulajdonsága a személy voltunknak a Szentírás szerint az a céltudatosság. Céljaink vannak, célkitűzéseink, követjük azokat, tervezzük azokat, gondolkodunk azok felett, elmélkedünk a céljainkról, sőt, képzeletben, hiszen képzelő erővel is rendelkezünk, gondolkozás, tervezés, elmélkedés, képzelet, ezek olyan képességek, amelyeket azért arra használunk föl, hogy célt tűzzünk ki, és kövessük a céljainkat, sőt, közöljük másokkal érthető nyelven, szó szerint átvitt értelemben, rendszerező módon, összefüggő nyelvi sajátosságokkal közöljük másokkal, hogy milyen célt követünk. Igen, Dávid a Szentírásban célul tűzte ki magának, hiszen Dávid egy személy, ember volt, és az volt a célja, hogy templomot épít Istennek. A Sámuel második könyve 7. fejezetét kell elolvasnod odahazza az első verstől kezdődően, ahol Dávid célul tűzi ki magának, hogy templomot épít Istennek. Végül Isten azt mondta, nem te, hanem a fiad fogja a templomot megépíteni. A céltudatosság, ez a negyedik alaptulajdonsága minden olyan lénynek, amelynek személyi státusza van. És az utolsó, az ötödik alaptulajdonság az, hogy a négy mellett az ötödikre is szükség van, mert Isten így határozta meg, alakhoz, formához, illetve testhez kötött a létezése minden személynek. Teste van, alakja, formája. Hát ott van a Mózes első könyve, a második fejezet, a 7. verse. Isten megformálta Ádámot a földporából, testet formált neki, aztán az élet leheletét belehelt az órába, és így élő lélekké lett, teste van neki is, Évának, lásd, Mózes első könyve, második fejezete, a 22. verstől Éva megteremtése, Éva is testtel rendelkezik. Igen, minden olyan lény a világ mindenségben, aki értelmes, azaz öntudattal rendelkezik, erkölcsi öntudattal, szabad akarattal, céltudatosan gondolkodik, tervez, elmélkedik, és képzelete van, és végül ennek az illetőnek, aki személy, teste van, mert testtel kell rendelkeznie, íme ez az öt alaptulajdonság jellemez minden egyes olyan lényt, élő lényt a világ mindenségben, sőt a világ mindenségen kívül, hiszen Isten a világ mindenségben, de az univerzumon kívül is létezik, személy voltal rendelkezik. Hát ez volt az első pontja az előadásomnak. Miután meghatároztuk a Biblia alapján, hogy melyek azok az alaptulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell, és rendelkezik minden olyan lény, amely személy, hadd lássuk ezt az öt alaptulajdonságot. Lehet-e alkalmazni a Szentlélekre? Ez a második pontja az előadásomnak. Személy a Szentlélek, vagy csak csupán egy jelkép, egy szimbólum a Bibliában? Igen, némely adventista, sajnos, unitárius adventista, a következőket mondja. A Szentírásban az a szó, hogy Szentlélek csupán egy jelkép. Mit jelképez az a szó? Hát jelképezi az Atyaisten vagy a Fiúistennek. Igaz, hogy a Fiúistenről nem állítják, hogy teljes Isten, de Jézusról állítják, hogy személy, tehát az Atyaisten jelképe. A Szentlélek szó egy jelkép szó, Isten jelenlétének és erejének a jelképe. Hát a Bibliában
mondják ők, olyan jelképszavak vannak még a Szentlélek szó mellett, ami egy jelkép, hogy a Szentlélek galamb formájában jelenik meg, tehát jelkép, olaj, az olaj jelképezi a Szentléleket, tűz, hát amelyet három szó, galamb, olaj, tűz, ezek jelképszavak, és természetesen, hogy a Szentlélekre alkalmazva csak azt fejezik ki, hogy maga a Szentlélek is egy jelkép. Minket itt az érdekel, hogy a Szentírás mit mond. Nem az érdekel, hogy egyesek mit mondanak, akik nem veszik alapul a Szentírás tanítását, amikor a Szentlélekről alkotnak, fogalmaznak meg hittételt. A Szentírás bizonyságtétele érdekel, hiszen a Szentírásban Isten önmagáról beszél, nekünk pedig nincs jogunk mást mondani róla, mint amit ő mond saját magáról a Szentírásban. Ugye? Ez igaz. Mit mond a Szentírás? Az érdekel. Vajon ennek öt alaptulajdonsága a személyiségnek, egy lény személy voltának, alkalmazható-e a Szentlélek Istenre? Kezdjük az elsővel. Önazonosságtudat, öntudat, identitástudata van-e a Szentléleknek? Mit mond Isten a Szentírásban? Sőt, mit mond a Szentlélek a Szentírásban önmagáról? Hallgassuk meg, van-e öntudata? Tudja önmagát? Használja-e a Szentírásban a Szentlélek azt a szót, hogy én tudata van-e? Az Apostolok Cselekedetei című könyvben a 10. fejezet 19. illetve 20. verseit olvasom. Hallgassátok meg, az ígét fontos. És amíg Péter a látás felől gondolkodik, mondta néki a lélek, a Szentlélek, íme három férfiú keres téged, nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket. Íme, a Szentlélek Isten illeti a Szentírást. És itt maga Isten lelke beszél Péterhez, és azt mondja, Péter, menj le azzal a három személlyel, aki rád vár a kapuban, mert én küldtem őket. Isten lelke használja az én személyes névmást. Mert ő tudja önmagát, ő tudja saját magáról, hogy ő kicsoda. Tényleg? Hát igen, én küldtem őket. Öntudata van, identitás tudata, csak egy személynek van öntudata. Az állatoknak nincs. Íme Isten szent lelke teljesíti az első alaptulajdonságát a személyi státusznak. De még találunk a Szentírásban több helyen olyan kijelentést, amelyben Isten lelke önmagáról beszél. Még egyet, engedjetek meg. Ugyanitt a Cselekedetek könyvében, az 5. fejezetben. Olvasom már is az 5. fejezet 3. és 4. versét. Itt Anániásról és Safiráról van szó, és ezt mondja itt az ige. Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Nem, de megmaradna néked, maradt volna meg, és eladva a te hatalmadba volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek? Tehát a 3. versben azt olvassuk, hogy a Szentlélek Pétert ihleti. És Péter a következőket mondja Anániásnak. Miért csaltad meg a Szentlélek Istent? Azáltal, hogy az eladott föld árából egy részt félretettél, és így megcsaltad Isten szent lelkét. Miért tetted ezt? Itt Isten szent lelke önmagáról beszél, mert ő ihlette a Bibliát, a Biblia íróját, Pétert is, meg Lukácsot, aki az Apostolok Cselekedetét írta. Tehát itt nem Péter beszél, itt Isten lelke beszél önmagáról, mert öntudata van, önazonosság tudata, identitás tudata. Mit mond önmagáról? Engem meg lehet sérteni. Anániás, megsértettél, hazudtál. És én tudom magamról, 4. vers utolsó része, hogy én Isten vagyok. Mert Péter szavaiban Isten lelke beszél önmagáról. Amikor azt mondja a 4. versben, nem embereknek hazudtál, hanem
Istennek. Tehát a Szentlélek tudja önmagáról, hogy ő teljes Isten, és hogy ő személy. A második alaptulajdonsága a személyi státusznak az, hogy erkölcsi öntudat. Mit jelent ez? Csak egy személy képes felvállalni a felelősségeket, amelyek azok, abból adódnak, hogy egy bizonyos funkciót, egy bizonyos tisztséget töltenek be családban, munkahelyen, egyetemen, stb. Isten szent lelke a megváltási tervben, Istennek az üttermében vállalta föl az összes felelősséget. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Hát maga a Szentírás mondja. Olvassuk el a János evangéliuma 14. fejezetének, a 14. fejezet 16. és 17. verseit. János evangéliuma 14, és olvasni fogom itt a 16. illetve 17. verseket. És én kérem az atyát, mondja az Úr Jézus Krisztus, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét, a Szentlélek Istent, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. A Szentlélek Istenről azt mondja a szöveg, főleg a görög szövegre hivatkozok, hogy parakletosz. Ez a szó, hogy parakletosz. Itt Károli úgy fordítja, hogy vígasztaló. Nem csak azt jelenti, hogy vígasztaló, több alapértelme van. De ez a szó, hogy parakletosz, fejezi ki a Szentlélek összes felelősségét a megváltási tervben, amit felvállalt. Csak egy személy képes felelősségeket vállalni egy bizonyos intézetben, vagy bizonyos tervben, a megváltási tervben. Tehát mit jelent az, hogy parakletosz a Szentlélek Isten? Milyen felelősségei vannak? Vigasztal. Ez az egyik. A parakletosz szónak a másik értelme az, hogy közben jár. Közbenjáró. Védelmező. Írás magyarázó, a Szent Írást, a Bibliát, a Szentlélek Isten magyarázza meg, ez a felelőssége, és felvállalta ezt. Vezérel, irányít, segélyez. Ezek mind az ő felelősségei. Van-e erkölcsi öntudata a Szentléleknek? Felvállalta a felelősségeit a megváltási tervben, amit az Atyaisten és a Fiúisten adott őréki? Természetesen. Innen tehát a következtetés, hogy a Szentlélek nem egy jelkép, egy igazi személy, és erkölcsi tudattal rendelkezik. Harmadik alaptulajdonság, és pedig egy személy szabad akarattal rendelkezik. Egy személy nem lehet egy automata, egy robot, mert a robot az egy gép, nincs szabad akarata, beprogramálja, egy értelmes lény, és pedig egy hozzáértő személy. Tehát csak a személyeknek van szabad akarata. Mit mond a Szentírás? A Szentlélek Istenről. Keresétek meg velem együtt. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelét. És itt az első levélben, már is olvasni fogom, a 12. fejezet, 11. versét, nagyon fontos ez a szöveg. Itt ismét Isten lelke beszél önmagáról, mert ő ihlette Pál apostolt, Isten lelke ihlette, tehát a Pál apostol által lejegyzett igazságok, nem egyebek, mint Istennek az önmagáról adott jelentése. Korintusi első levél 12-11 a következőket mondja. De mind ezeket, a 10. versben megfogalmazott ajándékokat, lelki ajándékokat, de mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi. Osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. A Szentlélek úgy osztja a lelki ajándékokat az egyházban, ahogy ő akarja, mert szabad akarata van. Igen, szabad akarattal rendelkezik csak egy olyan értelmes lény, akinek személyi státusza van. Negyedik. A negyedik alaptulajdonság, ez is nagyon fontos, hát az a céltudatosság, célkitűzés. Van-e a Szentléleknek a megváltási terven egy bizonyos célja,
és gondolkodással, tervezéssel, képzelettel, elmélkedéssel követi is a tudatos célt, és természetesen ki is fejezi értelmes nyelven, nyelvtani nyelvezettel, összefüggő, rendező és rendszerező, elemző, értelmes beszéddel, jelképesen beszélve, vagy szó szerint, mit mond a Szentírás? Rendelkezik-e a Szentlélek mindezekkel a képességekkel, amelyeket felhasznál arra, hogy a megváltási tervben azt a célt kövesse, amelyet követni kell? Felelősségéből adódóan. Mit mond erről a Szentírás? Keressük meg együtt Pálnak, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelét. És ebben a második levélben megkeressük a harmadik fejezet 16. versét. Harmadik fejezet 16. versét fogom felolvasni. Tehát Timóteusnál vagyok, a második levélnél, és ebben a levélben megkeresem a harmadik fejezet 16. versét. A teljes írás, a Szentírás Istentől ihletett. Ki által? A Szentlélek által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 17. vers, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát az egész Szentírást Isten lelke ihlette. Az a cél, ami előtte van Isten lelke előtt, az, hogy a prófétákat ihlesse olyan módon, hogy a prófétáknak a nyelvezetében, a szóhasználatában, a gondolkodásában, tervezésében, képzeletében, elmélkedésében egy tudatos célt követ a Szentlélek, a proféták, a Biblia írói által. És mi a cél? Hát az, hogy jelenjen meg a Szentírás. A Szentírás mint cél. A Szentlélek Istennek a célja az Atya és a Szent és a Fiú részéről. Felolvasnám még ide vonatkozóan a negyedik alapsajátosságra vonatkozó igazsággal kapcsolatosan a Péter második levelét. Itt vagyok Péter közönséges második levelében, és olvasni fogom az első fejezet 21. versét. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istenek szent emberei. Tehát az egész Szentírás a Szentlélek mesterműve és remek műve. Tehát ez volt a cél, Isten lelke megvalósította, ezért a Szentírásban, mint megvalósított cél, az a gondolatmenet, tervezés, képzelet, elmélkedés, nyelv, szó szerinti jelképes kifejezés, az mind arra utal, hogy Isten lelke is rendelkezik ezekkel a képességekkel, és a proféta is. És Isten lelke a profétát ihlette, és a Biblia szövegében, ami emberi szöveg, emberi gondolkodás, tervezés, képzelet, elmélkedés, egy tudatos célt követ a proféták által a Szentlélek Isten, aki maga is rendelkezik a gondolkodás képességével, a tervezés, a képzelet képességével, elmélkedés képességével, és a tudatos cél elérése érdekében használja mindezeket együtt a profétákkal, hiszen a proféták is rendelkeznek ezekkel a gondolkodás, tervezés, képzelet, elmélkedés képességével. A Biblia ezek szerint a Szent Lélek mesterműve, irodalmi, igazsági mestermű. Ez volt a cél, és megvalósította, itt van a kezünkben a Szentírás. És az ötödik, egyben az utolsó alaptulajdonsága a személyi státusznak. Az nem egyéb, mint alakhoz, formához, illetve testhez kötött létformában jelenik meg maga a Szentlélek Isten is. Hát lehet, hogy némely hallgatót, vagy lehet, hogy sok kedves hallgatót, kérdőjelekkel lát el ez az állításom. És pedig, hogy a Szentlélek Isten rendelkezik egy bizonyos

Ezékiel próféta könyvének a 8. fejezete érdekel, mert itt Isten szent lelke beszél saját magáról, hiszen a Szentírást ő illette. Olvasom az Ezékiel próféta 8. fejezetének az első 3 versét. Kérlek, figyeljetek jól. És lőn a 6. esztendőben, a 6. hónapban, a hónap 5. napján, én, mármint Ezékiel a próféta, ülök vala házamban, és Júda vénei ülnek vala előttem, és essék reám ott az Úr Istennek keze. Ez egy olyan kifejezés, hogy esik rá a prófétára Isten keze, amikor Isten szent lelke viszi el látomásba és ihleti a prófétát. Ez egy szakkifejezés, és pedig az Úr Isten lelke vagy keze esett rám. Hadd lássuk, hogy mit látott a próféta Ezékiel ebben a látomásban, amelyet ugye a Szent Lélekisten adott. 2. vers. És látám, és íme valamint egy tűznek formája. Látott egy formát. Derekának aljától fogva lefelé tűz vala van dereka ennek a formának, és a derektól fogva fölfele valamint valami fényesség, mint az ízó érc. De nem mondja, hogy ki ez az alak, akinek ugye dereka van, derekán alul, derekán fölül. 3. vers. És kinyújta egy kézformát, keze, és megragada engem, a prófétát, Ezékielt, fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek, a Szentlélek, a föld és az ég között, és bevíve engem Jeruzsálembe, isteni látásokba, a belső kapu bejáratához. Ez érdekel. Jó, olvashatjátok tovább. Tehát, itt az Isten szent lelke látomásba viszi el Ezékiel, prófétát. És azt mondja Isten lelke önmagáról, hogy úgy mutatkozz meg a prófétának, mint akinek teste, alakja, formája van. Kedveseim, a test, a forma vagy alak nélküli istenség vagy Isten fogalom a pogány görög filozófiából származik, nem a Bibliából. Plátó, görög filozófus, Szokratész, Arisztotelész azt állítja, hogy Istennek az abszolútnak nincs teste, nincs alakja. Semmilyen testhez nem kötött. Mert ha testhez kötött lenne, azt jelenti, hogy nem lenne abszolút és nem lenne tökéletes. Mert lehatárolt lenne időben és térben. Ezt mondja a görög filozófia, nem a Szentírás. De mi a filozófiát kell alapul vegyük, amikor Istenről, a Szentlélek Istenről tant fogalmazunk meg és vallunk? Nem. A Szentírás az alapja mindennek. Tehát ez az test és alak és forma nélküli Isten fogalom beszürem lett a keresztény tanításba már a 2. és 3. századtól kezdve. Ilyen alakok, mint Origenész, ugye Origenész, a teológus, Ágoston, meg Aquinói Tamás, ők hozták be az arisztotelészi és a plátói és a szokrateszi Isten fogalmat, a test nélküli Istent a kereszténységbe. De a Biblia nem így beszél Istenről, a Szentlélekről, az Atyáról vagy a Fiúról. Hát úgy beszél, ahogy az Ezékiel proféta könyvében Isten lelke megmutatja magát Ezékielnek, mint olyan keze van, megragadott engem a hajamnál fogva, azt mondja, de még ennél erősebb bizonyíték is van. Amennyiben lehet erős vagy gyenge bizonyítékról beszélni, én nem hiszem, hogy van erős vagy gyenge bizonyíték. Hát így fejeztem ki csupán azért, hogy értsük meg, hogy a Szentírásban minden egyes bizonyítéknak megvan a maga súlya, a maga fontossága. A Mózes első könyvében találjuk itt a prófétai Mózes, az írója ennek a könyvnek, azt találjuk az első fejezetben, és olvasom már is a Mózes első könyve első fejezetének a 26. versét. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. 27. vers. Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, alakjára, formájára. Ez azt jelenti a héber szöveg. Celemen de mut, héberül. Férfivá és asszonyá teremti őket. Hát a Szentírásban azt találjuk,

Istennek, beleértve a Szentlélek Istennek is hasonlátossága és képe van, és mind a három személy részt vett az ember megteremtésében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Tehát amikor megteremtette Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek az embert a saját képére, formájára teremtette meg, milyen fontos ezt komolyan venni. Mert mi nem a formátlan és az alak nélküli Istenségnek vagyunk a hívei, mi nem vagyunk a görög filozófiának a hívei, amikor Isten tanról van szó, hanem a Szentírásnak vagyunk a hívei. Mondjuk le a következtetést. Az volt a nagy kérdés, vajon a Szentlélek Isten csupán egy jelkép a Bibliában, úgy, ahogy némely, sajnos némely keresztény állítja, beleértve némely adventista keresztény a Szentlélekről, hogy csupán egy jelkép. Isten, az Atya Isten hatalmának, vagy így jelenlétének a jelképe. Nem. Mind az öt alaptulajdonság alkalmazott a Szentírásban a Szentlélekre is. Hát nem lehet más következtetésképpen levonni csak azt, hogy Isten lelke teljes Isten és személy. Ennél többet nem kell mondani, mert ha többet mondanánk, mint amit ő Isten lelke mond saját magáról ebben a szent könyvben, a Bibliában, az csak mellébeszélés lenne. Adja Isten, hogy térjük vissza a Bibliához. Kérlek titeket is, akik tagadjátok Isten szent lelkének a személyi és isteni voltát, és azt mondjátok, hogy csupán egy jelkép. Térjetek vissza az igéhez, ne a görög filozófiához. Nem Plátónak vagytok ti a hívei, sem Arisztotelésznek. Legyetek Istennek a szent írásban adott bizonyságának a hívei. Adja Isten, hogy ez mindannyiunkkal így legyen. Amen. Meghívlak, imádkozzunk együtt. Olyan nagyon örülünk, Atyánk, annak, hogy a Szentírásban a Szentlélek Isten beszél önmagáról, de beszél az Atyáról, beszél a Fiúról, az egész megváltási tervről. Felvállalta a felelősségeit, és gyakorolja azokat. Megvalósította a célt, és itt van a kezünkben a Szentírás. Köszönjük szépen, Atyánk, Jézusunk, és drága Szentlélek Isten, hogy a Szentírás itt van a kezünkben, és az igazságot, a tiszta igazságot, ez alkalommal is megértettük rólad, drága Szentlélek Isten. Elkötelezzük magunkat szívvel, lélekkel, egész valónkkal, neked, Atyánk, neked, Jézusunk, és neked, Szentlélek Isten. Dolgozz bennünk az Úr Jézus Krisztus képét és jellemét. Magyarázd nekünk az ígét helyesen, hogy győződjünk meg a te ihletésed alapján arról, hogy igenis, te vagy az egyedüli Parakletosz, aki felvállaltad azt, hogy erőt adsz a bűneink legyőzéséhez, hogy az Úr Jézus erkölcsi képét visszaállított bennünk az ige alapján. Köszönjük teljes szívünkből ezt az igazságot. Amen.

Kedves televíziónézők, ma egy igen fontos kérdéskört érthettünk meg. A Biblia kijelentései igen tiszták és érthetőek a Szentlélek Isten személyre nézve. Láthattuk azokat a bibliai érveket, amelyek szerint a Szentlélek Istent, mint a Szent Háromság harmadik és valódi személyét imádhatjuk. Téves az a gondolat, hogy jelképes kifejezés, hogy csupán egy erő, vagy hatása Istennek. Ő maga az Isten. A Szentlélek tanít, vezet, szabad akarata szerint, céltudatosan teszi ezt életünkben, a megváltásunkra nézve. Ő egy teljes isteni személy. Kívánom ezt a fontos megértést mindannyiunk számára. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hibája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez, és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánnál, hogy ezt vagy azt gyorsan beveszünk, de nem szeretjük a fáj a fejünk, és nem szeretünk semmit a fájét. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származik, kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításnak. Dr. Neil Levinnek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkozhassék. Nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az ápol eső. És ufagott, hogy mi bajod van, kislánya? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így éreztették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, pár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos Lábnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti, mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megtapasztalom Jézusban, az a hit, amely az ő ígéretét magamévá teszem. Amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felül azt egy újabb nap, ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos. dolgot. Nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet a sikeres kezelés vagy a komplikációk megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölötték összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremít is, ugye? Ismerős ez a növény? Nem tudom, hogy ismerős is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánnál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyaszták azt. Orbánszfű is ismerős? Az orbánszfű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel. Akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden helyet, minden dombot köbborít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy, és készül orbánszűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érzik magunkat sokkal jobban? A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az orbánszfű beát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémáik vannak, akkor fogyasszák az ebből készült beát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Mert ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja, az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödéma, szélülés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet a vérnyomás, szapora rendellenes szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és alig tudok rávenni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bárkivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát menjél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelés. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a problémá elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az embernek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámnak, a köves, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor a mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Breslow, a kaliforniai egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdő. Igen nagy mértékben fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák, és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emelik a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgató szereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már gyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát az a délre már hullának érzi magát, nem? Ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszük meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még beteget is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezében. Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezében a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem múlt el nap, hogy az alkohol befolyása alatt nevetett. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem itta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élhetett volna. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkre. Hány órát alszunk éjszakán? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. Tehát a napulában olyan volt, amilyen szükségünk van arra, hogy tihetjük, hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére ellátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen? Ez a volt a hatodik kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik el egy kis finom csokit, másfél édességet, nassolet. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor ide elvében nem lehet ugyanúgy, de hogy nem. Cigaretta, alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül lenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávérés. Nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkedsz. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen. Ügyelj arra, hogy a te lelki élet a testi bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életvitelet. Ne roncsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiekre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek. Milyen életünk legyen? Jó. Jó életünk legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészségben. Hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus. Bár a fájdalmak férfia volt. A betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az átadotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak Istenednek szavára hallgass, hűségesen hallgass, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reára a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyító. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyító. Felvigyítve, segítsen minket a Jóisten, hogy megtegyünk. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az élet.
2: 13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegnap fiam adott egy kis levelet. Azt mondta, hogy ő leírta a gondolatait. Ő elsős most tanul írni, de nyomtatott betűkkel, szóköz nélkül, meg egy-egy betű úgy a tükörkép formájában van leírva. Azt írta nekem, hogy apa, én nem szeretem a Mikulást, mivel elhiteti magáról, hogy létezik, közben nem létezik. És azért sem szeretem, mert ő nem szereti a rossz gyerekeket. Hogy kapcsolódik ez a történet Aggeus próféta könyvéhez? Hát azt is meglátjuk, mert itt vannak rossz gyerekek. És mivel, hogy Isten nem Mikulás, hanem tényleg létezik, ezért ő szereti a rossz gyerekeket. És van esély a váltásra, a fordításra. Ezt a kis könyvecskét, ami egyébként két fejezetből áll, olyan sokféleképpen lehet értelmezni. Én az újrakezdés könyvének nevezném, az ébredés könyvének. Hogy nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne fordítani és visszatérni. Szeretném felolvasni a könyvet egy az egyben úgy, ahogy van, mivel csak kettő fejezetből áll, de előtte néhány gondolatot mondanék a könyvről. Volt-e már olyan érzésük, hogy gyűjtik a pénzt, és úgy tűnik, mintha lyukas erszénybe gyűjtenék? Hát nem gyűlik össze sehogy sem, amit szeretnének. Ugye, vagy mint a kőműves Kelemennek a mondája, hogy építjük, építjük, de mintha egyik napról a másikra leomlana, amit elvégeztünk az előző nap. Vagy időt töltünk valamire, és mégsem haladunk vele. Van ilyen élettapasztalatok, ilyen életérzésük? Mintha az egyről a kettőre nem sikerülne jutni. Legyen ez családélet, legyen ez munkahely, legyen ez a cégvezetés, bármi. Küszködünk egy ilyen érzéssel, hogy akarunk, beleteszünk időt, energiát, és mégsem jön ki a végén az, amit látni szeretnénk. Hogy miért van ez? Ha erre a mai kérdésre találunk egy régi választ Aggeus könyvében. Mert a mi kérdéseink nem újak. Nem csak a mai ember él zsúfolt életet. Nem csak a mai embernek van ez az érzése, hogy beleteszi, és a végén nem jön ki semmi. Hanem ez egy évezredes kérdés, mióta az emberiség létezik, és megpróbálja saját útját járni. Néhány szót a próféta szeméről. Nem tudunk túl sokat róla. Azt tudjuk, hogy a név mit jelent. Ünnepi, vagy ünneplő, vagy valami hasonló. Az Úr követének nevezi az első fejezet 13. verse. Valószínűleg, hogy a fogság előtt született, és láthatta a salamoni templom dicsőségét, mivel megkérdezi, vagy rákérdez, hogy láttátok-e.